0: Technológiai élményközpont jönne létre a planetárium körül. Űrkutatási, robotikai és mesterséges intelligencia bemutatókkal, valamint szabadtéri tudományos parkkal. A miniszter szerint a 23 méteres kupola ma is jelentős érték. Kormányzati döntés egyelőre egyik változatról sem született. A javaslat véglegesítése előtt szakmai, műszaki és pénzügyi kérdéseket tisztáznak. Ariana Grande felszólította Donald Trump csapatát, hogy többé ne használják zenéit politikai tartalmakhoz. Az énekesnő egy közösségi médiában közzétett videóra reagált, amelyben Trump egy tüntetésen látható, miközben Grande We Can Be Friends című dala szól. A videóhoz a férfiak és a női sportok, valamint a gyermekvállalás témájával kapcsolatos politikai üzeneteket is társítottak. Grande a bejegyzés alatt azt írta, soha többé ne használják a zenéjét, és hozzátette, hogy a videóban megjelenő állítások szerinte hamisak. A komment később eltűnt a bejegyzés alól.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Holnap több százezer gyermek családja számíthat támogatásra, ugyanis augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Részletezte, a kormány több mint 400 ezer gyermek családjának nyújt segítséget az iskolakezdéshez. A támogatás összesen 100 ezer forint, amelyet két részletben folyósítanak. A második, szintén 50 ezer forintos összeget legkésőbb november 30-áig kapják meg a jogosultak. Ezt már iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában adják. A családoknak a támogatást nem kell külön igényelniük, az összeg adómentes. Az első részletet a Magyar Államkincstár folyósítja, a családi pótlékhoz hasonlóan. A részletes feltételekről a kormány hivatalos tájékoztató oldalán érhető el további információ. A támogatás célja, hogy enyhítse az iskolakezdéssel járó családi kiadásokat. Kilépett a Magyar Kétfarkú Kutyapártból Sándor Balázs, a párt ajkai önkormányzati képviselője, országos koordinátora és korábbi országgyűlési képviselőjelöltje. Döntését azzal indokolta, hogy a párton belül az elmúlt időszakban önkorlátozást érzett, és a jövőben szabadabban szeretne politizálni. Mint fogalmazott, nem akarja visszafogni magát azért, mert a kutyapárt nem foglalkozik más pártokkal, és szeretne nyíltabban fellépni a Fidesszel szemben. Sándor Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet a kutyapártnak és közösségének. Az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja. Sándor Balázs az elmúlt években több országos akcióban is szerepet vállalt, köztük a Visszalopjuk az országot kampányban és az Út a kátyúba akcióban. A kutyapárt az áprilisi országgyűlési választáson 1% alatt teljesített, ezért vissza kell fizetnie a kampánytámogatást. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium jövőjéről. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter szerint három lehetőséget vizsgálnak. Az első egy gyors, ideiglenes újranyitás lehet 2027-ben, néhány 100 millió forintos ráfordítással. A második egy teljes körű korszerűsítés, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. Ez 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. A harmadik, nagyobb léptékű elképzelés szerint tudományos és technológiai élményközpont jönne létre a planetárium körül, űrkutatási, robotikai és mesterséges intelligencia bemutatókkal, valamint szabadtéri tudományos parkkal. A miniszter szerint a 23 méteres kupola ma is jelentős érték. Kormányzati döntés egyelőre egyik változatról sem született. A javaslat véglegesítése előtt szakmai, műszaki és pénzügyi kérdéseket tisztáznak. Ariana Grande felszólította Donald Trump csapatát, hogy többé ne használják zenéit politikai tartalmakhoz. Az énekesnő egy közösségi médiában közzétett videóra reagált, amelyben Trump egy tüntetésen látható, miközben Grande We Can Be Friends című dala szól. A videóhoz a férfiak és a női sportok, valamint a gyermekvállalás témájával kapcsolatos politikai üzeneteket is társítottak. Grande a bejegyzés alatt azt írta, soha többé ne használják a zenéjét, és hozzátette, hogy a videóban megjelenő állítások szerinte hamisak. A komment később eltűnt a bejegyzés alól.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Holnap több százezer gyermek családja számíthat támogatásra, ugyanis augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Részletezte, a kormány több mint 400 ezer gyermek családjának nyújt segítséget az iskolakezdéshez. A támogatás összesen 100 ezer forint, amelyet két részletben folyósítanak. A második, szintén 50 ezer forintos összeget legkésőbb november 30-áig kapják meg a jogosultak. Ezt már iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában adják. A családoknak a támogatást nem kell külön igényelniük, az összeg adómentes. Az első részletet a Magyar Államkincstár folyósítja, a családi pótlékhoz hasonlóan. A részletes feltételekről a kormány hivatalos tájékoztató oldalán érhető el további információ. A támogatás célja, hogy enyhítse az iskolakezdéssel járó családi kiadásokat. Kilépett a Magyar Kétfarkú Kutyapártból Sándor Balázs, a párt ajkai önkormányzati képviselője, országos koordinátora és korábbi országgyűlési képviselőjelöltje. Döntését azzal indokolta, hogy a párton belül az elmúlt időszakban önkorlátozást érzett, és a jövőben szabadabban szeretne politizálni. Mint fogalmazott, nem akarja visszafogni magát azért, mert a kutyapárt nem foglalkozik más pártokkal, és szeretne nyíltabban fellépni a Fidesszel szemben. Sándor Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet a kutyapártnak és közösségének. Az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja. Sándor Balázs az elmúlt években több országos akcióban is szerepet vállalt, köztük a Visszalopjuk az országot kampányban és az Út a kátyúba akcióban. A kutyapárt az áprilisi országgyűlési választáson 1% alatt teljesített, ezért vissza kell fizetnie a kampánytámogatást. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium jövőjéről. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter szerint három lehetőséget vizsgálnak. Az első egy gyors, ideiglenes újranyitás lehet 2027-ben, néhány 100 millió forintos ráfordítással. A második egy teljes körű korszerűsítés, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. Ez 2-3 évig tarthatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. A harmadik, nagyobb léptékű elképzelés szerint tudományos és technológiai élményközpont jönne létre a planetárium körül, űrkutatási, robotikai és mesterséges intelligencia bemutatókkal, valamint szabadtéri tudományos parkkal. A miniszter szerint a 23 méteres kupola ma is jelentős érték. Kormányzati döntés egyelőre egyik változatról sem született. A javaslat véglegesítése előtt szakmai, műszaki és pénzügyi kérdéseket tisztáznak. Ariana Grande felszólította Donald Trump csapatát, hogy többé ne használják zenéit politikai tartalmakhoz. Az énekesnő egy közösségi médiában közzétett videóra reagált, amelyben Trump egy tüntetésen látható, miközben Grande We Can Be Friends című dala szól. A videóhoz a férfiak és a női sportok, valamint a gyermekvállalás témájával kapcsolatos politikai üzeneteket is társítottak. Grande a bejegyzés alatt azt írta, soha többé ne használják a zenéjét, és hozzátette, hogy a videóban megjelenő állítások szerinte hamisak. A komment később eltűnt a bejegyzés alól.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Megújul a Budapest Fót Veresegyház Őrbottyán Vác vasútvonal, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kifejtette, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként uniós kohéziós forrásból 174 milliárd forintot fordítanak a beruházásra, amely 2030-ra korszerű elővárosi vasútat eredményezhet. A fejlesztés gyorsabb és sűrűbb vonatközlekedést, akadálymentes peronokat, valamint megújuló állomásokat és megállóhelyeket jelent. Fót Veresegyház és Őrbottyán térségében a jelenlegi óránkénti 1-2 vonat helyett 4-6 járat közlekedhet, és ahol szükséges, második vágány is épülhet. Parkolóhelyeket alakítanak ki autóknak és kerékpároknak is. A vonal Rákospalota-Újpestnél csatlakozhat a meghosszabbított M3-as metróhoz. A vasutat jelenleg naponta mintegy 10 000-en használják. Fokozott óvatosságra kérik a lakosságot Nógrádkövesden és Széchenyként is, miután kéményseprőként bemutatkozó személy járta a környéket. Nógrádkövest polgármestere Sinkó Attila internetes oldalán közölte, az önkormányzatnál nem jelentkezett be olyan kéményseprő, akiről tudomásuk lenne, és hivatalos kéményseprés sem zajlik jelenleg a településen. Széchenyke polgármestere szintén arra figyelmeztette a helyieket, hogy csak akkor engedjenek be bárkit otthonukba, ha meggyőződtek arról, hogy valóban hivatalos szolgáltatás miatt érkezett. A település vezetők szerint nem állítják, hogy csalás történt, de fontos az elővigyázatosság. A lakókat arra kérik, kérjenek fényképes igazolványt, és ne fizessenek, amíg nem ellenőrizték a szolgáltatás hivatalosságát. Különösen az idősebbek figyelmét kérik. Felhívják a figyelmet, hogy gyanú esetén ne engedjék be az ismeretlent, és értesítsék a rendőrséget. A harmónia és az élmények kerültek a középpontba a 29. Dunakeszi nyári tárlat megnyitóján. A Voke József Attila művelődési központban 41 alkotó munkáiból nyílt kiállítás, amely egyben az intézmény új évadának nyitó programja is. A megnyitón M. Garami Mária, a Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület elnöke azt hangsúlyozta, egy tárlatnak nem feltétlenül az a feladata, hogy kész értelmezéseket adjon a látogatóknak. Sokkal fontosabb, hogy mindenki a saját érzéseit, gondolatait és élményeit fedezze fel a művekben. Az idei kiállításon külön díjat kapott Delafrey Nikolett, Gyarmati Kovács Péter és Ruzsa Dénes, a tárlat nagy díját pedig Halász Géza vehette át. A 29. Dunakeszi nyári tárlat szeptember 10-ig látogatható a művelődési központban. Vácváros díszpolgára címet kapott Marton Zsolt megyés püspök. A kitüntetést az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi megemlékezésen augusztus 20-án adták át a Konstantin téren. A képviselőtestület júliusban döntött a díszpolgári cím odaítéléséről. Marton Zsolt 2019 óta vezeti a Váci Egyházmegyét, és a méltatás szerint főpapi szolgálata mellett jelentős városépítő munkát is végzett. Tevékenységéhez kapcsolódik többek között a Székesegyház és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola épületének megújulása, valamint a Püspökvác turisztikai központ létrehozása. Az ünnepségen további városi elismeréseket is átadtak. Pro Urbe kitüntetésben részesült dr. Áfra Tamás és dr. Soltész Andrea. Közösségi Pro Urbe díjat kapott a Dr. Kenész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény és a Madács Imre Művelődési Központ. A Vácváros egészségügyéért kitüntetést Dr. Szőcs András és Dr. Szvitek István névehette át. Súlyos károkat okozott a péntek esti vihar zebegényben. Több helyen villanyoszlopok és fák dőltek ki, elektromos vezetékek és internetkábelek szakadtak le, a kidőlt fák pedig parkolóautókban is kárt tettek. Ferenci Ernő Ervin polgármester tájékoztatása szerint a helyszínre Vácról, Nagymarosról, Kismarosról és Vámos Mikoláról is érkeztek tűzoltóegységek, miközben az EO szakemberei több járművel dolgoztak a károk elhárításán. A munkát az elektromos hálózat szakaszos leválasztása és feszültségmentesítése előzte meg. Többek között az Orgona, a Pacsirta, a Balcsi-Zsilinszki, a Tátika, a Szegfű, a Mókus, a Róka és a Nyúl utca is érintett volt. Az áramszünet a teljes üdülőterületet és Zebegény újvölgyet is érintette. A távközlési hálózatban is keletkeztek károk. A polgármester megköszönte a tűzoltók, az EON munkatársai és az önkéntesek segítségét. Ezüstérmet szerzett dr. Simonyi Zsófia, Récsági állatorvos és saját tenyésztésű lova Just For You az állatorvosok idei Európa-bajnokságán. Az augusztus 7-e és 9-e között Kecskeméten megrendezett Euróvet díjuglató versenyen a páros a Small Tour döntőjében végzett a második helyen. A dobogón három magyar versenyző osztozott. Dr. Simonyi Zsófia a magyar csapat tagjaként is ezüstérmet szerzett. Just For You különlegessége, hogy a lovat a doktornő saját kancájától tenyésztette. Az idei viadalt első alkalommal rendezték meg Magyarországon.
0: Időjárás.
2: Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Közlekedés.
2: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Bajcsi úton várható trafipax.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol, vagy csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Megújul a Budapest Fót Veresegyház Őrbottyán Vác vasútvonal, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kifejtette, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként uniós kohéziós forrásból 174 milliárd forintot fordítanak a beruházásra, amely 2030-ra korszerű elővárosi vasutat eredményezhet. A fejlesztés gyorsabb és sűrűbb vonat közlekedést, akadálymentes peronokat, valamint megújuló állomásokat és megállóhelyeket jelent. Fót Veresegyház és Őrbottyán térségében a jelenlegi óránkénti 1-2 vonat helyett 4-6 járat közlekedhet, és ahol szükséges, második vágány is épülhet. Parkolóhelyeket alakítanak ki autóknak és kerékpároknak is. A vonal Rákospalota-Újpestnél csatlakozhat a meghosszabbított M3-as metróhoz. A vasutat jelenleg naponta mintegy 10 000-en használják. A harmónia és az élmények kerültek a középpontba a 29. Dunakeszi nyári tárlat megnyitóján. A Voke József Attila művelődési központban 41 alkotó munkáiból nyílt kiállítás, amely egyben az intézmény új évadának nyitó programja is. A megnyitón M. Garami Mária, a Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület elnöke azt hangsúlyozta, egy tárlatnak nem feltétlenül az a feladata, hogy kész értelmezéseket adjon a látogatóknak. Sokkal fontosabb, hogy mindenki a saját érzéseit, gondolatait és élményeit fedezze fel a művekben. Az idei kiállításon külön díjat kapott Delafrey Nikolett, Gyarmati Kovács Péter és Ruzsa Dénes, a tárlat nagy díját pedig Halász Géza vehette át. A 29. Dunakeszi nyári tárlat szeptember 10-ig látogatható a művelődési központban. Súlyos károkat okozott a péntek esti vihar zebegényben. Több helyen villanyoszlopok és fák dőltek ki, elektromos vezetékek és internetkábelek szakadtak le, a kidőlt fák pedig parkolóautókban is kárt tettek. Ferenci Ernő Ervin polgármester tájékoztatása szerint a helyszínre Vácról, Nagymarosról, Kismarosról és Vámos Mikoláról is érkeztek tűzoltóegységek, miközben az EON szakemberei több járművel dolgoztak a károk elhárításán. A munkát az elektromos hálózat szakaszos leválasztása és feszültségmentesítése előzte meg. Többek között az Orgona, a Pacsirta, a Balcsi-Zsilinszki, a Tátika, a Szegfű, a Mókus, a Róka és a Nyúl utca is érintett volt. Az áramszünet a teljes üdülőterületet és Zebegény-Újvölgyet is érintette. A távközlési hálózatban is keletkeztek károk. A polgármester megköszönte a tűzoltók, az EON munkatársai és az önkéntesek segítségét. Holnap több százezer gyermek családja számíthat támogatásra, ugyanis augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Részletezte, a kormány több mint 400 000 gyermek családjának nyújt segítséget az iskolakezdéshez. A támogatás összesen 100 000 forint, amelyet két részletben folyósítanak. A második, szintén 50 000 forintos összeget legkésőbb november 30-áig kapják meg a jogosultak. Ezt már iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában adják. A családoknak a támogatást nem kell külön igényelniük, az összeg adómentes. Az első részletet a Magyar Államkincstár folyósítja, a családi pótlékhoz hasonlóan. A részletes feltételekről a kormány hivatalos tájékoztató oldalán érhető el további információ. A támogatás célja, hogy enyhítse az iskolakezdéssel járó családi kiadásokat.
0: Időjárás.
2: Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Közlekedés.
2: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Bajcsi úton várható trafipax.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
3: Elkezdjük a reggeli ritmust, bizony-bizony jó rádiózást kívánunk mindenkinek a 95.7-en és a 91.9-en, meg a megafonfm.hu-n is. Ott vagyunk és ragyogunk, és egészen 10-ig best of volunk, ahogy azt már hát lassacskán 10 éve megszokhattátok, úgyhogy köszöntünk mindenkit a mikrofonnál. Oli, csak Ádámat halljátok, Karvas Anyi is itt van, Sándor.
4: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek, és hát kellemes vasárnapot, augusztus 23-a vasárnap van. Névnaposok, Bence, aztán Szidónia, micsoda szép név, Istenem, Aszter, aztán Fajsz, Filip, Minerva, Rózsa, Zekő, Zsadány, ők az ünnepeltek, hát sok boldogságot a névnaposoknak, na meg persze köszöntjük a születésnaposokat is, itt a 95.7-en és a 91.9-en. Hidvégi Vid Tornász 40 éves kereken a mai napon, Isten értesse.
3: Kicsoda? Hidvégi?
4: Hidvégi Vid.
3: Vid. Milyen Vid?
4: Vid. Ez a keresztneve.
3: Tornász?
4: Tornász, igen. Aztán Kelemen Tímea, színésznő, ő 53 éves a mai napon. Hát őt is köszöntjük nagy-nagy szeretettel, és hát jó ünneplést kívánunk neki mára. A hallgatóknak viszont jó hallgatózást kívánunk az elkövetkező 4 órára, hiszen megmutatjuk nektek itt a reggeli ritmusban, hogy mit műveltünk a hét második felében.
3: Bizony.
4: Milyen érdekes témáink voltak.
3: Volt egy pár, úgyhogy kezdjük is az elsőben. Mindjárt a meg a slágerek után.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Kelet-Nógrádban vagyunk ebben az órában, jó rádiózás mindenkinek, és az agyvával foglalkozunk egy kicsit, mert hogy foglalkozni kell vele.
2: Az agyvával is.
1: És igen, sajnos, ugye most az ipójjal is foglalkoztunk.
2: Egyre több folyóvízünkkel is, ez meg már elég rosszul hangzik.
1: Igen, az ipójjal is foglalkoztunk, ugye bárcsak egy átvitt értelemben, mert ugye most az a nagy ipójtakarítás volt, és ugye beszéltünk arról, hogy ott is azért eléggé alacsony. A viszint bár emlékszem rá, hogy amikor kint voltunk a Vikiéknél a gyűjtésen múlt hét pénteken, akkor azért ott azt hittem, hogy rosszabb lesz.
2: De nem annyira vészes, én elég közel lakom, néha szoktuk mondom, csekkolni.
1: Hogy akkor ott még ott egész jó a történet, tehát nem ilyen bokáig érő a sztori.
2: Annál nagyobb.
1: Igen, viszont az agyvának bizonyos részein is már nagyon rossz a helyzet, illetve ugye ahogy mondtuk az előzőekben is, ott nagyon sok minden nincsen rendezve. Akár magán vízkivételek vannak engedélyezve, akkor ott lett egy víztározó mellette, ami mezőgazdasági célokat használ, akkor megy bele szennyvíz, akkor csináltak különféle ilyen, hogy mondjam, emelőket, ugye, meg buktatókat, meg vízlépcsőket, akkor ott megáll már a víz, mert gyakorlatilag nincsen folyás, akkor ott halpusztulás van, akkor egyre kevesebb az oxigén, mert hogy már az egész békalencsés, tehát az egész így elindul magától ez a folyamat.
2: Nyilván ez, igen, ez egy folyamat.
3: Ott az a maconkai része mindig úgy fel volt hype-olva és kapva.
1: De nem a maconkai részről van szó, az a maconka az maconka. Az agyva meg az agyva.
2: Hát van itt az agyván is azért van ilyen víztározó rész, és akkor gondolom, hogy ez meg az öntözésre, tehát ilyen jellegű magáncélokra.
1: És vannak is, hogy ezek sok helyen nincsenek tisztázva, valamit nem... Tehát... nagyon ott is komplex a helyzet, és ugye ezért is alakult meg többek között, gondolom én, az Agyvamentik nevű csapat, akikről kezdtünk az előbb beszélgetni, ugye próbálják nyomon követni, és legalább figyelmet felhívni arra, hogy ezért itt óriási problémák vannak.
2: És nyilván ezáltal a víz mikrobiomja, mármint hogy az élővilága, meg a baktériumok, meg a paraziták, vagy bármi is, gondolom, hogy egy olyan irányt vesz, hogy elszaporodik az, amire nem lenne annyira szükség, igen, vagy valami, és akkor akár kórokozók
1: próbálják
2: is.
1: Ugye a csapatnak a hidrológus szakemberei, a vízügyes egyébként figyelni, vizsgálni, felhívni, figyelmet egyébként nem tudnak hozzányúlni, mert hogy itt az a jogi vízmű, stb.
2: Nem olyan az,
1: viszont erről mindenképpen beszélnünk kell, mert hogy ott is a 21. órában vagyunk már, úgyhogy Horváth Zsoltot fölhívtuk, Zsolt ez egyik alapítója ennek a csapatnak, ő is ugye szakember, hidrológus, és vele egy picit beszélgettünk magáról a csapatról, és arról, hogy akkor tényleg mi a helyzet most az agyván, és mik azok a tényezők, nyilván mondjuk az aszályon túl, vagy a csapadék hiányon túl, amelyek még pluszban rátesznek.
2: Nyilván itt
1: egy
2: ez
1: lapáttal.
2: A kérdés, az aszályt
1: tudjuk. Igen, úgyhogy Zsolt itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, Horváth Zsolt vagyok az Agyomentiktől.
1: Szia, Zsolt! Na, akkor kezdjünk is bele tényleg, és örülünk, hogy tudunk egy kicsit most már veletek is foglalkozni. Egy picit beszélünk akkor magáról a csapatról, hogy bemutassunk benneteket a hallgatóknak. Ugye egy tök jó nevetek van, ami azért mutatja azt, hogy nyilván ez a folyóati alakulásotoknak a fókuszpontja. Akkor miért is jött létre a csapat? Talán kezdjük ezzel.
4: Igen, akkor először is a nevünk ugye az Agyvamentik, tehát ugye van egy ilyen szlogenünk is, hogy mentik az agyvát, az Agyvamentik, tehát itt már gyakorlatilag az utolsó utáni órában vagyunk, tényleg menteni kell, most már cselekedni kell. Azért alakultunk meg, mert ezt ugye mindenki érzi, mert évek óta mindenki így egyénileg próbált tenni valamit, de azt láttuk, hogy egyedül nem bírunk ezzel a dologgal, és akkor gondoltuk, hogy összefogunk. És akkor elkezdtük építeni, és szép lassan, hát szép gyorsan, most már 20 fő fölött van a csapat.
2: Ó, az nagyon jó.
4: Igen, és akkor próbáljuk nem csak az agyvát lefedni, hanem az agyvát és az egész vízgyűjtőjét, mert ugye, ha nincs a patakokból nem folyik víz az agyvába például bele, akkor az agyvába se lesz víz, és így ezekkel a patakokkal és a tarnával, galgával, tehát ezekkel a szintén mellékfolyókkal, amik a fő vízadók, ezekkel is foglalkozunk.
1: Oké, és akkor a megalakulásotok az mikorra datálható, Zsolti? Tehát, hogy nem az idei évben, hanem már korábban kezdtek el azzal foglalkozni, akkor itt ezen a vízgyűjtő meg ezen a folyón egyébként gond van?
4: Igen, nagyjából 5-10 éve foglalkozik így átlagban a csapatban lévő emberek, ugye az, hogy egy probléma van, de ugye, mint az agyva mentik, ugye ez egy nem hivatalos szervezet, de egy erős közösség, így körülbelül 2 hónapja létezünk.
1: Tehát akkor most már, amikor azért tényleg ez a hőkupola először azért bejött, és akkor láttatok azt, hogy itt azért tényleg valami egyre rosszabb már, akkor azért összejöttetek egy ilyen csapatban. Akkor mi a helyzet most? Én láttam egyébként egy legfrissebb filmet is, ugye cége, amiben ti is szerepeltek. Hát nem sok jót mondtok el magáról a Zagyváról. Most milyen képet mutat, mit lehet tudni arról, hogy egyáltalán ennek a folyónak hogyan és miképpen lehet-e jövője? Mik azok a pluszpontok, amik az Aszályon meg a Viszályon túl nyilván azért ott vannak és rontják az állapotát, mert azért erről is beszéltél, Zsolt.
4: Igen,

0: aliázott tavakban. És ugye nem arra használjuk a vizet, amiben ami a tájnak kéne, tehát amiben összhangban fenntartatóan tudnánk gazdálkodni. És ezen kívül ugye történtek ugye gátépítések, mert azt az irányt látta a vízügy helyén valónak, hogy ugye tartsuk vissza a vizet gátakkal, csak ezek túl magasított gátak lettek, és ugye egy ilyen pangóvizes, egy ilyen oxigénhiányos, fényhiányos békalencsés víz van most kint, de hát ugye ez nem most, ez már 2 hónapja így van.
1: Aha, tehát akkor azt akarták ők, bocsánat, hogy így megértsem, hogy azt akarták ők ugye, hogy egy picit megemelni a vízszintet mondjuk egy ilyen építménnyel, viszont túllőttek a célon, és gyakorlatilag nincsen átfolyás, éppen ezért ott pang a víz, és akkor gyakorlatilag ott pusztul ki az élővilág.
0: Igen, gyakorlatilag ugye fény meg oxigén nélkül nem tudnak az élmények élni. Igen.
2: Illetve azok a víztározók műanyaggal el vannak zárva a természetes, tehát a föld talaj vízbe nem tud elfolyni.
1: Akkor mit tudtak most csinálni? Mert láttam azt ugye, hogy itt fölhívtátok a figyelmet akár itt a mi kereteink között is, hogy voltak nálatok forgatni is. Merre tud lépni az agybementék csapata, Zsolti, most, hogy akkor ezek itt vannak? Mentek kilincselni, ütitek az ajtót, tehát hogy van bármifajta eszközök kezetekben, amivel mondjuk ezt az állapotot meg tudjuk, vagy meg tudjátok szüntetni?
0: Igen, nagyon összetett ez a dolog, és azt azért tudni kell, hogy most egy hiába cselekedni kell azonnal, tehát azonnali cselekedni fogunk kisebb projektekbe, hogy mindjárt elmondom hogyan, de ez egy ultramaratoni futóverseny, amit most csinálunk, tehát évekig fog tartani, amíg végre rend lesz, és ebben mi hiszünk. Tehát most ugye jelenleg ugye beléptünk a vízőrző mozgalomba, igen. És ott ugye a minisztériummal is egyeztetve, tehát pont én ma fogok menni például az államtitkárral beszélni, a vízőrzőkkel együtt, és a minisztériummal ugye egyeztetünk, megadunk konkrét helyeket, ahol el lehetne árasztani ezt a területet, és vizet lehetne megtartani, vagy akár régi folyókanyarulatokat visszaállítani, mert az agyban erre nagyon jó helyek vannak. Ilyeneket beviszünk hozzájuk, és utána az ő segítségükkel reméljük, hogy akkor a vízügyel és a tulajdonosokkal összedolgozva, tehát úgy, hogy mindenki jól járjon, és ösztönözve legyen erre, úgy próbálunk elérni egy-egy helyen eredményt, és reméljük utána ebből lesz egy koncepció, ami az egész Zagyvárra ki fog terjedni, ez most a célunk.
1: Uh-huh. És akkor ezek azok a kis projektek, amiket említettél, vagy ezen túlmenőleg még azért vannak itt megoldások a Talsóiban, vagy tervek?
0: Igen, tehát ugye most, amit csinálunk jelenleg, a tevékenységünk nagy része az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy baj van.
1: Igen.
0: Most én már kezdem azt felfedezni a csapattársakkal együtt, hogy az emberek most már lassan eddig eljutnak, de még mindig nem értik azt, hogy mi a különbség egy mesterséges víztározó, meg egy természetes tájban való megőrzés között. De ezt Balogh Péter és kollégái nagyon jól terjesztik.
2: És edukálni kell egyébként a népet, nekem ez meggyőződésem.
1: Igen.
0: Ez nagyon fontos, igen. Tehát ezt fel kell fogni mindenkinek, de ebből ugye kellenek mintaprojektek, példát kell mutatni, és az fogja beindítani az egészet, és ebben a minisztériumnak nagyon nagy szerepe van. Szóval remélem ma is sikerül velük valamit elérni.
1: Jó, szóljatok, Zsolti! Jó, hogyha van egy lépés, vagy az, hogy akkor akár a Zagyván, itt a Nógrádi részen is a ti dolgotok az egy mintaprojekt lesz, mert hogy akkor tényleg ezzel akarunk foglalkozni, és akkor figyelni azt, hogy milyen vízmegóvások vagy léptékek indulnak el itt szűkebb hazánkban, úgyhogy keresünk majd, még ti is keresetek, hogy jól, és akkor tudunk beszélni, meg folytatni a tevékenységetekről a beszámolókat itt a hallgatóknak is. Rendben.
2: Sikerrel mentsetek.
1: Nagyon köszi, és akkor szurkolunk, beszélünk ma, Zsolti. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm, sziasztok!
1: Szia, minden jót! Na, hát röviden és tömören nagyjából így áll, így állunk.
2: Óriási, mondanám, hogy mondott újat, de hát ugye nem.
1: Jó, átbeszéljük ki, mit gondolta a Zsolti által elmondottakról. Minden.

0: Megafon.
1: Minden idők a legnagyobb.
2: Hogy van az agyva? Ez a témánk, és ez még a témánk itt a Megafon reggeli műsorában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Horváth Zsolt, az Agyva Mentik csapatának egyik tagja, hidrológus volt a vendégünk, akivel beszélgettünk egy picit a tímről, meg arról, hogy hát hogy áll az agyva, és hogy mi a helyzet. Na Sanyika, hallottad a beszélgetést, nyilván, hát mit gondolsz, mi a helyzet? Itt a vég, vagy azért van remény? Mit érzel?
3: Mindig van remény, tudom, hogy ez ilyen elcsépelt mondani való, de valójában, ha tényleg sikerül az embereket megmozgatni, és a Zsolték azon vannak, hogy ez a dolog megvalósuljon, megtörténjen, én hiszek abban, hogy ők azért tudnak tenni, és akkor tényleg az, hogy az emberek egy picit másképp gondolkodjanak, azzal együtt lehet eredményt elérni, és én nagy-nagy köszönet a Zsoltéknak, hogy tényleg felismert ezt a helyzetet, felismerték ezt a problémát, és nem fordítottak hátat az agyvának, hanem tényleg ők tenni akarnak az agyváért valamit, bár lehet, hogy tényleg a 24. 25. órában vannak, de soha nem késő, én azt gondolom, és meg is kell menteni az agyvát. Én hiszek abban, hogy tényleg, ha állami beavatkozás is történik, ahogy Zsolt is említette, hogy az államtitkár úrral fog most beszélni, akkor valószínű, hogy lehet eredményt elérni, és rendbet lehet tenni, és meg lehet menteni az agyvát. Szükségünk is van az agyvára. Igen, minden folyóra szükség.
2: Igen, csak nekem, mert tudod, milyen érzésem van ezek kapcsolatban. Pont ezt beszéltük a múltkor, amikor megnéztük azt a videót, amiben benne voltak egyébként a Zsolték és ott Matyival, technikus kollégával, hogy egyébként, tehát oké, ezek szakemberek, hogy rendben van, de hogy én ezt a tökölést én nem értem. Tehát, hogy szerintem azért itt nem kell...
4: És melyik tökölést, vagy melyik részére gondolsz?
2: Azt, hogy nem történik semmit. Tehát ugye, most Isten ments, hogy én bántsak bármilyen szakembert, pláne úgy, hogy azért mondjuk a minimális látásom van, mert nekem is ilyen papírom van róla, de azért mondjuk, és ezt beszéltük a technikus kollégával és a Matyával is, amikor megnéztük a filmet, azért ahhoz nem kell MSC, nem tudom én milyen szak, még diploma, hogy azért rájöjje arra, hogy eddig ugye a komcsírában is itt az volt, hogy akkor itt ne legyen árvíz, lecsapoljuk a területeket, az azért lemegy a folyó, nincsen víz a talajban, és gyakorlatilag most azt kéne csinálni, hogy akkor nyissuk meg, és akkor legyen, árasszunk el ezt.
4: Legyen
2: azt.
4: Víz.
2: És akkor úgy árasszuk el. Tehát, hogy ott tartunk, hogy gyerekek, hát akkor menjünk egy kapával, vagy valamivel, most nyilván sarkítok, de hogy hozzunk egy gépet, és akkor kezdjük el ezt csinálni. Tehát mennyi a pofázás már hetek óta, vagy a júliusi, vagy a júniusi hőkupola óta is, hogy
4: most
2: akkor
4: én
2: mi,
4: azt nem tudom egyébként, hogy ebben mennyi a jogi hercehúrca.
2: Igen, hát kétharmad van, azt csinálnak, amit akarnak. Hát miért nem csinálják, akkor azt mondjuk, hogy figyelj, itt van, ez most kész. Kötelezően, mert vízhiány van, minden gazda, nem tudom én, tehát, hogy valahol nincsen cső a kukoricában, érted?
4: Tehát, gyere
2: hogy
4: ide ezzel, meg azzal, igen, meg hozd magaddal egy lavórvizet.
2: És akkor légy szíves, mert most havárja van, akkor a 10%-ot öntsük már a területedről, és meg sem meg lehetne tenni. Tehát én ezt a tököl is nem értem, hogy beszélünk róla, oké.
3: Magyarországra ez jellemző egyébként, mindenben.
2: Oké, de most már itt a tényleg ilyen válság
4: valóban,
2: van.
4: De ezen túl kell egy, tehát ezen már valóban túl kell lépjünk.
2: Egyik napról a másikra a Paksra vezényeli 100 honvédet, hogy akkor ott tegyük le ezt a két bárkát, és akkor mert hogy ott aktunk van, meg...
4: Csak
2: meg,
4: nem mindegy, hogy ki akarja.
2: Meg
4: nem.
2: Helyzet
4: itt
2: van.
4: Itt ugye tudod.
2: Itt az van, hogy akkor legyen még mondjuk 100 kivezényelve mondjuk az agyvára, és akkor gyorsan csináljuk meg, és akkor télre már lehet.
3: Mi még bajban van, tudod?
2: Az összes.
3: Amiről nem beszélünk, amiről nyilván nincs időnk.
2: Hát épp ezt mondom, hogy megy a duma már, hogy akkor igen, vízmegtartás a tájban, el kell árasztani akkor a folyók melletti területeket, igen, Zsolték is, megyünk egyeztetni, igen, ezt meg kell tenni, na akkor csináljuk már meg. Akkor jön a markoló, és akkor nem tudom én, válja ki az Ipoly mellett azt a részt most. Holnap kezdjük el. Hát
4: de egyébként
2: nem.
4: Az a durva, hogy én minden ilyennel, amikor most egyre többet foglalkozunk vele, és amikor belenézek egy-egy ilyen témában, vagy körbenézek, hogy nagyjából azt kéne visszahozni, ami régen volt.
2: Persze,
4: nem, mindig ezt mondják.
2: Azért mondom, hogy ehhez nem kell diplomát, hogy ezt megértsed.
4: Ott volt, de szabályozták, azóta van baj, ez szóval, hogy tényleg egyébként egy
2: vissza a régihez. Nem akarok én is csatlakozni a 9 milliós hidrológiai szakember országához, de én inkább azt mondom, hogy akkor oké, tudjuk, hogy mi van, tavaly is már mondták, hogy mi van, akkor kezdjük el, és csináljuk gyerekek. Tehát jöjjenek ki a markolók, és akkor kezdjük el széttúrni, és akkor engedjük be a folyót, de most kell megcsinálni, mert télen, hogyha esetleg van valami csapadék, vagy november környékétől kezdve még, akkor ezt most tudod megfogni.
4: Gondolom, hogy egyébként
2: télen.
4: Anyagi akadálya is lehet, nem, hogy mondjuk egy markolót, vagy kifizet ki, vagy
3: de ez nem lehet pénz kérdése.
4: Hát elvileg nem lehetne.
2: Igen.
4: Tehát, hát, hogy nem tudom,
2: én,
4: hogy
2: én ezt nehezményezem, hogy akkor oké, most egyeztetünk mi, meg izé, nem, havária, azt csináljuk. Na meglátjuk, Zsoltéknak szurkolunk.
4: Így van.

0: tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
2: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
2: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
1: Reklámot hallottak.
4: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
5: Megújul a Budapest Fót Veresegyház Őrbottyán Vác vasútvonal, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kifejtette, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként uniós kohéziós forrásból 174 milliárd forintot fordítanak a beruházásra, amely 2030-ra korszerű elővárosi vasútat eredményezhet. A fejlesztés gyorsabb és sűrűbb vonatközlekedést, akadálymentes peronokat, valamint megújuló állomásokat és megállóhelyeket jelent. Fót Veresegyház és Őrbottyán térségében a jelenlegi óránkénti 1-2 vonat helyett 4-6 járat közlekedhet, és ahol szükséges, második vágány is épülhet. Parkolóhelyeket alakítanak ki autóknak és kerékpároknak is. A vonal Rákospalota-Újpestnél csatlakozhat a meghosszabbított M3-as metróhoz. A vasutat jelenleg naponta mintegy 10 000-en használják. A harmónia és az élmények kerültek a középpontba a 29. Dunakeszi nyári tárlat megnyitóján. A Voke József Attila művelődési központban 41 alkotó munkáiból nyílt kiállítás, amely egyben az intézmény új évadának nyitó programja is. A megnyitón M. Garami Mária, a Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület elnöke azt hangsúlyozta, egy tárlatnak nem feltétlenül az a feladata, hogy kész értelmezéseket adjon a látogatóknak. Sokkal fontosabb, hogy mindenki a saját érzéseit, gondolatait és élményeit fedezze fel a művekben. Az idei kiállításon külön díjat kapott Delafrey Nikolett, Gyarmati Kovács Péter és Ruzsa Dénes, a tárlat nagy díját pedig Halász Géza vehette át. A 29. Dunakeszi nyári tárlat szeptember 10-ig látogatható a művelődési központban. Súlyos károkat okozott a péntek esti vihar zebegényben. Több helyen villanyoszlopok és fák dőltek ki, elektromos vezetékek és internetkábelek szakadtak le, a kidőlt fák pedig parkolóautókban is kárt tettek. Ferenci Ernő Ervin polgármester tájékoztatása szerint a helyszínre Vácról, Nagymarosról, Kismarosról és Vámos Mikoláról is érkeztek tűzoltó egységek, miközben az EON szakemberei több járművel dolgoztak a károk elhárításán. A munkát az elektromos hálózat szakaszos leválasztása és feszültségmentesítése előzte meg. Többek között az Orgona, a Pacsirta, a Balcsi-Zsilinszki, a Tátika, a Szegfű, a Mókus, a Róka és a Nyúl utca is érintett volt. Az áramszünet a teljes üdülőterületet és Zebegény-Újvölgyet is érintette. A távközlési hálózatban is keletkeztek károk. A polgármester megköszönte a tűzoltók, az EON munkatársai és az önkéntesek segítségét. Holnap több százezer gyermek családja számíthat támogatásra, ugyanis augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Részletezte, a kormány több mint 400 000 gyermek családjának nyújt segítséget az iskolakezdéshez. A támogatás összesen 100 000 forint, amelyet két részletben folyósítanak. A második, szintén 50 000 forintos összeget legkésőbb november 30-áig kapják meg a jogosultak. Ezt már iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában adják. A családoknak a támogatást nem kell külön igényelniük, az összeg adómentes. Az első részletet a Magyar Államkincstár folyósítja, a családi pótlékhoz hasonlóan. A részletes feltételekről a kormány hivatalos tájékoztató oldalán érhető el további információ. A támogatás célja, hogy enyhítse az iskolakezdéssel járó családi kiadásokat.
2: Időjárás.
5: Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Közlekedés.
5: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Bajcsi úton várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.
1: Ez történt szerdán reggel.
0: Szép reggelt kívánunk mindenkinek.
4: Jó reggelt, sziasztok.
0: Itt a Nóri, itt a Sanyi, szevasztok, kedvesek. Na, bevásárlóközpontos hipermarketes témánk az, ami most következik, kedves hallgatók, mert hogy ugye több híradás is már volt róla, lehetett hallani ilyen-olyan-amolyan nyilatkozatokat is, hogy hát a Rétságnál egy nagyobb bevásárló központ megépítésének a lehetősége ismételten fölpattant, de nem az, amiről mi már többször beszéltünk korábban. Mert hogy ugye volt korábban már, ha visszaemlékszel rá, Sanyi, téma, talán mi Mezőfi Zoltán polgármester is beszélgettünk róla, hogy ugye Rétságon kellene egy ilyen hipermarket, ami Balassagyarmaton is van, mondjuk három vagy négy.
4: Tecsószerűs.
0: Igen, vagy akár mondjuk a német oldalról is valamelyik ilyen.
4: Tehát ilyen jellegű, nem igen. Egy marha nagy, hanem ilyen.
0: Igen, és ugye ott több helyszín is szóba került, hogyha emlékszem rá, vagy ha jól emlékszem, és az egyik az úgy, amikor érkezünk be Balassagyarmatról Rétságra, és akkor jobbra tekintünk, ott van egy ilyen dombrész, egy ilyen üres terület, ott van ugye a Mincenti Pallavicini emlék szobor is, és oda álmodtak meg elvileg egy élelmiszer boltot, vagy egy hipermarketet, vagy egy diszkont lánc.
4: Market a város szélén.
0: Igen, market a város szélén. Viszont amiről most beszélünk, az nem ez, mert hogy az is szóba került, hogy van egy földtulajdonos, mégpedig a Tolmács közigazgatási határain belül, tehát hogyha bemegyünk ugye a kettesnél, elfordulunk ugye jobbra Tolmácsra, akkor ugye van ott egy benzinkút, és meg ott ugye vannak még területek, meg telkek, meg hasonlók, és az egyik tulajdonos, ő szeretné, hogyha az ő telk az úgy van már kialakítva, vagy úgy van az egész koncepció, hogy odaérkezzem. Akár.
4: Ne őri!
0: Egy bevásárló központ.
4: Egy magánember.
0: Igen, hogy ő arra így rábólintana, így van. Ezekről szólnak a hírek egyébként, és a Tolmácsi önkormányzat, és akkor beszélgettünk erre majd mindjárt a Dávid Martinnal, a polgármesterrel, ők nyilván támogatják a történetet, viszont például Dávid Barbara, aki ugye Nógrád polgármestere, ő betette egyébként a képviselőtestületbe is, hogy ezt ugye átbeszéljék, és ott nem nagyon akarják ők, mert hogy a kicsiket féltik, és ugye most megint előjön ez
4: az
0: örökös vita, ugye?
4: Tyúk tojás tulajdonképpen.
0: Igen, ha Nemesvári Norbit lenne, akkor ő kötne elvet a karóhoz, és ugye meg lenne a csörte is pluszban, mert ugye Karva is egyébként nagy hipermarketes, meg ő mindent ott.
4: Ja, Sanyika, te vagy? Te vagy a nagy market rajongó.
0: Én is szeretem.
6: Rengeteg érvem van emellett.
0: Nekem is.
4: Én egyébként, én meg inkább én nincs akkora nagy bajom a marketekkel, de én inkább helyi vállalkozó rajongó vagyok.
0: Igen, azért mondom, hogy nekem is van nagyon sok érvem a hipermarketek ellen, mert napi szinten szoktam ott vásárolni.
6: Ugyanakkor, nekem meg mellette van.
0: Hát azért mondom, igen, tehát mellette, tehát szoktam mellette. Ott vásárolni, bocsánat, ugyanakkor én piacozós is vagyok például. Én mondjuk ugye most itt lakásfelültesben voltunk, én például a gáztűz helyemet, illetve a párelszívomat sem az internetre rendeltem meg, hanem ugye helyi céghez, helyi vállalkozóhoz mentem be megnézni, hogy az mi
4: én
0: van, hogy van.
4: Én is így szoktam tenni amúgy,
0: tehát,
4: igen.
0: Hogy azért mondom, hogy ez nagyon Igen, érzékeny kérdés ez, hogy akkor...
6: De azért ez egy óriási dolog, mert a környékben a kicsi kis falvak településeinek, lakóinak is megkönnyíti az életét. Hogy egy helyen meg tud venni mindent, egyetlen egy dologra kell nagyon-nagyon jól odafigyelni, és ezt már most szeretném a tervezők, szervezők figyelmébe ajánlani, megfelelő közlekedési infrastruktúrát kell tervezni, nagyon-nagyon jól meg kell szervezni, hogy oda érkezzenek, és onnan induljanak is buszok. Hát
4: nyilván ezt gondolom, hogy ezt a multiláncolatnak ez egy alapvetése.
6: Hát, Sanyika, Budapesten is vannak olyan járatok, amik kifejezetten a bevásárló központokhoz mennek.
0: Igen, mert igen. Ugye az van, hogy le van szerződve, ugye Tuna Keszinnél is volt egyébként, amikor beszélgettük, akkor Tuna Keszinnél is, hogy ott a csko, az a level, oké, van neki ízéje, és oké, aztán megszüntettem, mert akkor mégsem volt annyira jó. Tehát, hogy ugye ez gyakorlatilag inkább a multinak a döntésétől függ, mint az, hogy akkor a kivitelező, a szervező, vagy a tervező ezt.
4: Jó, a multihoz akkor mondjatok, mint te, Csanyi, te vagy a nagy multis. Mi az, ami amellett szól azon kívül, hogy egy helyen van minden? Vagy ez mindent visz?
6: Ez az egyik érvem, hogy egy helyen van minden, nem kell ezer felé menni, akár a dögmelegbe, vagy télen a hidegbe. Ez az egyik. A másik, hogy sokkal olcsóbban hozzá tudsz jutni a termékekhez, mint például egy masszáknál. Hát ott van például, itt Budapesten lakunk a 20. kerületben Pesterzsébeten, és hát van itt a közelünkben egy masszák boltocska, és gyerekek, nem tudom, nem ájultam el tőle, mert én mostanában finom kenyeret nem nagyon ettem, már évek óta, és 1300 forint nála a kiló kenyér. Amíg mondjuk elmegyek a mit tudom én, másik sarokra, és ott van egy kis multi, és ott meg
4: nem
6: megveszem.
4: Nem mondom, hogy én 20 dekát veszek annyiért.
6: 600 forintért megveszem a kilós kenyeret.
4: De figyelj, én meg itt Balassagyarmaton azt mondom, én többnyire itt a két nagy helyi vállalkozós boltba járok, és én rácáfolok erre a drágábra. Lehet drágábbat is kapni, de meg lehet kapni ugyanazon az áron, illetve lehet olcsóbbakat hát, is
0: már,
4: jellemzően.
0: Itt már egyébként Nóri összehasonlítja a külföldi hipermultit, meg ugye kvázi azt a nagy multit, amit a két vállalkozó visz a Balassagyarmaton.
6: Hogy a multi este 9-10-ig nyitva van.
4: Értem, de igen, ezt tudom, de én erre meg azt mondom.
6: Nem tud elszakadni, sajnos Balassagyarmat sem, és erről volt is témánk.
0: Teljesen felesleges ezt folytatnod, mert még augusztus 20-án is
4: a helyi
0: este 10-ig nyitva lesz a bolt.
4: Így van.
0: Sanyika.
4: Tehát itt az minden megfejel.
0: Tehát ezt pont hagyjuk, mert itt az egyik ilyen nagy, akkora, mint egy hipermarket, egy külföldi, akkora.
6: De mondtad, a téma volt, hogy a cipőből délután 5-kor bezár.
0: Jó, az már más, de az, hogy...
4: De ez
0: más,
4: az élelmiszeri...
6: A múltiba elmész este 10-kor is ugyan, vagy 9-kor is ugyan, hogy tudsz cipőt próbálni.
0: Jó, de...
4: Igazad van, én ezt már egyébként ultra kényelemnek tartom, tehát ez, igen, ez már az a faktor,
0: hogy... Ki az a hülye, aki este 9-kor indul el cipőt vásárolni?
6: Akkor érted.
0: Igen, mindegy. De nem hiszem, hogy Balassagyarmaton este 9-kor, sőt, szerintem nem hiszem, hogy a Pesti...
4: Itt már nincs nyitva, igen, például a cipőbolt abban.
0: Van egyébként, még este 10-ig nyitva mondjuk az élelmiszerbolt, ott tudsz egyébként bármit venni. Jó, prók és kontrák, hogyha beszélgetünk mindjárt akkor Dávid Martinnal arról, hogy akkor ők hogy látják ennek a tolmácsi bevásárlóközpontnak, hipermarketnek a helyzetét.

0: hívna be és szeretne olyan bevásárló központot csinálni, amely gyakorlatilag a térséget kiszolgálná, és amelyről évek óta egyébként már szólnak a hírek, ha csak a Rétságot vesszük, és ugye azt, hogy ott a Mincenti Pallavicini szobor melletti zöld területen is esetleg ki lehetne alakítani egy ilyen helyet, és most ugye Tolmács az, aki a középpontba került ezáltal, és ugye azzal gyakorlatilag egy ilyet létrehozna egy ottani helyi vállalkozó, amelyet egyébként az önkormányzat támogat, viszont ugye valaki ezzel egyébként ágál, úgyhogy azért akarunk beszélgetni egy pár percet David Martin polgármesterrel, hogy megtudjuk azt, hogy akkor gyakorlatilag ez pontosan hol lenne,
1: ez az melyik féle lenne, anélkül, hogy pont kimondja.
0: Igen, meg azt, hogy hát a mikorról az nyilván teljesen felesleges, mert hogy amíg ugye nem jön valaki, addig nem jön, tehát hogy azt mondja, hogy jövőre lesz egy ilyen, ez most kész van, ott van a terület, innentől kezdve már csak azon múlik, hogy ezt valaki majd meglátja, vagy nem. Tehát, hogy ez hol lenne pontosan, és akkor, hogy gyakorlatilag a visszhangok milyenek, ez érdekel. Ez
1: igen,
0: érdekel
1: meg hogy ezt nyilván ott ki a célközönség, én csak gondolkozom.
2: Ezek polgármester még most lennék. Csak tervek.
0: Igen, erről beszéltünk. Igen. Mert hogy van egy úriember, akinek van egy tolmácson, van egy...
1: Sanyit innentől már annyira nem is
2: érdekel. Nem, annyira már nem érdekel, ez már mondom, ez már lerágott son, mert ez mindig volt, ez 10 évvel ezelőtt is volt, hogy
1: de most annál azért akutabb szerintem.
0: De értsd már meg, hogy az benzinkútnál Rétság. Tehát ez még nem volt. Ott az önkormányzat szeretett volna a benzinkútnál Rétság, erről beszélünk már 10 éve, de ez most teljesen más, mert jött egy tolmácsi... Igen, de most jött egy tolmácsi helyi vállalkozó, aki azt mondja, itt van a területe, talán még jobban és frekventáltabb is maga a hely, mint mondjuk ott Rétság belterületén belül, igen. És azt mondja az önkormányzat támogatásába, hogy hello, itt vagyunk,
2: csak nehogy az első akadályba ütközésnél kihátráljon.
0: Tehát ő akarja. Mi hátrálnak ki belőle?
2: Hát, mert lehet, hogy szembenéz olyan dolgokkal, amikre mondjuk nem számított.
1: Hát ez majd kiderül, szerintem mindjárt meg tudjuk kérdezni.
0: De az, hogy eleve akkor őt mondjuk egy másik szereplő, aki erről ezt akarja, azért az nem egy utolsó szempont. Úgyhogy Dávid Martin, polgármester, itt van a vonalban. Szia, polgármester úr, jó reggel, szia-szia!
3: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Szia!
3: Jó
0: reggelt. Na, akkor csak tényleg egy pár percre tartanánk itt föl téged a reggelben, mert egyébként itt megy a csörte, a pró és a kontra. Akkor egy picit beszélgessünk kérlek arról tényleg, hogy itt akkor milyen területről van szó, akkor ugye helyi vállalkozó-e az, aki szeretne egy ilyen bevásárlóközpontos megoldást összehozni, akkor mit lehet erről tudni a polgármester úr részletekről?
3: Ugye fontos, hogy a tisztelgő, amiről is beszéltetek, hogy ez nem a korábbi Rétsághoz kapcsolódó bevásárlóközpont tervével azonos. Most az önkormányzat részéről onnan indult, hogy nemrégiben kialakult az ipari park Tolmácson, ahol jelenleg található például a Konoly benzinkút, nem tudom, ezt tudtátok, ez nem Rétsághoz, hanem Tolmácshoz tartozik.
0: Azt adom, igen.
3: És itt ebben az ipari parkban olyan földrészlet is van, ami lehetőséget adhat majd nagyobb diszkontáról az elhelyezésére, és most mi az egyikkel kooperáltunk, az egyik tulajdonossal, és nekünk az lenne itt a célunk, hogy egy olyan nagyobb élelmiszer áruházat hozzunk ide, amiért sokan Vácra, illetve Balassagyarmatra utaznak.
0: Oké, és akkor hol tartotok most ebben, vagy hogy ez még csak így elindul a tervezgetés, míg a koncepció akkor?
3: A hely adott, és tervezési fázisban vagyunk, ugye említettétek korábban, hogy milyen üzlettáncról vagy beruházóról lenne itt szó. Mi elébe mentük a tetetnek, megfordítottuk ezt a képletet, és nem konkrétan a beruházót kerestünk még meg,
0: igen,
3: hanem egy olyan alapot szeretnénk majd a beruházók elé tárni, ami nem csak gazdaságilag, de lakosságilag is megalapozott, és ennek lett volna egy ilyen elképzelés az, hogy polgármesteri elvi hozzájárulásokat gyűjtsünk.
0: Igen.
3: És ezt csinálhatok volna ugye a lakossági aláírásgyűjtéssel is, de mi nem erre lőttünk, mert annak utána van egy nagyobb súlya azzal kapcsolatban, hogy ezt meg is kell valósítani. Viszont azt gondoltuk, hogyha a polgármesteri elvi hozzájárulásokkal megkeressük az adott áruházláncokat,
0: akkor az már egy nagyobb súlya van annak, hogy...
3: Van egy súlya, igen. És nem tudom, a cikk alatti hozzászólások egyébként alá is támasztják, hogy erre lakossági igény lenne.
0: Aha.
3: Tehát mi ebből a koncepcióval indultunk ki, és úgy gondoljuk, hogy erre itt a környéken szükség van, mert tetszik, nem tetszik, az ember, ha el akar menni egy nagyobb bevásárlásra,

0: így is, hogy is el fogja intézni, és elutazik 20-30 kilométert.
1: Igen, benne, hogy teljesen igazad van.
2: Ezt
1: igen.
2: beszéltük pont itt a karvasonyi kollégával is, meg ugye Nórival is, hogy oké, hogy van kisbolt, megbeszéled, nem tudom én, valami lemaradt. Nekem is egyébként, hogy valami otthon és városban vagyok, elfeltek, akkor van egy kisbolt 50 méterre tőlem, és tudom azt, hogy ott 100 forinttól drágább lesz, de az a 100 forint, az én mindig is szoktam egyébként gondolkozni. Milyen célt szolgál? Azt, hogy nem kell lemennem, hanem akkor ott van a kisbolt. Tehát, ja. hogy,
1: hát meg most nem egy nagyot bevásárolsz, egy WC papír, egy kenyér, egy zsír,
2: annak az
1: valami.
2: A funkciója, hogy akkor ez, hogy ú, valamit elfeltek, akkor kész. És akkor tudom azt, hogy ez most helyben megtudom, nem kell érte utaznom, nem kell érte mennem, mondja. Ez egy külön funkciója megvan a kisboltnak, meg más, azt mondja, hogy belül a kocsiba, lemegyek tolmácsra, és akkor mondjuk be tudok vásárolni. Attól még nem mehetek egy, nem tudom én, diósenei közösségi piacra, érted? Mert nem,
1: de ez nem úgy abszolút.
2: Szerintem nem
1: ugyanaz.
2: Zárja ki egyik a másikat alapvetően. Igen, mert ugye lehetett olvasni az ipoinfo.com-on, hogy akkor Nógrád polgármester asszonya, miért a testület azért egy picit ágál a történettől. Máshol vannak-e tiltakozások, vagy egyébként, ahogy látom tényleg a kommenteket, a lakossági a támogatottság az ugye megvan. Mást még kérdeztetek, vagy ez még előttetek áll, Martin?
0: Más még úgy nem kérdeztünk. Alapvetően meg azt is fontos hozzátenni, hogy nálunk is van kisbolt tolmácson, és nekünk nem ellene szól ez a történet, pontosan abból a hipotézisből kiindulva, amit ti is mondtatok, hogy igen. kisebb bevásárlás, akkor tökéletes,
3: de nagyobbat meg tudjuk oldani.
2: Igen, pontosan. Igen. Nekem egyébként mi az eszembe, hogy csak hogy, bocs, kicsikét, hogy még tényleg utolsó záró gondolat egy picit így, de hogy mondjam, kapargatom, mert provokálom itt a népet. Olyan jó pofa az, hogy ti azért egyfajta ilyen közösséget vállaltatok, és akkor azért itt megkérdezik a polgármestereket, meg hasonlókat, de hogy ez kell nektek egyébként, Martin? Tehát, hogy így ott van, tolmács van, hely, ki van alakítva, a vállalkozó az beleállna, azt innentől kezdve lakossági igény ott van, kommentek ott vannak, azt akkor hagyd menjen, mert csövön kifér, mert ez csak egy gesztus tesztek, tehát értitek, hogy mire gondolok, hogy miért ne csinálhatnátok meg, hogyha van rá lehetőség.
3: Na ne.
2: Érted?
0: Abszolút, persze ebben igazad van, ez tényleg csak gesztus értékű.
2: Igen.
1: Mert tehát, egy jó fej polgármester akar lenni.
2: Megkérdezed, de hogy egyébként meg hogy igen. csinálják, és akkor aztán majd el fog dőlni azt, hogy mi lesz a történetnek a lényege.
3: Én bátorkodnék megkérdezni a polgármester úrtól, hogy előzetesen, hogy nagyjából hozzávetőleg mondjuk egy-két év oda-vissza időben, hogy nagyjából mikorra várható, hogy ez elkészülhet?
0: Nem merek messzelenő következtetéseket levonni, de akár ciklusokon átívelő történet is lehet, hogy nem én fogom befejezni, úgyhogy ez ilyen 2-5 éves terv szerintem.
3: Az nem olyan távoli.
2: Hát annyira nem. Ha mondjuk abszolút. Egy 2 éven belül mondjuk.
0: Hogy már legalább 10 éves történet rétság.
2: Ja, ahhoz képest, jó vagy Barti, jó van, oké, piros pont, ez így van, az a 2-5 azért ez nem annyira rossz. Jó, oké, polgármester úr, figyelünk rátok, és akkor beszélünk. Jó, nem tartunk fel. Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Szép napot.
2: Szia, minden jót, szia. Igen, mert azon gondolkodtam, hogy ez oké, most te mondta a nógrádi polgármester azt, hogy ők nem, de hogy így egyébként meg...
1: Igen, de na, az van, hogy igen, én is alapvetően a kisvállalkozás pártján vagyok, mint
2: én
1: ahogy ezt mondtam is az elején, de...
2: De nem kisvállalkozás szól a virág, érted?
1: Így van, és én így azt van. Gondolom,
3: én
1: hogy...
3: Én meg nem vagyok a kisvállalkozók pártján,
1: de figyelj,
3: tudjátok jól.
1: Jó, de még én azt is határozottan állíthatom szerintem, hogy Balassagyarmaton több ilyen multi is van, és annyira azért nem vagyunk nagyváros, de szerintem ugyanúgy a kisebb élelmiszerboltjainkat nem nagyon hiszem, hogy megfektette.
2: Jó, nem? Egyébként nem, de azért ezt mondjuk el a hallgatóknak, aki nem tudna, hogy milyen mondjuk a diszkont lánc helyzet Balassagyarmaton, hogy van egy, kettő, három, ez a német.
1: Igen.
2: Ugye? Van egy nagy angol kint a izébe, ami ugye plusz még az minden is, és akkor emellett ugye van két helyi vállalkozó, aki körülbelül akkora méretű élelmiszer, meg diszkont lánca, vagy áruházzal bírnak, mint mondjuk a német társai itt a városban.
1: Áruházzán nőtték ki magukat. Mert icipicivel kezdték.
3: Hát képzeljétek el, hogy Fontról, meg Drégei Palánk Ipoly Veceje, egyszerűen az emberek azért, hogy mondjuk be tudjanak egy helyen vásárolni, és elfogadható áron mondjuk, és ne a nagy drága masszekoktól kelljen megvenni, kimennek Ipolyságra, Sahiba.
1: ja, euróért
3: vásárolnak, igen. Akkor is azt mondja, hogy inkább oda megy, egy az, hogy közel van, mondjuk mit tudom én, Hontról mondjuk 3 kilométer.
2: Okay, sokan mondják, hogy átmegyek, most oké, rálunk nem lehet kapni, ez a Kaufland?
1: Az.
2: Átmennek Kürtösre is például, itt tőlünk is, igen. Jó, úgyhogy azért mondom, hogy ez egy ilyen olyan sztori, ami nem feltétlenül
1: is
2: alapod, úgyhogy akár a véleményetekre is kíváncsiak vagyunk, jó?
3: 0-35-66-22-62.
2: Így van.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Megy itt a csörte még a dalok, meg a hírek alatt is. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek.
2: Igen, mert egyszerűen az emberben a gondolatok jelenleg játszanak, hogy igen, de ennek a mentén, vagy nem tudom én, hogy mondjuk
3: én nekem most jobb a kedvem, én most hiszek. Dávid Martinnal beszélgettünk ugye az elmúlt percekben Tolmács polgármesterével. Én hiszek neki, tehát amikor valaki ezt mondja nekem, hogy belátható időn belül, hogy 2 és 5 év környékére várható, hogy tényleg megvalósul akár egy ilyen bevásárló központnak a nyitása. Én ebben hiszek, tehát most nem arról beszélünk, mert annó képzeljétek, hogy még honton is szó volt arról, a falu végén volt arról is szó, hogy benzinkút lesz, aztán utána azt mondták, hogy majd egy ilyen üzletlánc fog alakulni, és akkor ott majd nyitnak. Aztán ugye ez is úgy lekerült az asztalról, ennek a felvetés is. És akkor jött az, hogy akkor rétság. És akkor ott, ugye ti mondtátok, hogy 10 éve már ennek, hogy rétságon is már ez tervezett volt. Hát azóta se lett belőle semmi. És most már jutottunk oda, ugye, a beszélgetésünk során, hogy 2-5 év.
2: Gyerekek, jó, de Sanyi, de itt nem a hittel van a kérdés szerintem.
1: Jó, én mondjuk még benyomok egy olyat, hogy plázastopp. Tehát nem tudom, ki hallott róla, tehát nem lehet építeni jelenleg ilyen áruházat, amely aztán 400 négyzetméter bruttó területen nagyobb. Ugye ezt nem
2: sehol nem lehet.
1: Vagy az ott... országosan ez egy plázastopp van. Tehát, hogy itt
2: de ez
1: valaki...
2: mióta van?
1: Évek óta. Pont azért ugye, hogy ne nőjenek, mint a gombák, ezek a diszkontláncok mindenhova, védve ugye a kiskereskedőket, mármint amennyire
3: az,
1: lehet.
3: De hogy tud terjeszkedni most például Budaörsön is nyílt egy olyan, aminek országos hálózata van.
1: Azt nem tudom, azt tudom például, hogy az Kiskapu lehet, és ez a Balassagyarmati példa, ugye a legújabb megnyílt egy pár évvel ezelőtt, az a régi plusz áruháznak a helyén.
3: Emlékszem, oda jártunk.
1: Nyílt meg.
2: Ami aztán kínai áruházként funkcionál.
1: Tehát ugye ez okés volt, de szerintem még nem tudom, hogy mi van a plázastoppal, mert hogy nem lehet csak úgy sicsúcsa.
2: De mondta az előbb valami négyzetméter korlátot is. 400 lehet, hogy ez éppen alatta van, nem lehet?
1: Nem, az, hogy ami új, tehát régre beköltözhetsz.
2: Ja.
1: Azért lett ott, mert
2: ja, hogy a plusz helyén
3: tudod, mit
2: lehet.
3: Szeretek még nagyon az ilyen áruházakban?
2: Örület.
1: Mit?
3: Na, hogy például egy helyen van minden, akár a flakonok visszaváltása, a használt elemeket be tudod dobni, a elhasznált izzókat, tehát hogy még erre is figyelnek, tényleg valóra vált, hogy akkor ők biztosítják a környezetvédelmet. Amikor élsz egy kicsi kis falucskában mondjuk, akkor erre nincs lehetőség, és ott van hetekig kurcolhatod a zsebedbe, a táskádba az elemeket, amíg mondjuk majd valahová be tudod dobni.
1: Igen, tehát hogy sok minden szól ellene, meg nem ellene, én azt mondom, hogy megint az, hogy arany középút. Tudom, hogy Norbertből az ágált, amikor ez megnyílt, nagyon sok balassagyarmati vállalkozásnak gatya lett, hogy megnyílt ugye ott a
3: mostani Móri. Egy nagy igen. Program, hogy elmész plázázni, tudod, és
2: jaj,
3: te
2: ne. Tényleg nem. Hát én nem. Én abszolút nem. Én, sőt, korom előre haladtával egyre rosszabbul vagyok azoktól a helyektől, ahol ilyen tömegesen rengeteg ember van. Egyszerűen egy fél nap alatt, mert hát, ott annyit eltöltesz, de mondjuk, mint hogyha egy hetet dolgoznék non-stop. Leszívja az agyam.
1: Miben? Te most nálunk ilyen nincsen, hagyjál
2: de
1: már.
2: De most ő egy pesti én dolgot mond, mondjuk. Egy olyan nagy plázát.
3: Kávézni, megbeszéléseket. Én nagyon sok üzleti tárgyalást intéztem ilyen helyen.
2: Tényleg.
1: Elég szar neked. Egyébként ez egy tök alja dolog, hogy elmész egy hipermarketbe letárgyalni ott
3: le tudtunk ülni, kávézni, vannak minőségi kávézók.
2: Ízlések és pofonok.
1: Igen, van, tehát, én biztos, hogy nem egy kóba mentem volna be, hogy akkor találkozunk abszolút. Ott a kis kafébárban, ott a izében. Na mindegy, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Jó, én azt mondom, figyelünk a Martinékra is, és hogyha valaki esetleg, aki érintett ebben önkormányzat
2: véleménye van,
1: akkor keressetek meg minket mindenképpen. Megafon.fm, megafon.fm.hu.

0: és tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutatótermünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
7: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
8: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
9: Fokozott óvatosságra kérik a lakosságot Nógrádköveden és Széchenyén is, miután kéményseprőként bemutatkozó személy járta a környéket. Nógrádkövest polgármestere Sinkó Attila internetes oldalán közölte, az önkormányzatnál nem jelentkezett be olyan kéményseprő, akiről tudomásuk lenne, és hivatalos kéményseprés sem zajlik jelenleg a településen. Széchenye polgármestere szintén arra figyelmeztette a helyieket, hogy csak akkor engedjenek be bárkit otthonukba, ha meggyőződtek arról, hogy valóban hivatalos szolgáltatás miatt érkezett. A település vezetők szerint nem állítják, hogy csalás történt, de fontos az elővigyázatosság. A lakókat arra kérik, kérjenek fényképes igazolványt, és ne fizessenek, amíg nem ellenőrizték a szolgáltatás hivatalosságát. Különösen az idősebbek figyelmét kérik. Felhívják a figyelmet, hogy gyanú esetén ne engedjék be az ismeretlent, és értesítsék a rendőrséget. Vácváros díszpolgára címet kapott Marton Zsolt megyés püspök. A kitüntetést az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi megemlékezésen augusztus 20-án adták át a Konstantin téren. A képviselőtestület júliusban döntött a díszpolgári cím odaítéléséről. Marton Zsolt 2019 óta vezeti a Váci Egyházmegyét, és a méltatás szerint főpapi szolgálata mellett jelentős városépítő munkát is végzett. Tevékenységéhez kapcsolódik többek között a Székesegyház és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola épületének megújulása, valamint a Püspökvác turisztikai központ létrehozása. Az ünnepségen további városi elismeréseket is átadtak. Pro Urbe kitüntetésben részesült dr. Áfra Tamás és dr. Soltész Andrea. Közösségi Pro Urbe díjat kapott a Dr. Kenész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény és a Madács Imre Művelődési Központ. A Vácváros egészségügyéért kitüntetést Dr. Szőcs András és Dr. Szvitek István néve vehette át. Súlyos károkat okozott a péntek esti vihar zebegényben. Több helyen villanyoszlopok és fák dőltek ki, elektromos vezetékek és internetkábelek szakadtak le, a kidőlt fák pedig parkolóautókban is kárt tettek. Ferenci Ernő Ervin polgármester tájékoztatása szerint a helyszínre Vácról, Nagymarosról, Kismarosról és Vámos Mikoláról is érkeztek tűzoltó egységek, miközben az EON szakemberei több járművel dolgoztak a károk elhárításán. A munkát az elektromos hálózat szakaszos leválasztása és feszültségmentesítése előzte meg. Többek között az Orgona, a Pacsirta, a Bajcsi-Zsilinszki, a Tátika, a Szegfű, a Mókus, a Róka és a Nyúl utca is érintett volt. Az áramszünet a teljes üdülőterületet és Zebegény-Újvölgyet is érintette. A távközlési hálózatban is keletkeztek károk. A polgármester megköszönte a tűzoltók, az EON munkatársai és az önkéntesek segítségét. Kilépett a Magyar Kétfarkú Kutyapártból Sándor Balázs, a párt ajkai önkormányzati képviselője, országos koordinátora és korábbi országgyűlési képviselőjelöltje. Döntését azzal indokolta, hogy a párton belül az elmúlt időszakban önkorlátozást érzett, és a jövőben szabadabban szeretne politizálni. Mint fogalmazott, nem akarja visszafogni magát azért, mert a Kutyapárt nem foglalkozik más pártokkal, és szeretne nyíltabban fellépni a Fidesszel szemben. Sándor Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet a Kutyapártnak és közösségének. Az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja. Sándor Balázs az elmúlt években több országos akcióban is szerepet vállalt, köztük a Visszalopjuk az országot kampányban és az Út a kátyúba akcióban. A Kutyapárt az áprilisi országgyűlési választáson 1% alatt teljesített, ezért vissza kell fizetnie a kampánytámogatást. Ukrajnában megkezdődött egy 1,5 milliárd dolláros hegyi turisztikai gigaprojekt építése. A lvivi Kárpátokban Volosjanka és Vernya Rozsanka közelében épülő Goro Mountain Resort 4 évszakos üdülőközpont lesz. A fejlesztés teljes kiépítésével 75 kilométernyi sípálya, 17,5 kilométeres lifthálózat és 25 szálloda várja majd a vendégeket. Az első ütemben 10, összesen 13 kilométeres sípálya, 2 ülőlift, valamint 5 szálloda a komplexum épül, több mint 1100 szobával. Egy 4000 négyzetméteres wellness központot is kialakítanak. Nyáron kerékpáros park, túraútvonalak, zipline és más szabadtéri programok szolgálják majd a vendégeket. A 15 éves fejlesztési terv célja, hogy a Goro Kelet-Európa egyik meghatározó téli és nyári turisztikai központjává váljon.
2: Időjárás.
9: Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Közlekedés.
9: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Bajcsi úton várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Dobolgatunk ezekben a percekben itt Balassagyarmaton. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek a Megyeri Hídtól egészen Salgótarjánig. Sanyika, itt vagy meg vagy?
2: Így persze, jó reggelt kívánok én is, és jó utat az úton lévők.
1: Igen, és hát dobolgattunk. Sanyika is dobolgat.
3: Doppergés van.
1: Sanyika is dobolgathatta.
2: Az úgy ösztönösen benne van az ember, ha hallasz egy jó zenét, akár kézzel, akár lábbal, az úgy, úgy visz az ütem, visz a ritmus, ezzel nem tudom, hogy rá tudsz hangolódni, vagy csak ilyen monotonus szakott az ember.
1: Igen, mert ugye az első, hogyha visszamegyünk ugye az őskorba, ugye az első az ugye az ütem volt, a ritmus volt. És utána jött a hang, tehát ugye először ugye itt mit csináltuk azt, hogy és akkor utána rájöttünk arra, gondolom én, hogy akkor mondjuk, ha csontot vegyük a kőz, akkor más hangja van, mint hogyha a csontot veszük a csonttal. Vagy
3: hát, és az állat kifeszítve, ugye?
2: A kopogás is annó még a, hát meg hát most is ugye a morze jelei.
1: Igen, tehát hogy a kommunikációs célt is szolgál. Egyébként ugye belegondoltak, és akkor még egy picit vissza, hogy ugye azért van nagyon sok afroamerikai klassz dobos, mert ugye anno az afrikai törzseknél is például az, hogy miket kopogtasz meg, hogy ütsz, és ugye annak még a hangszíne is gyakorlatilag a kommunikáció volt, így beszélgettek egymással bizonyos törzsek, és ez annyira benne maradt a genetikában,
3: ez valószínű,
1: hogy ilyentől kezdve azért van az, hogy, hogy az afroamerikaiaknak azért a ritmusérzék az olyan, hogy hát tényleg.
3: Hát meg azért a mai napig is, ugye ezek már a modernebb, ez a handpan, meg mit tudom,
1: igen, az meg ugye az indiai oldalról.
3: Abszolút,
1: van.
3: Másik
1: igen.
3: Oldalról, de mind ugyanaz a cél.
1: Úgyhogy dobolgattunk még pedig ugye Balassagyarmaton, mert hogy hallottam hírét annak, hogy, hogy felreppent az, hogy a Balassagyarmati Rózsavölgyi Márga Alapfokú Művészeti Iskolában gondolkoznak azon, hogy egy ütős tanszak, egy ütős szak induljon el, ami hát több oldalból is összetevődhet. Ugye, amit én tudtam, és ugye erről beszélgetünk most két vendégünkkel, az az, hogy ugye egyrészt ott, ha valaki akar nem pont dobolni, hanem mondjuk valamilyen ütős hangszerre játszani, nem tudom, xilofon, bármi, akkor, akkor azt mondjuk vinni a Rózsavölgyi Márka Pokó Művészeti Iskolának ugye a szakemberei, tanárai, mégpedig ugye, hogyha a másik oldal meg a blúzos, jazzes, dobos, rockos történet, akkor pedig ugye Csányi Peti, a Berceli Dobsúlynak a vezetője adná, vagy vinni az órákat, egyfajta ilyen kooperáció az, ami felmerült, és kaptam róla híreket, úgyhogy számomra ez a téma, ez nagyon fontos.
3: Szívhez szól.
1: Szóló, úgyhogy beszélgetünk a két vendégünkkel, ugye Livárdi Bea az igazgatója az intézménynek, úgyhogy vele kezdjük ennek a dolognak a megfejtését. Szia Bea, jó reggelt!
4: Szervusztok!
1: Jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt!
4: Rádió hallgatók felé is!
1: Szia! Na akkor egy picit kezdjünk akkor tényleg akár a te meg az intézmény részéről is, hogy akkor hogyan merült fel egyetlen ennek a dolognak a kiindulási pontja, az ötlete, Bea?
4: Hát több évvel ezelőtt találkoztam Csányi Péter dobossal, aki felajánlotta, hogy az én százszor szép palóc dalkörömet kísérni, dobolna a mi műveinkhez, és hát egy gyönyörű zenekart is alakítottunk, és így történt az az ismerettség tavaly előtt. Volt egy szuper koncertünk, aztán most még egy koncertünk, nagyon sok növendékét ajánlotta be a mi zenekarunkba Péter, és felmerült az az ötlet bennem, hogy egyszer majd, ha igazgató leszek, akkor mi lenne, ha Balassagyarmaton egy ütős tanszak is létrejönne. Na most ez megadatott, mert szeptembertől igaz én leszek a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola igazgatója, és elkezdtünk tovább gondolkozni Petivel. Jelenleg folynak a tárgyalások. Nem tudom, hogy idén el tudjuk-e indítani, mert nagyon sok procedúra és mindenféle jogszabályi háttere van annak, igen, hogy egy iskola el tudjon ezt indítani, de én megígértem a Petinek és hát a kedves növendékeinek, akik viszont már több éve járnak Péterhez, és nagyon tehetséges gyerekek, hogy valamilyen úton, módon ezt majd elindítjuk. Most ott tartunk, hogy, hogy fognak nekünk egy gyönyörű koncertet adni az ütősök, a dobosok a zeneiskolában, Dobszerd a címén, és megpróbálunk elindítani egy ütős szakkört, bemutatókat az iskolánkban, hogy a gyerekek érdeklődését
3: felkeltsük. Milyen figyelemfelkeltő, óriási.
4: Koncerteken is próbálom majd őket bevonni az előadásokba, akár egy zenei világnapra, vagy akár egy karácsonyi koncertre, hogy megismerje Balassagyarmat közönség a dobosokat. És ha erre a tankerület is vevő lesz, és a jogszabályi hátterek is ezt megengedik, akkor, akkor semmi akadálya ennek szerintem, hogy, hogy ez működjön. Én mindenféle támogatást megadok ennek a ezeknek a hangszereknek az elindításához.
1: És akkor egyébként mennyire nehéz, csak hogy tényleg laikusként kérdezem tőled, mint igazgatótól is most már, hogy mennyire nehéz mondjuk egy ilyen tanszakot elindítani. Tehát, hogyha be kell szerezni hangszereket hozzá, akkor gondolom, amellett, hogy mondjuk, nem tudom én, ha a Péter mondjuk lesz óraadót, akkor emellett mondjuk azért egy szaktanárt kell hozni, de azért ez nem egy egyszerű történet, nem? Be? Azért
4: Igen. Tehát ezt végig kell játszani, hogy hangszerek is kellenek, amit tudjuk, hogy több száz vagy milliós értékek is lehetnek.
1: Igen.
4: Bár Peti felajánlotta, hogy saját hangszereit is odaadja az iskolának ingyen bérmentve, hogy elindulhasson az oktatás. Ezen kívül pedig hát diplomás embernek kell ahhoz lenni, hogy ezt elindítsa, ezt a tanszakot, és akkor mellette pedig Peti tudná folytatni ezt a szakmai hangát, és akkor nem csak könnyű zenei, hanem komoly zenei előadásokban is részt tudnának venni. Egy kicsit életet hoznának az iskolánkba.
1: Abszolút.
4: Felpesdülne az élet, hogyha ilyen tanszak is indulhatna.
3: És figyelj, még mondd el, dob, meg mondjuk mi, ha ütős, valaki, aki jó, jövőre majd szeretné. Igen, hogy
1: üsdob, cintányér, triangulum, xilofon, mondjuk.
4: Igen.
3: Ezek a felsoroltak.
4: Igen, tehát az, hogy ütős tanszak, abban nem csak a dob van, hanem ahogy mondottátok, a triangulum, a xilofon, a cintányér, tehát bármi, ami ütős.
1: Igen.
4: Nagyon sok variáció lehet igazából. És hát nagyon jól fejezte a ritmusérzéket a gyerekeknek, mert hát imádnak a gyerekek dobolni.
3: Hát igen. Persze, szerintem azt látom. Mindenki.
1: Meg egy kiegészítő, hogy mondjam, tehát ugye amellett, hogy mondjuk neked kötelező mondjuk szolfés tanulnod, ha zongorás vagy, ha vuvulista vagy, ha gitározol, hogy amellett akár mondjuk lehet azt, hogy a ritmus fejlesztő, hogy akkor mondjuk ott ugye?
3: Hát meg finom motorika, meg persze. Minden a kéz-láb koordináció, szerintem az biztos, hogy igen. Rengeteg igen. Dologban fejlesztettek.
1: Jó, figyelünk akkor rátok, jó, és akkor jelzitek mindenképpen, hogyha itt már kezdődik a mozgolódás, akkor a Petit is mindjárt kapcsoljuk, és akkor vele is beszélgetünk arról, hogy akkor az ő szerepe akkor ebben mi lesz, hogy látja ezt az egészet. Jó, Bea?
4: Jó.
3: Köszönöm nektek szeptembertől.
1: Szurkolunk, szóljál, hogyha van valami.
4: Köszönöm, hogy meghallgattatok, és ha bármi fejlemény van, akkor rögtön értesítjük a rádió hallgatókat, akár egy koncertről, vagy egy megmozdulásról.
1: Nagyon köszi, szia, Bea, minden jót neked.
4: Szia.
1: Lévárdi Beátával beszélgettünk, tehát a Balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával, és ugye ahogy mondta, ugye itt egy ilyen kétszereplős történetről van szó, mert hogy ugye egy pár évvel ezelőtt lett a megismerkedés a Berceli dobszolisokkal, meg Csányi Péterrel, úgyhogy Peti itt van a vonalban, és akkor vele beszélgettünk még egy picit tényleg arról, hogy akkor ő hogy képzeli el akár a szerepét, azt, hogy ez hogy működjön, hogy vette észre, akár azt, hogy egyébként, hogy igény mutatkozik-e arra, hogy akkor mondjuk tényleg itt ez szülői részről, vagy gyerekek részéről is, hogy ez mondjuk itt a Balassagyarmati Zenéskolában megmutatkozzon. Úgyhogy itt is van a vonalban elvileg. Szia, Peti, jó reggelt!
2: Jó reggelt,
1: szia! Szia, jó reggelt! Na, akkor egy kicsit a terészedől is tényleg, mert hogy ugye Bea elmondta azt, hogy akkor itt a 100 tagú népdalos csapattal összeismerkedőn, akkor itt már kiegészítettétek egymást, és akkor most az együttműködés indulna egy következő szintre, akkor az a részedől milyen elképzelési koncepciók vannak?
2: Ez úgy működne, mint egy kis házi zenekar az iskolának, ahol nincsen ütős dobos tanszak még jelenleg, de majd lesz, ugye? És én arra fölkészíteném a kis dobosaimat. Tehát, hogy ők kísérnék le az aktuális fellépőket. Ha ezt így jól megfogalmazom, érthető-e.
1: Mert mint most várjál, tehát ugye az, hogy oké, itt van az én fiam, aki dobolni akar, minden vágya az, hogy dobolni akar. Oké, én akkor, ha már ez a tanszak elindul, akkor én beíratom őt dobos tanszakra a zeneiskolába, ahol mondjuk már, hogyha minden csillagzat összeáll, akkor tud választani, nem tudom, a triangulum, a xilofon, meg a rendes dob között.
3: Megkimaxoltuk, hogy melyik ütős
1: között. És akkor a rendes dobnál válasz. Akkor mondjuk te lenni az, aki oktatná? Tehát, hogy akkor mint óraadóként te ott lennél?
2: Igen, jellegűen oktatnám ingyen bérmentve a diákokat.
1: Igen.
2: Dobra, pop dobra, diszkó dobra, tehát minden, ami nem
1: klasszikus zene? Aha. Akkor arra. És akkor ez szakkör jellegű, tehát úgy képzeled el, hogy többen is, ahogy ezt te szoktad most csinálni a te dobos dolgaidban, vagy pedig ugye úgy, hogy akkor nem tudom én egyénenként, vagy ezt erről még nem volt szó.
2: Is.
1: Is.
2: Én mindkettő lesz, tehát ugye
5: csoportosan csak is az, aki ilyen szakkörbe szeretne közösségbe járni és dobolni. Tehát igen, ez a több szólamú dobolás, de természetesen egyénileg is lesz lehetősége dobolni, órát venni, tanulni.
3: Óriási. Okay. Itt egyébként itt is hadd ragadjam meg, Balassagyarmaton a triatlon versenyen, ugye, hogy vagyis édesapám szervezte, annyira jó volt, én már az előbb dicsértelek titeket, akkora jó hangulatot csináltatok, úgyhogy ilyesmikre is lehet számítani akár egy fellépésen, igaz?
5: Igen. Uh-huh. Meg ugye Gyarmaton már többször ilyen gyereknapos rendezvény, meg
1: aha, igen.
5: Mi is volt legutóbb családi nap? Vagy?
3: Aha. Valami olyasmi.
1: Igen, a Krisztiék azok ugye a Műrőség Központnak az igazgatónője, Gaján Krisztián, és azért mindig úgy meg ott vattok, és akkor csináljátok.
5: Aranyosak
1: és akkor
5: gondolnak rám, igen. Szuperek a lányok.
1: Oké. Jó, akkor figyelünk rád is, Peti. Jó, mondtam a Beának is, hogy akkor mindenképpen beszéljünk majd, hogyha ez indul. Nyilván most akkor a tankernél fog pattogni a labda, meglátjuk, hogy mennyire...
3: Csak meg egyelőre akkor ezt a szakkör kivitelt, hát ha még... Igen.

0: tartani, koncertet fog előadni, és mint egy kis flash mob, tucatnyi dobos fog dobolni majd.
1: Mekkora jó.
2: Jó, de igen, azt is mondom, hogy moziból is csinálták ezt már egyébként.
1: Igen,
2: a,
1: emlékszem a rá, hogy nem olyan rég volt.
2: Jó, figyelj, adom nagyon. Beszéljünk majd, és szóljatok majd még, Péter. Jó, hogyha van jó, valami, okay. A Bea is üzente azt, hogyha már itt a tankerület részéről is van visszajelzés, bármi, akkor fog minket is, meg a hallgatókat is értesíteni.
0: Még egy helyesbítést be szabad-e
2: mondanom. Na?
0: Nem bercegi dobsuli, én elköltöztem bercegi.
2: Ja, mert nem vagy ott.
0: Én már Balassagyarmaton tanítok, itt a külvárosban.
2: Aha, jó, oké, bocsánat akkor ezt, mert akkor ott maradtam, hogy akkor az ott bercegnek
1: hasonló. Akkor így még egyszerűbb lesz közelebb. Itt oktatnod.
2: Abszolút. Jó, igen. Peti, akkor ez beszélünk.
0: Ez már simán dobsuli.
2: Jó, beszélünk.
0: Lemarad róla minden.
2: És akkor szóljatok, hogyha bármi elérhetőség van még pluszban az ügyek kapcsolatban. Köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönjük.
2: Köszönöm. Szia, szépen lassan, majd még azért körülnőzzük nézni az egész, hogy ez hogy lesz.
1: Hát nyilván, lesz. Hát, még ők se tudnak, meg a tanker se, meg van. Senki nem tud még konkrétat, de nagyon jó az irány.
2: Így van, úgyhogy tessék fülelni, majd mi is figyeljük azt, hogy hogyan és miképpen megy majd a kooperáció.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Kettő vendégünk is volt, kedves hallgatók, az előbb, aki lemaradt volna róla, Lévárdi Beátával beszélgettünk. Egyrészt ugye Bea Balassagyarmati Rózsavölgyi Márka alapfokú művészeti iskola igazgató nője, és Csányi Péterrel is beszélgettünk, aki Balassagyarmaton dobot oktat, és a kettőjük kooperációjából kezd egy olyan dolog elindulni, legalábbis még elméleti szinten, vagy elkötelezettség szintjén, hogy ütős tanszakot indítanának a zeneiskolában, és ugye erről beszélgettünk Beával is, meg erről beszélgettünk Petivel is az előbb, és hát üdvözlendő a történet, ugye Sanyikám?
2: Igen, igen, klassz, jó dolog, tény és való, és kívánom, hogy tényleg valósuljon is meg, és induljon el, és működjön normálisan, és újabbnál újabb és jobb tehetségek kerüljönek ki, akár Balassagyarmatról, de nem csak Balassagyarmaton, hanem mondjuk tegyenek valami nagy országos ismeretségre szert, vagy akár még világhírnév is állhat.
1: Sanyika már a világhírnév felé akarja vinni őket.
3: Szépen lassan felépíteni. Nagyon helyes egyébként.
1: Igen.
3: És sose feledkezzünk meg az előbb is, ahogy kiegészítettem, hogy szakkör is. Tehát addig, amíg ez nem lesz szakkör, úgy hallottuk,
1: igen,
3: ugye?
1: Igen,
3: hogy
1: igen.
3: Doboz szakkör lesz. Tehát, hogy arra is gondolom, hogy bővíthető. Tehát, ha valakinek azt gondolja a gyermek, úristen, szeptembertől szeretném, ha dobolnék, vagy valami, akkor biztos, hogy a szakkor keretein belül megkereshetik.
1: Igen.
3: Petiéket.
1: És hogy betudok egyébként játszani egy történetet. Kaptunk videót is. Egy, kettő, három, négy, öt, hat kis fiatal egyszerre ritmizál a pergődobokon.

0: cukik, jól nyomják. Mm-hmm. És ugye akkor ezt lehetne akkor behozni intézményesített szinten, hogyha úgy van.
1: Meg ahogy mondta be egyáltalán, hogy egy-egy fellépésnél, csak hogy ha a dobos is beszáll, hát mit dob rajta, érted? Szóval...
0: Azta! Wow! Hallottad, Karvaj? Ez az. Dobjatok egy üzit, hogyha... Igen, ezért.
1: Jó. Hú,
0: igen. De színesíti mindenképpen.
1: Viccet félretéve, abszolút. Szerintem rengeteget számíthat, és rengeteget tehet hozzá.
0: Igen, és akkor hát figyeljetek ide, határa csillagosség, tehát ugye el lehet indulni a hallottak alapján, ahogy ugye ott a dobsuliban lehet gyakorolni, és akkor ezt majd itt akkor tényleg bent a zeneiskolában is sokat gyakoroltok, akkor például egy ilyen dalt is simán el tudtok játszani egy pár év múlva.
1: Na halljuk.
0: Ennyi.
1: Sziasztok, viccesz, nem át, persze.
0: Ennyi, gyerekek, kész. Mark Portnoy már a kis ujjban lesz, jó?
1: Majd odaülök, én megcsinálom.
0: Na, figyeljük akkor őket is, majd szólunk, hogyha van előrelépés.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
4: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
4: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
5: Megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Őrbottyán-Vác vasútvonal, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kifejtette, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként uniós kohéziós forrásból 174 milliárd forintot fordítanak a beruházásra, amely 2030-ra korszerű elővárosi vasútat eredményezhet. A fejlesztés gyorsabb és sűrűbb vonat közlekedést, akadálymentes peronokat, valamint megújuló állomásokat és megállóhelyeket jelent. Fót-Veresegyház és Őrbottyán térségében a jelenlegi óránkénti 1-2 vonat helyett 4-6 járat közlekedhet, és ahol szükséges, második vágány is épülhet. Parkolóhelyeket alakítanak ki autóknak és kerékpároknak is. A vonal Rákospalota-Újpestnél csatlakozhat a meghosszabbított M3-as metróhoz. A vasutat jelenleg naponta mintegy 10 000-en használják. A harmónia és az élmények kerültek a középpontba a 29. Dunakeszi nyári tárlat megnyitóján. A Voke József Attila művelődési központban 41 alkotó munkáiból nyílt kiállítás, amely egyben az intézmény új évadának nyitó programja is. A megnyitón M. Garami Mária, a Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület elnöke azt hangsúlyozta, egy tárlatnak nem feltétlenül az a feladata, hogy kész értelmezéseket adjon a látogatóknak. Sokkal fontosabb, hogy mindenki a saját érzéseit, gondolatait és élményeit fedezze fel a művekben. Az idei kiállításon külön díjat kapott Delafrey Nikolett, Gyarmati Kovács Péter és Ruzsa Dénes, a tárlat nagy díját pedig Halász Géza vehette át. A 29. Dunakeszi nyári tárlat szeptember 10-ig látogatható a művelődési központban. Súlyos károkat okozott a péntek esti vihar zebegényben. Több helyen villanyoszlopok és fák dőltek ki, elektromos vezetékek és internetkábelek szakadtak le, a kidőlt fák pedig parkolóautókban is kárt tettek. Ferenci Ernő Ervin polgármester tájékoztatása szerint a helyszínre Vácról, Nagymarosról, Kismarosról és Vámos Mikoláról is érkeztek tűzoltó egységek, miközben az EON szakemberei több járművel dolgoztak a károk elhárításán. A munkát az elektromos hálózat szakaszos leválasztása és feszültségmentesítése előzte meg. Többek között az Orgona, a Pacsirta, a Balcsi-Zsilinszki, a Tátika, a Szegfű, a Mókus, a Róka és a Nyúl utca is érintett volt. Az áramszünet a teljes üdülőterületet és Zebegény-Újvölgyet is érintette. A távközlési hálózatban is keletkeztek károk. A polgármester megköszönte a tűzoltók, az EON munkatársai és az önkéntesek segítségét. Holnap több százezer gyermek családja számíthat támogatásra, ugyanis augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Részletezte, a kormány több mint 400 000 gyermek családjának nyújt segítséget az iskolakezdéshez. A támogatás összesen 100 000 forint, amelyet két részletben folyósítanak. A második, szintén 50 000 forintos összeget legkésőbb november 30-áig kapják meg a jogosultak. Ezt már iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában adják. A családoknak a támogatást nem kell külön igényelniük, az összeg adómentes. Az első részletet a Magyar Államkincstár folyósítja, a családi pótlékhoz hasonlóan. A részletes feltételekről a kormány hivatalos tájékoztató oldalán érhető el további információ. A támogatás célja, hogy enyhítse az iskolakezdéssel járó családi kiadásokat.
6: Időjárás.
5: Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
7: Közlekedés.
5: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Bajcsi úton várható trafipax.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most megadjuk a reggel ritmusát.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, eltelt egy óra, indítunk egy órát, ismételten Nóri, jó reggel.
2: Jó reggel.
1: Sándorom, jó reggelt neked is.
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok, kellemes ébredezést a későn kellőknek. Biztos vannak, akik egy picit ilyenkor
1: nagyon jól
3: tovább
1: teszik.
3: Pihennek.
1: Így van, a savotarjáni hajléktalanokkal foglalkozunk ebben az órában, mert elég nagy a baj, úgy tűnik. Folyamatosan jönnek a kommentek, az észrevételek, a lakossági felháborodás, olyannyira, hogy Krejcsi Bálint polgármesternek is már gyakorlatilag a közösségi oldalán valahogy jelezni kell, hogy ezzel foglalkoznak. Úgyhogy bejátszuk ezt a pár perces kis monológiát, jó? Aztán pedig utána beszélgetünk el, hogy szerintetek mit lehetne csinálni, hogy lehetne ezt tenni, jobbá, mi a feladata is kinek, és emellett egyébként egy úriembernek is a posztját, azt megosztjuk és elmondjuk nektek a hozzászólásokat is, mert hogy Andrássy Ferenc is egy pár napja kikelt magából egy posztja kapcsán, úgyhogy igen, kezdjük Krejcsi Bálinttal, aki a következőt mondta a salgótarjáni hajléktalan helyzete kapcsolatban.
4: Abban találkozunk egy szituációval, amit sokan úgy neveznek, hogy hajléktalan kérdés. Ez nem is mindig hajléktalanokról szól, ugyanis sokan, akiket látunk az utcán és hasonlóképp viselkednek, mint egy hajléktalanok, igenis rendelkeznek hajlékkal. Azt talán kevesebben tudják, és kevesebb ember fotózza le, hogy számos akció indult az elmúlt napokban, vagy elmúlt hetekben is, amelyben részt vett a rendőrség, részt vett a Vöröskereszt és a salgótarjáni közterületfelügyelők is. Így hát azt kell, hogy mondjuk, hogy az akciók bár jártak bizonyos sikerekkel, mégis szinte ugyanúgy látjuk a szituációt napról napra, hétről hétre. Ezzel valóban valamit tenni kell. Persze sokan azt mondják, hogy csináljanak valamit. Na de mi is az a valami? És ahhoz, hogy kitaláljuk, mi is az a valami, hiszen erőnek erejével nem szállíthatjuk el ezeket az embereket, ismerjük meg igazából a problémát. És ahhoz, hogy megismerjük a problémát, én úgy éreztem, hogy felelősségem az, hogy én magam is ismerjem a problémát, és beszélgessek el ezekkel az emberekkel. A tájékozódás során találkoztunk egy vöröskeresztes munkatársal, aki egyébként civilben járt arra, és számára egyáltalán nem volt ismeretlen a helyzet, de a legtöbb esetről én magam is tudtam. Nem újdonság az, hogy visszatérőek ezek az emberek ezekre a területekre, továbbra is kutattuk a miértet. És a legtöbb esetben, szinte 90%-ban azt tudjuk mondani, hogy megtaláltuk az okát, hogy ezek az emberek miért ide térnek vissza, hiszen a kérdés jogos. Árnyékot találni sok helyütt, vizet találni sok helyütt, és igazából hajlékot is lehet találni, hiszen Salgótarján városában van hajléktalan ellátás, van nap, ami melegedő, ami természetesen most nem a melegedést, hanem inkább a pihenést szolgálná. Ez az ellátás lehetőséget ad az étkezésre, a víz fogyasztására, tisztálkodásra, sőt, mosásra is van lehetőség. Tehát igazából minden adott ahhoz, hogy a civilizációnak megfelelő ellátás biztosítva legyen. Ám ezek az emberek mégis visszatérnek ide, és megint felmerül a kérdés, hogy miért. Mert valami olyat találnak, amit másút nem. És ez egy egyedi segítség. Hiszen látjuk, hogy a kezükben gyakran cigaretta van. Látjuk, hogy a közelükben alkohol van. Látjuk, hogy a közelükben vizes palack van. Mindenkinek más az igénye, de látjuk, hogy ennek az igényre itt van válasz.
1: Nagyban ennyi, a többi az már
3: nagyon szépen összefoglalt.
2: Na tényleg,
1: beszélünk erről majd, jó, mert hogy azért ennek ellenére a városi kommentelők azok nem nagyon, hogy mondjam, tudnak szofisztikáltan akár fogalmazni, vagy ezt az egészet átgondolom, úgyhogy beszélgetünk erről a témáról majd mindjárt.

0: történt csütörtökön reggel.
1: Itt is vagyunk, tehát jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor igen, a hajléktalan kérdés algotarában, amely az elmúlt napokban, hetekben megint ismételten kicsapta az ott élőknél a biztosítékot. Egyébként ez ilyen hullámokban szokott előjönni témaként. Nyilván. Szerintem ezzel biztos, hogy foglalkoztunk már az elmúlt 10 évben.
2: De az a durva egyébként, a hogy nyáron, nem? Mert azért ez jellemzően inkább téli azért, probléma
3: azért
2: volt.
3: Karácsonykor is, karácsonykörnyékén is.
2: Tehát téli, én is azt gondolom, hogy inkább téli probléma lenne ez, amikor, igen, mert hogy amikor a marha hidegben ne legyenek kint, vagy nem tudom én, tehát hogy ott én,
3: hát a
2: nekem eddig ez
3: volt.
1: Egyébként lehet, hogy pont most az van, ugye, hogy mivel nem mennek be melegedőbe, nincsen mínusz, ezért, hogy egyre sokkal többen vannak kint az utcán, mint mondjuk
2: lehet,
1: ugye, télen.
2: Hogy ez, igen.
3: Tehát,
2: de
3: én mondjuk most én örülök, tehát, hogy a polgármester úr ezt felismerte, és hogy akar foglalkozni, és mindenhol nyilván nagy probléma a hajléktalan ügy, és mindenhol van hajléktalan. Legyünk őszinték, bárhová is megyünk, Budapesten is rengeteg van, biztos, hogy vagyok benne, hogy Balassagyarmaton is, de az a
1: hát
3: nagy
1: azért
3: probléma,
1: rengeteg amikor, az nincsen, tehát azért rengeteg szót ne használjuk.
3: Az a nagy probléma, amikor, illetve az a nagyon jó, amikor valaki igenis felismeri a problémát, mint itt a polgármester úr, és azt mondja, hogy igenis foglalkozni szeretne ezzel, és meg akarja ismerni, és igen, polgármester úr, akkor egy javaslat. Igen, akkor tényleg tessék törődni velük, tessék nekik valamiféle célt, valami munkát, valami elfoglaltságot.
2: Sanyi, de tudod, mi a baj, amit mondott a polgármester úr, hogy azért a nagy részükkel, ugye elbeszélgeted, van hajlékuk, amúgy, igen, a nagy részüknek. Tehát, hogy itt én...
1: Moshat.
2: Igen. Nem tudom egyszerűen, mert én is abszolút az elesettek pártján állok nagy általánosságban, de nem tudom én megfogalmazni azt, vagy nem tudom mindig érteni azt, hogy miért nem hajlandók akár bemenni a hajléktalan szállóra.
3: Az,
2: mi az, amiért nem?
3: Őket, azt mondják, hogy meglopják
2: Sanyi,
3: őket.
2: De az utcán nem. Hát, nem tudom, nekem ez nincs meg, mert én például annak se vagyok a pártján, tudom, hogy ez lehet, hogy hülyeség, hogy ha kér tőled az alkoholista pénzre, akkor ne adjál neki, miéne. Tehát egy keveset én adok, mert hogy ne költsön itt arra, jó, hát most nem én fogom tudni őt szegényt leszoktatni, akkor már én például az vagyok, aki azért csak adok egy százast, egy kétszázast, okay. Amúgy cigit vesz, italt vesz, nem tudom, én ezzel nem tudok.
1: Okay.
2: De hogy én azt a részét nem tudom velőből megérteni, hogy azért, mert hogy ne lopjanak tőle, azért az utcán neki jobb.
1: Itt ugye azt mondta a Krejcsi Bálint, és akkor visszatérve a Karvajdnak a hozzászólására is, hogy akkor felismerte a polgármester, hogy az a különbség, hogy bent, hogyha bent él, ugye ezt mondta a Bálint, akkor ugye ott nem kap cigit, nem kap piát. De hogyha kint van, és ott van, és százból, ha csak egy ad annyi pénznek, hogy tud venni belőle bort vagy cigit, akkor inkább
2: akkor
1: a kinti
2: létet el
1: választja.
2: Mi, akik adunk nekik,
3: szerintem
2: tulajdonképp.
3: Meg ez ő neki egy megélhetés, egy kereseti lehetőség.
1: Micsoda?
3: Az, hogy ő kint koldul, és kap pénzt. És lehet, hogy el kéne azon gondolkodni, hogy lehet, hogy meg kellene adni az esélyt, hogy mondjuk valami munkát adni nekik.
1: Oké, de akkor ez kinek a feladata, Sanyika? Kezdjük akkor itt.
2: Meg hol? Akkor az utcán? Vagy hogy? Hogy érted?
3: Akár az utcán feladata lenne, hogy
2: takarítani, vagy mit?
3: Nem
2: mire
3: tudom,
2: hogy
3: ezek a közmunkaprogramok megvannak-e még, meg működnek-e?
2: Biztos, hogy vannak valamilyenek.
1: Már azért annyira nem.
3: Ez most úgy annyira háttérbe szorult, és hidd el, hogy nagyon-nagyon sok ember tudta újrakezdeni az életét, de hát sajnos ezt is elveszítették, és igen, akinek mondjuk nincs munkája, nincs lehetőség, mit kezdjen? És pedig higgyétek el, hogy ez a közmunkaprogramnak is volt értelme, mert tisztították, söpörték a tereket, a városokat.
1: Jó, de ez is megint, tehát igen.
3: És pénzt kapott érte, tudod?
1: Oké, de úgy, hogyha nincsen bankszámlája, nincsen TB kártyája, mert már kint él mondjuk 4 éve az utcán, Sanyika. Tehát, hogy érted?
3: Meg kell valósítani ezt. Tehát ilyen nincs, mi az, hogy nincs. Hát valahogy ő is, akkor most hagyjuk meghalni az utcán, mert nincs TB kártyája.
1: Nem. Csak ugye az, hogy nincs olyan, hogy fogod, felveszted a földről őt, és akkor jöttök ezzel holnap dolgozni fog.
3: Tehát, esélyt
1: hogy,
3: kell adni.
1: De ez hát, nem így. Ezt pufogtathatod, de meg nyugodtan. Nem, onnan indul egyébként, hogy ki mit tehet velük.
3: Szakemberekre van szükség. szociális munkások,
2: a szociális szakemberek, az
3: akik
2: van,
3: megértetik
2: az
3: velük, akik elbeszélgetnek velük, okay, igen? Hogy igenis, hogy van értelme annak, ha te dolgozol, mert akkor meg tudod magadnak teremteni a lehetőséget. Igen? Nyilván, ha neked arra van igényed, hogy bort vegyél, vagy cigit vegyél, igen? Akkor nem arra szorulsz, hogy kéregessél az utcán, hanem akkor meg tudod fizetni, ki tudod fizetni a fizetésedből, mert dolgozol közösségben, vagy társaságban, vagy emberekkel, van célod, van programod. Sanyika, van miért felkened, most Sanyika, nincs miért felkened.
1: Figyelj csak, most ugye hallottad, hogy mondott a Kercsi Bálint. Tehát az, hogy van hova menniük, van lehetőség arra, van szociális háló, van lehetőség...
3: De valamiért az nincs rendben.
1: De rendben van, csak ugye itt a különbség az ugye az, hogy megmondta a polgármester, hogy miért nincsenek ott, mert cigi kell, meg pia kell.
2: Azt meg, ha meg úgy
1: azt
2: megkapja,
1: nem tudod megkapni, nem tudja csak úgy ott megkapni, hogyha kint van az utcán. Érted? Tehát én tök ez egy ördögi kő, oké, szakértőkkel lepesség, de itt gyakorlatilag azt mondja Bálint is, hogy van szociális háló, bemehet, kimoshatja a ruháját, és nem kell szaros, pisás, húgyos cuccban fetrengeni egész nap az utcákon, van rá lehetőség, mégsem él vele, és nem választ ezt a szó,

0: figyelj, Sanyi, várjál. Akkor azt mondom neked, te most még meleg van, jó idő van, ez nem akadály, kinyílsz az utcán, és lesz borod, lesz cigid, lesz, mit tudom, egy beszélgető társad. Ha semmit nem kell tenned, csak kéregetned, egész idézőjelbe értsük a csakot.
1: Oké, persze.
0: Vagy bemegy a szállóra, ott valamit csak mégiscsak kéne tenned, vagy dolgoznod esetleg a mi segítségünkkel, és valami keresetet kapnál, vagy nem tudom én, de nem lenne cigid, nem lenne borod csak akkor, hogyha te teszel érte, mit választasz? Érted?
2: Azért nehéz erre válaszolni, hogy szakértő kell, meg hogy segítséget. Sanyika, hogyha ezek vannak, hogyha
0: sajnos nem
2: hogyha
0: ilyen
2: annyira egyszerű lenne, akkor erről már nem is beszélgetnénk erről a problémáról. De valamiért egyébként ez van, és elmondta Bálint is, hogy akkor itt az van, ugye, hogy inkább kimennek az egyéni segítségért, amit ugye a járókelők adnak. Na jön egy másik oldal, Tarjani csoportban volt azt hiszem kiírva, ez is azért eléggé, hogy mondjam, igen, megvéleményezendő. Szégyelje magát a városvezetés, meg az összes kompániájukhoz tartozó illetékes elvtárs. De nagyon. A belváros közepén az egyik üzlet, élelmiszerüzlet, tetőfészek idehányva, okádva, retek, kosz. Cipőben sem mernek az emberek belépni, süljön le a bőr az arcukról, ha még létezik ilyen kedves, nagyon érdekeltek. A parkban az összes nincstelen, homeless, nyomorult tele ágyi poloskával, alusza édes álmát, megyeszékhely. Hát csoda, hogy itt hagyja mindenki, vagy ez a cél, ahhoz viszont remek a teljesítményük, mély gratuláció, és nagyon szégyelje magát az összes illetékes skandallum.
0: Uh-huh.
3: Nagyon kemény, markáns véleményt fogalmazott meg.
2: Igen.
0: Figyelj, most ha abba gondolok bele, nyilván mindig milyen szemszögből nézed, ha én vagyok a Salgó Tarjáni emberke, aki megy abba a boltba nap, mint nap, vagy hát szeretne oda menni, és ez fogadja, vagy a gyerekemet, mondjuk, aki 11-12 éves, küldöm le, hogy lehet, hogy átgondolom kétszer, hogy leküldöm, vagy nem küldöm, és nem azért, mert hogy ők bántanak, csak esetleg a gyerek lehet, hogy jobban tart, vagy fél, vagy nem tudom én. Tehát,
3: igen.
0: Akkor ilyen olvasatból nyilván az ő oldaluk is érthető, mert te nem akarnád ezt, de mondjuk azt is el tudom képzelni, hogy Sanyi, mint te, mint nem látóként, mint valamelyes sorstárs, mint te odaülhetné velük, az megdumálni, így figyelj öreg, mit tudom én. Van ebben ilyen
3: kiút, biztos,
0: vagy olyan kiút?
3: Én biztos, hogy példát mutatnék nekik. Én biztos, hogy erőt adnék neki. Elmondanám neki azt, hogy nézd meg, itt vagyok vakon, én is megtehetném azt, hogy ideülök a padra, és koldulnék, és kéregetnék, és ahelyett, hogy azt teszem, azért, hogy normális életet tudjak élni, nézd, becsülettel dolgozom 20 éves korom óta, és elértem ezt vagy azt, vagy amazt.
0: Sanyi, én kívánom neked, vedd föl a polgármester úrral a kapcsolatot. Figyelj, veszíteni való
2: nincs. A kérdés az, hogy ugye, mert mind a két oldalban egyébként van igazság abszolút. Ugye, amit elmondott itt például ez a kommentelő blogulom, mond Nóri is, abszolút igaza van neki, hogy őt zavarja ez az állapot.
3: Persze,
2: nem fizetem egyébként a személye.
0: Nem a személye, így van.
2: Hanem az, hogy ez van, és megyeszékhely van, és nyilván követelés várja azt, hogy a városnak a vezetése ez ellen tegyen valamit, és teljesen jogosan egyébként. Ugyanakkor a polgármester meg elmondja azt, hogy akkor gyerekek, azért nem úgy van az, hogy most akkor én fogom most berakom őt a mosóba, letisztítom őt, és kezdem, mert holnap reggel pénztáros lesz.
0: Tehát,
2: hogy ez sem így működik, és ugye a kérdés akkor az, hogy kinek a kezében van, vagy milyen eszköz arra, hogy ez gyakorlatilag megszüntes. Ugye ez nem egy egyszerű történet. Ez, úgyhogy beszélgetünk még erről majd mindjárt. Várjuk a véleményeket is. A Viberre 0635 66 22 62.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Nehéz a téma, de még egy pár percig foglalkozunk vele. A solgótarjáni hajléktalan helyzet lett megint most porondon, és igen, közben azért nézegetjük még a hozzászólásokat is.
2: És tulajdonképpen ugyanennyi erről akár a Budapest, meg bárhol is lehetne, tehát hogy ez aktuális.
3: Persze, ezt mondtam, csak hogy lehet az, hogy azért vannak városok, akik ezt meg tudják oldani, és tettek érte, hogy akár Budapesten is ugye tele voltak az aluljárók hajléktalanok.
2: Szerintem egyszerűen... vannak is annyi még, nem?
3: Hát már annyira nem.
2: Azt gondolod.
1: Hát mondjuk az a másik, igen, azért a visszaemlékszem, azért abból volt hepehúpa kardozás, ugye, hogy gyakorlatilag ugye az előző kormány rendőrök ürítette ki az aluljárókat. Igen. Tehát azért, Sanyika, azért hagyjuk azt, hogy ez most mennyire megoldás, hogy most nem ott fog feltrengeni Csoró a Blahának az aluljárójában, hanem mondjuk fönt valahol egy parknak a tövében, ahol egyébként meg nem tudom én, te Angyalkával elköltened mondjuk a reggelidet, vagy megpihennél mondjuk két metró megállók között. Tehát azért az is, hogy eltűntek, úgy tűntek, hogy máshova zavarták őket gyakorlatilag.
3: Hát igen,
1: tehát,
3: igaz.
1: Tehát nem lett szerintem azért a lakásépítési program meg, hogy ez összes eltűnjön. Tehát, hogy igen, előjön, és így nagyon sokan a városvezetést szidják, valaki azt mondja, hogy nem a városvezetés a bűnös, hanem a lakosság retek része, ilyen hozzászólások is vannak.
2: Hát ő mire gondol?
1: Valaki ezt írja, hogy polgármester úr, ezt a posztot vegye komolyan, megszökik maga mögül a város, milyen költői kép.
2: De egyébként tegyük hozzá, szerintem Salgóterén nem tudom a lakossága, hogy áll, de azért mondjuk úgy, hogy nem emelkedik, ugye?
1: Igen.
3: Hát csökken most már évek óta.
1: Persze. Azt mondja valaki, azt írja, hogy a baj a közmunkások vezetőjétől indul a következő, hol van a rendőrség, vagy valami olyan állami cég, akinek a rendfenntartás lenne a dolga. Nem hiszem, hogy ezt a polgármesternek kéne intéznie. Mindennek van felelőse, aki felelős fizetésért mit csinál ezt. És írja valaki, szét kellene nézni a városban, a buszmegállókban, mocskos, retkes minden.
2: Na, de hát arról azért már nem a hajléktalan tehet, ugye? Vagy igen?
1: Hát
2: ott is ők
1: a Józsival szemben a buszmegállóban is szokott a földön aludni egy nő, körülötte 22 literes boros flakonok, úgy látszik, hogy a városvezetés nem érdekli. Például, ha mi is megyünk be a városba a kislányommal, a Nóri is példa, nem merem leültetni, nehogy valamibe beleüljön. Erzsébet téri aluljáró már a bűz messzire árad, egy fertő az egész belváros, egyik este az egyik bolt ajtaja előtt kb. 6 hajléktalan aludt. Ilyenek jönnek erre a bejegyzésre egyébként.
2: Mondjuk az is igaz, tehát ha meg most, mert folyamatosan én is hol átállok ide-oda, és próbálom vizslatni minden oldalról, hogy mondjuk a hajléktalan oldaláról is, tehát mi lenne, ha mondjuk nem oda pisilne? Na, nem? Tehát, hogy ilyenekbe esetleg nem lehetne egy kicsit közelíteni az érdekeket, hogy jó barátom, értem, mit tudom én, egy hétig még aludjál itt, vagy keressünk, vagy vedd rá magad, vagy a szociális munkásommal ráveszünk, vagy nem tudom én. De mondjuk, ha annyira meg lenne együttműködő, hogy jó, akkor én mondjuk nem a bolt bejárata elé fogok pisilni, kakilni, hányni, mit tudom én mit csinálni.
1: Igen, amikor valaki azt írja, hogy egyébként ez miatt csak most elvesztettem a hozzászólásokat. Ez miatt Bátonterenyére jár bevásárolni.
2: Azt is el tudom képzelni.
1: Tehát, hogy valami, tehát nem akar elmenni, mert olyan helyzet egyébként egy-két-három élmészterbolt környékén, és hogy akkor inkább elmegy Bátonterenyére, majd kevésbé koszos gyúvás.
2: Voltunk most történet. Egy olyan nagyvárosban, és ott mentem egy ilyen boltba be, és tehát, na, nem egy lépési volt az, amíg egy rohadt nagy levegőt kellett vennem, mert azért úgy voltam vele, hogy azt a szentit.
1: Úgyhogy nehéz ez...
2: Nehéz.
1: Igen.
2: Mi sem is tudjuk megoldani.
1: Nem, csak azért erről is beszéltünk, hogy ez nyilván se nem... Vitázhatnánk itt egyébként 10-ig. Nem tudnánk ezzel dűlődni, mert egyébként de kettőnek igaza lenne, kettőnek vagy háromnak igaza lenne külön-külön, meg nem is. Tehát, hogy itt ez...
2: Igen, de szerintem akkor is a hajléktalan kollégáknak is együttműködőbbnek kell lenni egy kicsit.
3: Nyilván, ez egyértelmű.
1: Abszolút, igen. Na jó, menjünk tovább, a zenékkel folytatjuk.

0: búcsúzunk, mert hogy lejárt az időnk, véget ért a reggeli ritmus 4 órája, úgyhogy indulásra készen állunk, Karvasanyi, te hogy állsz?
1: Én is készen állok, hát nekem most különös programom lesz még ma, ki kell hordanom a ház elé délután a lomtalanítani váró cuccokat, mert holnap elszállítják, úgyhogy most ez a hétvégi programunk az, hogy pakoljuk, ami nem kell, vigyék a fenébe, úgyhogy van munka, de hallgatjuk a Megafont, hallgatjuk Attilát, hiszen a híreket követően jön a Fitbit, aztán 16 órától meg Lombos Marcival szó odázunk együtt, tegyétek ti is ezt, holnap meg jövünk egy friss, ropogós startmenüvel. Köszi az egész heti figyelmet, vigyázzatok magatokra, vidám vasárnapot, sziasztok!
0: Szevasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám!
4: Reklám! Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
5: Fokozott óvatosságra kérik a lakosságot Nógrádkövesden és Széchenyken is, miután kéményseprőként bemutatkozó személy járta a környéket. Nógrádkövest polgármestere Sinkó Attila internetes oldalán közölte, az önkormányzatnál nem jelentkezett be olyan kéményseprő, akiről tudomásuk lenne, és hivatalos kéményseprés sem zajlik jelenleg a településen. Széchenyke polgármestere szintén arra figyelmeztette a helyieket, hogy csak akkor engedjenek be bárkit otthonukba, ha meggyőződtek arról, hogy valóban hivatalos szolgáltatás miatt érkezett. A település vezetők szerint nem állítják, hogy csalás történt, de fontos az elővigyázatosság. A lakókat arra kérik, kérjenek fényképes igazolványt, és ne fizessenek, amíg nem ellenőrizték a szolgáltatás hivatalosságát. Különösen az idősebbek figyelmét kérik. Felhívják a figyelmet, hogy gyanú esetén ne engedjék be az ismeretlent, és értesítsék a rendőrséget. Vácváros díszpolgára címet kapott Marton Zsolt megyés püspök. A kitüntetést az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi megemlékezésen augusztus 20-án adták át a Konstantin téren. A képviselőtestület júliusban döntött a díszpolgári cím odaítéléséről. Marton Zsolt 2019 óta vezeti a Váci Egyházmegyét, és a méltatás szerint főpapi szolgálata mellett jelentős városépítő munkát is végzett. Tevékenységéhez kapcsolódik többek között a Székesegyház és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola épületének megújulása, valamint a Püspökvác turisztikai központ létrehozása. Az ünnepségen további városi elismeréseket is átadtak. Pro Urbe kitüntetésben részesült dr. Áfra Tamás és dr. Soltész Andrea. Közösségi Pro Urbe díjat kapott a dr. Kenész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény és a Madács Imre Művelődési Központ. A Vácváros egészségügyiért kitüntetést dr. Szőcs András és dr. Szvitek István névehette át. Súlyos károkat okozott a péntek esti vihar zebegényben. Több helyen villanyoszlopok és fák dőltek ki, elektromos vezetékek és internetkábelek szakadtak le, a kidőlt fák pedig parkolóautókban is kárt tettek. Ferenci Ernő Ervin polgármester tájékoztatása szerint a helyszínre Vácról, Nagymarosról, Kismarosról és Vámos Mikoláról is érkeztek tűzoltó egységek, miközben az EON szakemberei több járművel dolgoztak a károk elhárításán. A munkát az elektromos hálózat szakaszos leválasztása és feszültségmentesítése előzte meg. Többek között az Orgona, a Pacsirta, a Bajcsi-Zsilinszki, a Tátika, a Szegfű, a Mókus, a Róka és a Nyúl utca is érintett volt. Az áramszünet a teljes üdülőterületet és Zebegényújvölgyet is érintette. A távközlési hálózatban is keletkeztek károk. A polgármester megköszönte a tűzoltók, az EON munkatársai és az önkéntesek segítségét. kilépett a Magyar Kétfarkú Kutyapártból Sándor Balázs, a párt ajkai önkormányzati képviselője, országos koordinátora és korábbi országgyűlési képviselőjelöltje. Döntését azzal indokolta, hogy a párton belül az elmúlt időszakban önkorlátozást érzett, és a jövőben szabadabban szeretne politizálni. Mint fogalmazott, nem akarja visszafogni magát azért, mert a Kutyapárt nem foglalkozik más pártokkal, és szeretne nyíltabban fellépni a Fidesszel szemben. Sándor Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet a Kutyapártnak és közösségének. Az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja. Sándor Balázs az elmúlt években több országos akcióban is szerepet vállalt, köztük a Visszalopjuk az országot kampányban és az Út a kátyúba akcióban. A Kutyapárt az áprilisi országgyűlési választáson 1% alatt teljesített, ezért vissza kell fizetnie a kampánytámogatást. Ukrajnában megkezdődött egy 1,5 milliárd dolláros hegyi turisztikai gigaprojekt építése. A Lvivi Kárpátokban Volosjanka és Vernya Rozsanka közelében épülő Goro Mountain Resort 4 évszakos üdülőközpont lesz. A fejlesztés teljes kiépítésével 75 kilométernyi sípálya, 17,5 kilométeres lifthálózat és 25 szálloda várja majd a vendégeket. Az első ütemben 10, összesen 13 kilométeres sípálya, 2 ülőlift, valamint 5 szálloda komplexum épül, több mint 1100 szobával. Egy 4000 négyzetméteres wellness központot is kialakítanak. Nyáron kerékpáros park, túraútvonalak, zipline és más szabadtéri programok szolgálják majd a vendégeket. A 15 éves fejlesztési terv célja, hogy a Goro Kelet-Európa egyik meghatározó téli és nyári turisztikai központjává váljon.
4: Időjárás.
5: Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Közlekedés.
5: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Bajcsi úton várható trafipax.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
3: Fitbit.
6: Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt kívánok mindenkinek a Megafon mikrofonjánál Házi Attila délután 4-ig, és már is egy friss hír, kiesett a labdarúgó magyar kupából a Salgótarjáni SBTC csapata már a második fordulóban. A Máté Szalka 0-2-re győzte le őket, a félidőben 0-1 volt az állás. Nem jó előjel ez az MB3-as tagságukra nézve sem, a frissen feljutott tarjániak ezek szerint még mindig nem állnak készen. Mindjárt egy nem hízlaló, de laktató ebéd receptjével jövök, aztán sporthírek, horoszkópok, ebéd után a vármegyei labdarúgó bajnokságok pillanatnyi állásai, majd 2 után egy régi titok megfejtésére vállalkozok, megkeresem Pongo Pongo szigetét, a legendás Kincs, ami nincs filmben lévő helyszínről teszem fel a kérdést, hogy tényleg létezik-e? Ezzel együtt pedig egy másik hasonlóan izgalmas helyet is megnézünk, de ez már nem az óceánhoz van közel, hanem az Ipolyhoz. Már is látható a Megafon Facebook oldalán, miről beszélek. Aki tudja, hol van ez a helyszín, kommentben küldje el a megfejtést. Jonas Blue-val indítunk, már is szól a Finally!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Rostban és növényi fehérjében gazdag, jól laktató, de mégsem nehéz ebéd, ami ma készül a Megafon konyhájában. Citromos, csicseriborsós bulgurtál, sült zöldségekkel, egy adaghoz, mondom a hozzávalókat, 60 g száraz bulgur, 120 g fő csicseriborsó, egy kisebb cukkini, egy piros kaliforniai paprika, egy marék bébispenót, 50 g natur görög joghurt, fél citromleve, egy teáskanál olívaolaj, fél teáskanál őrölt római kömény, só bors, illetve kevés petrezselyem vagy koriander kell hozzá. Egyszerű az elkészítése, a bulgurt a csomagolás szerint elkészítem, majd hagyom kicsit kihűlni. A felkockázott cukkinit és paprikát összekeverem az olívaolajjal, római köménnyel, sóval és borssal, majd 200 fokon megsütöm, körülbelül 20 percig. Összekeverem a bulgurt a csicseri borsóval és a bébispenóttal, majd ráhalmozom a sült zöldségeket. A görög joghurtot pedig összekeverem a citromlével, kevés sóval és borssal, és rákanalozom a tetejére. Jó étvágyat hozzá!

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 23-a van, Bence névnapja. Ez a név gyakorlatias személyiség kialakulását támogatja. Az ötletei sokszor eredetiek és találékonyak. Kedveli a társasági életet. Fontos számára a külső megjelenés és az, hogy jó benyomást keltsen másokban. Kedves Bencék, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik augusztus 23-án születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Tegnap két mérkőzést játszottak le a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság második fordulójából. A Rimóc Magyar Géc mérkőzés 1-4-gyel ért véget. A Mihály Gerge Zitzer Nagylóc összecsapás 0-4 lett. A harmadosztály nyugati csoportjában is elkezdődtek az összecsapások. A Dejtár két bodonnyal találkozott 5-0. Keszegrécsák 4-2, Érsekvadkert Patak 3-3. A Pest vármegyei labdarúgó kupában tegnap két mérkőzésért véget, a Csévharaszt Örkény 4-2-vel, a Kakucs Táborfalva 10-2 lett. Ma délután 5 órakor találkozik egymással a Kóspallag és a Kismaros, valamint a Vácrátót Nagymaros mérkőzést is ekkor kezdik.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Megállunk néhány percre, jönnek a friss hírek, utána pedig folytatjuk a legfrissebb horoszkópokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
4: egyet a zaknyakláncból,
3: jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon! Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Róbert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
8: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
9: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
10: Kilépett a magyar kétfarkú kutyapártból Sándor Balázs, a párt ajkai önkormányzati képviselője, országos koordinátora és korábbi országgyűlési képviselőjelöltje. Döntését azzal indokolta, hogy a párton belül az elmúlt időszakban önkorlátozást érzett, és a jövőben szabadabban szeretne politizálni. Mint fogalmazott, nem akarja visszafogni magát azért, mert a kutyapárt nem foglalkozik más pártokkal, és szeretne nyíltabban fellépni a Fidesszel szemben. Sándor Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet a kutyapártnak és közösségének. Az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja. Sándor Balázs az elmúlt években több országos akcióban is szerepet vállalt, köztük a Visszalopjuk az országot kampányban és az Út a kátyúba akcióban. A kutyapárt az áprilisi országgyűlési választáson 1% alatt teljesített, ezért vissza kell fizetnie a kampánytámogatást. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapforrásaiból, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint a Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mind az 5 támogatási szerződést, a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretet pedig a kormány átutalta a banknak. A fejlesztések célja az energiaellátás biztonságának növelése, valamint az új, megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolásának megkönnyítése. A beruházások részeként az elektromos hálózat korszerűsítése mellett okosmérőket is telepítenek. A miniszter szerint a fejlesztések hozzájárulnak Magyarország energiafüggetlenségének és versenyképességének erősítéséhez.
11: Szeptember 10-ig érdemes regisztrálniuk a szlovákiai munkaügyi hivatalnál azoknak a középiskolai végzősöknek, akik nem tanulnak tovább és még nem találtak munkát. A nyilvántartásba vétellel elkerülhetik, hogy saját maguknak kelljen fizetniük az egészségbiztosítást, emellett állásközvetítést, tanácsadást és képzési támogatást is igénybe vehetnek. A 30 év alatti, legalább egy hónapja regisztrált álláskeresők szakmai gyakorlatra jelentkezhetnek, amelyhez havi csaknem 300 eurós támogatás járhat, legfeljebb 6 hónapig. A vállalkozást indítani szándékozók több mint 8600 eurós támogatást is kérhetnek. A hivatal bizonyos feltételekkel a választott tanfolyamok teljes költségét is megtérítheti. A regisztráció személyesen vagy elektronikusan is intézhető. Az Oscar-díjas színész Matthew McConaughey egy különös történetet osztott meg arról, miért hagyott fel a marihuánával. A színész egy külföldi bulvárlapnak mesélte el, hogy évekkel ezelőtt egy barátjától kapott füvet, majd autóval elindult egy születésnapi buliba. Útközben azonban annyira erős hatása lett a szernek, hogy Janet Jackson 1993-as That's the way love goes című dalát egymás után 24-szer hallgatta meg. Mire végül bement a buliba, az már véget ért, barátai pedig hazamentek.
10: emberek. McConaughey szerint ez az élmény rádöbbentette, hogy teljesen le kell szoknia a marihuánáról. A színész ma már úgy látja, a füvezés egy idő után mentálisan túl megterhelővé vált számára, és inkább egy ismétlődő körbezárta, mintsem megnyugtatta volna. A Janet Jackson dalt ugyanakkor továbbra is kedveli.
12: Időjárás.
10: Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Közlekedés.
10: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Bajcsi úton várható trafipax.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most, ahol a sportos életmód
12: mindig sláger.
5: Fitbit.
0: 4 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila. Jön Justin Timberlake és a The Other Side, előtte Kim Petras és a Future Starts Now. Most pedig a Jonas Brothers dalával kezdünk, már is itt a Remember This.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük már is a kossal. Kevés pénzzel most nehéz az élet, ezért a kossnak nincs más választása, mint hogy többet dolgozzon. A jelenlegi helyzet arra tanítja, hogy a biztonságot nem lehet egyik napról a másikra megteremteni. Ha most fegyelmezettebb lesz a munkában és a kiadásokkal is óvatosabban bánik, hamarabb kerülhet stabilabb helyzetbe. Bika. Most sok kritikus jelenik meg körülötte, és néhányuk meglepően sok igazságot mond az életéről. A bika hajlamos lehet megsértődni, a kemény szavakon pedig akad közöttük olyan tanács, amit érdemes lenne megfogadni. Azonban arra figyelni kell, hogy csak annak a véleményére adjon, akiről tudja, hogy valójában a barátja, és nem rosszat akar neki. Ikrek. Kedvező időszak kezdődik a hosszú távú tervekhez, különösen akkor, ha az ikrek a munkájában szeretne komoly változást. Most érdemes átgondolni, milyen irányba kell haladni és milyen célokat akar elérni a következő hónapokban. A jól felépített terv sokat segíthet abban, hogy ne csak álmodozzon a sikerről, hanem valóban el is érje. A rák a hétvégén elsősorban pihenésre van ítélve, és most a sportnak is érdemes főszerepet adni. A mozgás nem csak fizikailag frissíti fel, hanem a fejét is kitisztítja az elmúlt napok feszültségei után. A időt szán önmagára, sokkal energikusabban tér vissza a mindennapokba. Oroszlán. Nincs rosszabb annál, mint amikor egy energiavámpír észrevétlenül szívja el az ember erejét, és az oroszlán most rájöhet, ki volt az, aki eddig lehúzta az életét. A felismerés először kellemetlen, de hosszabb távon hatalmas megkönnyebbüléssel jár. Ideje határokat húzni, és nem engedni többé, hogy valaki más rossz hangulata vagy állandó problémái meghatározzák a napokat. A szűz most megtapasztalhatja, hogy a siker csak kemény munkával jön el, mert senkinek nem adják ingyen. Nem érdemes arra várni, hogy valaki majd helyette megoldja a problémákat, hiszen most neki kell igazán oda tenni magát. Ha kitartóan dolgozik, a most befektetett energia később látványosan megtérül. Mindjárt az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak, egyetlen meg a sláger, és jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban itt a Mérleg horoszkópja. Furcsa előjelek mutatnak egy még nem látható változásra, és a mérleg egyelőre maga sem tudja, hogy pontosan mire számíthat. Azonban annyi egyre biztosabbnak tűnik, hogy jövő héten fontos döntést kell majd meghozni a magánéletével kapcsolatban. Érdemes ezért már most figyelni a jelekre, és nem elhamarkodottan reagálni arra, ami még csak most kezd kibontakozni. A Skorpió úgy érzi, hogy nincs, aki igazán szeresse, pedig többen is vannak körülötte, akik tettekkel bizonyítják az érzéseiket. Lehet, hogy nem a környezetével van baj, hanem azzal az értékrenddel, ami alapján eldönti, kit tart szeretetre méltónak. Ha nyitottabban figyel a hozzá közel állók apró gesztusaira, rájöhet, hogy sokkal kevésbé van egyedül, mint gondolta. Nyilas! Ideje megerősíteni a kapcsolatát a partnerével, mert az utóbbi időben könnyen lehet, hogy túl kevés figyelmet fordított rá. Most neki kell lépéseket tenni azért, hogy újra legyen közöttük közelség, közös élmény és őszinte beszélgetés. Ha időben tesz a kapcsolatért, még könnyen megakadályozhatja, hogy az érzelmek lassan kihűljenek. A vaknak több pénzre van szüksége, mert az utóbbi hónapokban túl költekezett, és ennek most kezdi érezni a következményeit. Akár egy újabb állás vállalása is szükségessé válhat, hogy ne kerüljön kellemetlen anyagi helyzetbe. Most nem a büszkeség ideje van, hanem annak, hogy átmenetileg több munkát vállaljon és rendezze a pénzügyeket. A vízöntő sportolással tud rövid távon új erőt kapni, ezért semmiképpen nem érdemes elhagyni a mozgást, még akkor is érdemes időt szakítani rá, ha sok a dolga, mert a rendszeres sport segít neki levezetni a feszültséget. Egy kiadós mozgás után sokkal könnyebben veszi majd azokat az akadályokat, amik a következő napokban várnak rá. És végül jöjjenek a halak. Hamarosan rájöhet, hogy egy korábbi szituációt teljesen félreértett, és emiatt olyan emberrel került rosszba, akivel valójában nem kellett volna összeveszni. Most ideje újra értelmezni az elhangzott szavakat, mert lehet, hogy sokkal többet látott bele a helyzetbe, mint amennyi valójában történt. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Kajakkenu túrát és jógázást szerveznek a Dunakanyarban szeptember 5-én. Indulás Nagymarosról kenukkal és kajakokkal, majd Kismaros közelében átevezés a Szentendrei szigetre. A szigeten közös bográcsozás, jógázás és kreatív játék vár a résztvevőkre. Az ígéret szerint pont délután megérkezik a szigetre a napfény is, ami az együtt töltött idő csúcspontja lesz. Remélhetőleg jól látják előre az időjárást a szervezők. Majd a program végén pedig visszaevezés a kiinduló pontra. Szeptember 5-én kajakkenu túra és jóga a Dunakanyarban. 0630 507 70 08. További információk ezen a számon kérhetők. 0630 507 70 08.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog. Nagyobb, finomabb, jobb. Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád. Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár, és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
8: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Bill van.
1: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 23-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
9: Megújul a Budapest Fót Veresegyház Őrbottyán Vác vasútvonal, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kifejtette, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként uniós kohéziós forrásból 174 milliárd forintot fordítanak a beruházásra, amely 2030-ra korszerű elővárosi vasútat eredményezhet. A fejlesztés gyorsabb és sűrűbb vonatközlekedést, akadálymentes peronokat, valamint megújuló állomásokat és megállóhelyeket jelent. Fót Veresegyház és Őrbottyán térségében a jelenlegi óránkénti 1-2 vonat helyett 4-6 járat közlekedhet, és ahol szükséges, második vágány is épülhet. Parkolóhelyeket alakítanak ki autóknak és kerékpároknak is. A vonal Rákospalota-Újpestnél csatlakozhat a meghosszabbított M3-as metróhoz. A vasutat jelenleg naponta mintegy 10 000-en használják. A harmónia és az élmények kerültek a középpontba a 29. Dunakeszi nyári tárlat megnyitóján. A Voke József Attila művelődési központban 41 alkotó munkáiból nyílt kiállítás, amely egyben az intézmény új évadának nyitó programja is. A megnyitón M. Garami Mária, a Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület elnöke azt hangsúlyozta, egy tárlatnak nem feltétlenül az a feladata, hogy kész értelmezéseket adjon a látogatóknak. Sokkal fontosabb, hogy mindenki a saját érzéseit, gondolatait és élményeit fedezze fel a művekben. Az idei kiállításon külön díjat kapott Delafrey Nikolett, Gyarmati Kovács Péter és Ruzsa Dénes, a tárlat nagy díját pedig Halász Géza vehette át. A 29. Dunakeszi nyári tárlat szeptember 10-ig látogatható a művelődési központban. Súlyos károkat okozott a péntek esti vihar zebegényben. Több helyen villanyoszlopok és fák dőltek ki, elektromos vezetékek és internetkábelek szakadtak le, a kidőlt fák pedig parkolóautókban is kárt tettek. Ferenci Ernő Ervin polgármester tájékoztatása szerint a helyszínre Vácról, Nagymarosról, Kismarosról és Vámos Mikoláról is érkeztek tűzoltó egységek, miközben az EON szakemberei több járművel dolgoztak a károk elhárításán. A munkát az elektromos hálózat szakaszos leválasztása és feszültségmentesítése előzte meg. Többek között az Orgona, a Pacsirta, a Balcsi-Zsilinszki, a Tátika, a Szegfű, a Mókus, a Róka és a Nyúl utca is érintett volt. Az áramszünet a teljes üdülőterületet és Zebegény-Újvölgyet is érintette. A távközlési hálózatban is keletkeztek károk. A polgármester megköszönte a tűzoltók, az EON munkatársai és az önkéntesek segítségét. Holnap több százezer gyermek családja számíthat támogatásra, ugyanis augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Részletezte, a kormány több mint 400 ezer gyermek családjának nyújt segítséget az iskolakezdéshez. A támogatás összesen 100 ezer forint, amelyet két részletben folyósítanak. A második, szintén 50 ezer forintos összeget legkésőbb november 30-áig kapják meg a jogosultak. Ezt már iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában adják. A családoknak a támogatást nem kell külön igényelniük, az összeg adómentes. Az első részletet a Magyar Államkincstár folyósítja, a családi pótlékhoz hasonlóan. A részletes feltételekről a kormány hivatalos tájékoztató oldalán érhető el további információ. A támogatás célja, hogy enyhítse az iskolakezdéssel járó családi kiadásokat.
2: Időjárás.
9: Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Közlekedés.
9: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Bajcsi úton várható trafipax.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most, ahol a sportos életmód
5: mindig sláger.
11: Fitbit.
12: Csukd be a szemed, énekle a Klub 54 itt a Megafonban. 4 perccel 12

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Tegnap két mérkőzést játszottak le a Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság második fordulójából. A Rimóc Magyar Géc mérkőzés 1-4-gyel ért véget. A Mihály Gerges Zitzer Nagylóc összecsapás 0-4 lett. A harmadosztály nyugati csoportjában is elkezdődtek az összecsapások. A Dejtár két bodonnyal találkozott 5-0. Keszegrétság 4-2, Érsekvadkert Patak 3-3. A Pest vármegyei labdarúgó kupában tegnap két mérkőzés ért véget, a Csévharaszt Örkény 4-2-vel, a Kakucs Táborfalva 10-2 lett. Ma délután 5 órakor találkozik egymással a Kóspallag és a Kismaros, valamint a Vácrátót Nagymaros mérkőzést is ekkor kezdik.

Too Many Broken Hearts, ez volt Jason Donovan itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Ki tudja, hol van Pongó-Pongó szigete, és hogy mik azok a furcsa szigetek az Ipolynál? Egy autómárkára emlékeztető jelzés látható az égből. Különös helyek, kettő után?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
4: A harmónia és az élmények kerültek a középpontba a 29. Dunakeszi nyári tárlat megnyitóján. A Voke József Attila művelődési központban 41 alkotó munkáiból nyílt kiállítás, amely egyben az intézmény új évadának nyitó programja is. A megnyitón M. Garami Mária, a Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület elnöke azt hangsúlyozta, egy tárlatnak nem feltétlenül az a feladata, hogy kész értelmezéseket adjon a látogatóknak. Sokkal fontosabb, hogy mindenki a saját érzéseit, gondolatait és élményeit fedezze fel a művekben. Az idei kiállításon külön díjat kapott Delafrey Nikolett, Gyarmati Kovács Péter és Ruzsa Dénes, a tárlat nagy díját pedig Halász Géza vehette át. A 29. Dunakeszi nyári tárlat szeptember 10-ig látogatható a művelődési központban.
5: Ezüstérmet szerzett dr. Simonyi Zsófia, rétsági állatorvos és saját tenyésztésű lova Just For You az állatorvosok idei Európa-bajnokságán. Az augusztus 7-e és 9-e között Kecskeméten megrendezett Euróvet díjuglató versenyen a páros a Small Tour döntőjében végzett a második helyen. A dobogón három magyar versenyző osztozott. Dr. Simonyi Zsófia a magyar csapat tagjaként is ezüstérmet szerzett. Just For You különlegessége, hogy a lovat a doktornő saját kancájától tenyésztette. Az idei viadalt első alkalommal rendezték meg Magyarországon. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapforrásaiból, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint a Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mind az 5 támogatási szerződést, a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A teljes támogatási keretet pedig a kormány átutalta a banknak. A fejlesztések célja az energiaellátás biztonságának növelése, valamint az új, megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolásának megkönnyítése. A beruházások részeként az elektromos hálózat korszerűsítése mellett okosmérőket is telepítenek. A miniszter szerint a fejlesztések hozzájárulnak Magyarország energiafüggetlenségének és versenyképességének erősítéséhez. A klímaváltozás miatt Európa egyre nagyobb területén terjedhet a krími-kongói vérzéses lázat okozó vírus, figyelmeztetnek koszovói kutatók. A kórokozót egy bizonyos kullancsfaj terjeszti, amely a melegebb éghajlat miatt újabb térségekben is megtelepedhet. A betegség magas lázzal és izomfájdalommal kezdődhet, súlyos esetben pedig májelégtelenséget és vérzést okozhat, és halálos is lehet. Koszovó évtizedek óta a betegség egyik európai gócpontja, ezért az ott szerzett tapasztalatok segíthetik a kontinens felkészülését. A kórokozót már Spanyolországban, Portugáliában és Franciaországban is kimutatták. Szakértők szerint a vírus olyan európai területeken is megjelenhet, amelyeket korábban nem érintett. A kutatók ezért fokozott megfigyelést és felkészülést sürgetnek, különösen a melegebb régiókban. Az Oscar-díjas színész Matthew McConaughey egy különös történetet osztott meg arról, miért hagyott fel a marihuánával. A színész egy külföldi bulvárlapnak mesélte el, hogy évekkel ezelőtt egy barátjától kapott füvet, majd autóval elindult egy születésnapi buliba. Útközben azonban annyira erős hatása lett a szernek, hogy Janet Jackson 1993-as That's the way love goes című dalát egymás után 24-szer hallgatta meg. Mire végül bement a buliba, az már véget ért, barátai pedig hazament. McConaughey szerint ez az élmény rádöbbentette, hogy teljesen le kell szoknia a marihuánáról. A
4: színész ma már úgy látja, a füvezés egy idő után mentálisan túl megterhelővé vált számára, és inkább egy ismétlődő körbezárta, mintsem megnyugtatta volna. A Janet Jackson dalt ugyanakkor továbbra is kedveli. Ariana Grande felszólította Donald Trump csapatát, hogy többé ne használják zenéit politikai tartalmakhoz. Az énekesnő egy közösségi médiában közzétett videóra reagált, amelyben Trump egy tüntetésen látható, miközben Grande We Can't Be Friends című dala szól. A videóhoz a férfiak és a női sportok, valamint a gyermekvállalás témájával kapcsolatos politikai üzeneteket is társítottak. Grande a bejegyzés alatt azt írta, soha többé ne használják a zenéjét, és hozzátette, hogy a videóban megjelenő állítások szerinte hamisak. A komment később eltűnt a bejegyzés alól.
3: Időjárás.
4: Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Közlekedés.
4: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Bajcsi úton várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
1: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
1: Fitbit.
2: 5 perc elmúlt 1 óra, a mikrofonnál Házi Attila. DNC és a Body Moves, előtte Radics Gigi és Berecki Zoltán dala az Álmod meg a csodát szól nálunk. Most pedig Jean Tonic-kal indulunk, már is itt a Litap.

Játszottak tegnap a pályákon. A gólzáporos szombat délután végén 4 mérkőzésen összesen 20 gólt rúgtak, ami már átlagként számolva is meccsenként 5-öt jelent. Azért a megoszlás nem teljesen így néz ki, mindjárt mondom a részleteket.

sajtból van a hold, ez volt Demjén Ferenc itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Tegnap lejátszották a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság második fordulóját. Itt vannak a friss eredmények. Héhalom Diós Jenő 5-1, Pásztó Szügy 6-0, Széchenyi Vizslás 0-6, Karancsberény Mohora 0-2. A bajnokságot jelenleg a Vizslás vezeti, eddig hibátlanul mind két mérkőzését megnyerte, 6 ponttal állnak az élen. De hasonlóan 6 pontjuk van a pásztóiaknak és a mohoraiaknak is, csak a gólkülönbségek döntik azt el, hogy éppen mi a sorrend, így az elején, azért ez még nyilvánvalóan fog változni. A sorban a folytatásban a Héhalom, Nagybátony, Karancslapújtő, Széchenyi, Berkenye, Romhány, Karancsberény, Diósenő és Szügy csapata áll.

By the End of the Night, ez volt Ellie Goulding itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila, és végre elkezdődött a Pest vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság, is tegnap játszották le az első forduló első mérkőzéseit. Jó néhány marad még a mai napra is, délután 5 órakor kezdődnek egyes összecsapások. Két eredményünk van, Pilis és Dunavarsány 1-1-et játszott, Biatorbágy Újhartyánnal pedig 0-1-et. A mai napon a Vác és az Aranyszarvas találkozik délután 5 órakor a Vác otthonában, a Vác városi stadionban. Összesen 16 klub nevezett erre a bajnokságra, az Újhartyán, a Dunavarsány, a Pilis, az Aranyszarvas, Bugyi, Ceglét, Csömör, Dunakanyarese, Szentendre, Felsőpakony, Pomáz, Százhalombatta, Vác, Vecsés, Veresegyház, Dunakeszi és a Biatorbágy fog megküzdeni majd a végső összecsapásban a bajnoki címért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
1: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
1: Reklámot hallottak.
4: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
6: Kilépett a Magyar Kétfarkú Kutyapártból Sándor Balázs, a párt ajkai önkormányzati képviselője, országos koordinátora és korábbi országgyűlési képviselőjelöltje. Döntését azzal indokolta, hogy a párton belül az elmúlt időszakban önkorlátozást érzett, és a jövőben szabadabban szeretne politizálni. Mint fogalmazott, nem akarja visszafogni magát azért, mert a Kutyapárt nem foglalkozik más pártokkal, és szeretne nyíltabban fellépni a Fidesszel szemben. Sándor Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet a Kutyapártnak és közösségének. Az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja. Sándor Balázs az elmúlt években több országos akcióban is szerepet vállalt, köztük a Visszalopjuk az országot kampányban és az Út a kátyúba akcióban. A Kutyapárt az áprilisi országgyűlési választáson 1% alatt teljesített, ezért vissza kell fizetnie a kampánytámogatást. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapforrásaiból, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint a Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mind az 5 támogatási szerződést, a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel, a teljes támogatási keretet pedig a kormány átutalta a banknak. A fejlesztések célja az energiaellátás biztonságának növelése, valamint az új, megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolásának megkönnyítése. A beruházások részeként az elektromos hálózat korszerűsítése mellett okosmérőket is telepítenek. A miniszter szerint a fejlesztések hozzájárulnak Magyarország energiafüggetlenségének és versenyképességének erősítéséhez. Szeptember 10-ig érdemes regisztrálniuk a szlovákiai munkaügyi hivatalnál azoknak a középiskolai végzősöknek, akik nem tanulnak tovább és még nem találtak munkát. A nyilvántartásba vétellel elkerülhetik, hogy saját maguknak kelljen fizetniük az egészségbiztosítást, emellett állásközvetítést, tanácsadást és képzési támogatást is igénybe vehetnek. A 30 év alatti, legalább egy hónapja regisztrált álláskeresők szakmai gyakorlatra jelentkezhetnek, amelyhez havi csaknem 300 eurós támogatást járhat, legfeljebb 6 hónapig. A vállalkozást indítani szándékozók több mint 8600 eurós támogatást is kérhetnek. A hivatal bizonyos feltételekkel a választott tanfolyamok teljes költségét is megtérítheti. A regisztráció személyesen vagy elektronikusan is intézhető. Az Oscar-díjas színész Matthew McConaughey egy különös történetet osztott meg arról, miért hagyott fel a marihuánával. A színész egy külföldi bulvárlapnak mesélte el, hogy évekkel ezelőtt egy barátjától kapott füvet, majd autóval elindult egy születésnapi buliba. Útközben azonban annyira erős hatása lett a szernek, hogy Janet Jackson 1993-as That's the way love goes című dalát egymás után 24-szer hallgatta meg. Mire végül bement a buliba, az már véget ért, barátai pedig hazament. McConaughey szerint ez az élmény rádöbbentette, hogy teljesen le kell szoknia a marihuánáról. A színész ma már úgy látja, a füvezés egy idő után mentálisan túl megterhelővé vált számára, és inkább egy ismétlődő körbezárta, mint sem megnyugtatta volna. A Janet Jackson dalt ugyanakkor továbbra is kedveli.
7: Időjárás.
6: Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Közlekedés.
6: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Bajcsi úton várható trafipax.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most, ahol a sportos életmód
5: mindig sláger.
8: Fitbit.
9: 4 perccel múlt 2 óra, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a Megafon mikrofonjánál Házi Attila. A Fort Minor dala szól hamarosan, a Believe Me, előtte Amber, This Is Your Night, most pedig a Level 42, Something About You.

ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Ma megfejtjük a titkot, és kiderül, hogy a Bud Spencer és Terence Hill főszereplésével készült Kincs, ami nincs című filmet hol forgatták. Aki rajongója ennek a két színésznek, nyilván tudja, hogy a film végén a készítők azt közölték, hogy Pongó-Pongó szigete egy olyan hely, amit meg kell őrizni érintetlenségében, és megesküsznek arra, hogy soha senkinek nem fogják elmondani, hogy hol készült. Hát 1981 óta eltelt már pár év, és még mindig felfedezésre vár ez a sziget, vagy csak mese az egész. Tovább is megyünk majd a nyomozásban, kiderült, hogy Nógrádban is van egy hasonlóan varázslatos és nemigen reklámozott hely, ami szintén felfedezésre vár. Aki ránéz a Megafon Facebook oldalára, már is lát róla egy képet, senki se lepődjön meg, tényleg itt van ez a hely, nem messze tőlük.

Itt a Feedbeat, a mikrofonnál Házi Attila. Szóval még mindig kérdés, hogy a Kincs, ami nincs című filmben lévő Pongo-Pongo szigete hol van? A készítők 1981-ben mutatták be a filmet, aminek a végén esküt tesznek arra, hogy ők nem fogják elmondani senkinek, hogy hol forgatták. Ezt egy érintetlen helynek akarják megőrizni, hogy az emberek legalább ezt hagyják meg a maga természetességében. Hát vannak bennem kétségek, hogy 1981 óta tényleg nem szólta-e el magát bárki is a stábból, úgyhogy utána jártam a válasznak, és a hát sokáig meggyőző filmbeli eskü ellenére kiderült, hogy Pongo-Pongo szigete legalábbis a filmben ismert módon nincs. Azonban tény, hogy nem számítógépes animációval készült a film, tehát maga a helyszín az valós, innentől kezdve pedig csak kutatás kérdése volt, hogy megtaláljuk, és nem is annyira nehezen, de mégis sikerült rátalálni a forgatás helyére, ami Floridában van, Miamihoz közel az a sziget, ahol Bud Spencer és Terence Hill egy vagyon hamisnak hitt pénzt talált meg, aztán poénként kiderült, hogy valódi mégiscsak. Nem mellesleg a kutatáson végén egy interjút is találtam Bud Spencerrel, aki pontosan is elmondja, hogy hol található a filmben lévő sziget. Na hát ennyit a tabu döntögetésről, és most jöjjünk haza, mert hasonló titkok itt is vannak. Aki a Megafon Facebook oldalát most megnézi, az láthat egy nagyon furcsa, leginkább egy automárka emblémára hasonlító dolgot, amit ha jobban megnézünk, akkor az egy füves rét, és mintha víz lenne ott. Eddig nem kapott nagy reklámot ez a furcsaság, pedig érdekes.

ez a Feedbit, a mikrofonnál Házi Attila. Hát érdekes helyre utazunk tényleg. Balassagyarmat mellett egy fentről furcsa helyszínre, ami a levegőből nézve egy automárka jelzésre hasonlít. Műholdról is elég jól látszik, és elsőre talán hihető is, hogy nem ember alkotta, hanem valamilyen földön túli munka ez. Éppen ez magyarázhatja, hogy eddig nem sokan hallottak róla. Akik nem látják most a Facebook oldalunkat, elmondom, hogy a levegőből nézve ez egy körülbelül 100 méter széles ellipszis forma, vízszintes irányban egyszer, függőlegesen pedig kétszer tagolt. És akkor erről nagyjából eszünkbe jut, hogy melyik automárka lehet így ránézésre. Amit látunk még, hogy ami kirajzolódik, az vízből állhat, a terület kitöltése pedig valószínűleg fű lehet, vagyis rét van benne, összesen 6 darab. Hát így elmondva is elég érdekes, úgyhogy ennek a természeti jelenségnek gyorsan utána is jártam, és kiderült, hogy egyáltalán nem UFO-k munkája, hanem ember alkotta, ami a mostanában felkapott Ipoly-menti víz visszatartás érdekében készült, a vízi madarak élőhelyeként is szolgál. Ez a hely Drégelypalán közelében van, az Ipolytól 100 méterre található. Megközelítése csak száraz időben lehetséges, ha víz van benne, akkor a körülötte lévő nagy rét is vízben áll.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 23-a van, Bence névnapja. Ez a név gyakorlatias személyiség kialakulását támogatja. Az ötletei sokszor eredetiek és találékonyak. Kedveli a társasági életet. Fontos számára a külső megjelenés és az, hogy jó benyomást keltsen másokban. Kedves Bencék, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik augusztus 23-án születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
4: egyet a zaknyakláncból,
3: jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
7: Holnap több százezer gyermek családja számíthat támogatásra, ugyanis augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Részletezte, a kormány több mint 400 ezer gyermek családjának nyújt segítséget az iskolakezdéshez. A támogatás összesen 100 ezer forint, amelyet két részletben folyósítanak. A második, szintén 50 ezer forintos összeget legkésőbb november 30-áig kapják meg a jogosultak. Ezt már iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában adják. A családoknak a támogatást nem kell külön igényelniük, az összeg adómentes. Az első részletet a Magyar Államkincstár folyósítja, a családi pótlékhoz hasonlóan. A részletes feltételekről a kormány hivatalos tájékoztató oldalán érhető el további információ. A támogatás célja, hogy enyhítse az iskolakezdéssel járó családi kiadásokat. Kilépett a Magyar Kétfarkú Kutyapártból Sándor Balázs, a párt ajkai önkormányzati képviselője, országos koordinátora és korábbi országgyűlési képviselőjelöltje. Döntését azzal indokolta, hogy a párton belül az elmúlt időszakban önkorlátozást érzett, és a jövőben szabadabban szeretne politizálni. Mint fogalmazott, nem akarja visszafogni magát azért, mert a kutyapárt nem foglalkozik más pártokkal, és szeretne nyíltabban fellépni a Fidesszel szemben. Sándor Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet a kutyapártnak és közösségének. Az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja. Sándor Balázs az elmúlt években több országos akcióban is szerepet vállalt, köztük a Visszalopjuk az országot kampányban és az Út a kátyúba akcióban. A kutyapárt az áprilisi országgyűlési választáson 1% alatt teljesített, ezért vissza kell fizetnie a kampánytámogatást. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium jövőjéről. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter szerint három lehetőséget vizsgálnak. Az első egy gyors, ideiglenes újranyitás lehet 2027-ben, néhány százmillió forintos ráfordítással. A második egy teljes körű korszerűsítés modern 8K plusz full dome vetítés technikával, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. Ez 2-3 évig tartatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. A harmadik, nagyobb léptékű elképzelés szerint tudományos és technológiai élményközpont jönne létre a planetárium körül, űrkutatási, robotikai és mesterséges intelligencia bemutatókkal, valamint szabadtéri tudományos parkkal. A miniszter szerint a 23 méteres kupola ma is jelentős érték. Kormányzati döntés egyelőre egyik változatról sem született. A javaslat véglegesítése előtt szakmai, műszaki és pénzügyi kérdéseket tisztáznak. Ariana Grande felszólította Donald Trump csapatát, hogy többé ne használják zenéit politikai tartalmakhoz. Az énekesnő egy közösségi médiában közzétett videóra reagált, amelyben Trump egy tüntetésen látható, miközben Grande We Can Be Friends című dala szól. A videóhoz a férfiak és a női sportok, valamint a gyermekvállalás témájával kapcsolatos politikai üzeneteket is társítottak. Grande a bejegyzés alatt azt írta, soha többé ne használják a zenéjét, és hozzátette, hogy a videóban megjelenő állítások szerinte hamisak. A komment később eltűnt a bejegyzés alól.
2: Időjárás.
7: Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
5: Közlekedés.
7: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Bajcsi úton várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
5: Fitbit.
0: A folytatásban Chromeo és Amber Mark dala szól, a Just Friends, előtte a The Beavers és az Üzenet a lányoknak. Most pedig Robbie Williams, Pretty Woman. Pretty

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Kajakkenu túrát és jógázást szerveznek a Dunakanyarban szeptember 5-én. Indulás Nagymarosról kenukkal és kajakokkal, majd Kismaros közelében átevezés a Szentendrei szigetre. A szigeten közös bográcsozás, jógázás és kreatív játék vár a résztvevőkre. Az ígéret szerint pont délután megérkezik a szigetre a napfény is, ami az együtt töltött idő csúcspontja lesz. Remélhetőleg jól látják előre az időjárást a szervezők. Majd a program végén pedig visszaevezés a kiinduló pontra. Szeptember 5-én kajakkenu túra és jóga a Dunakanyarban. 0630 507 70 08. További információk ezen a számon kérhetők. 0630 507 70 08.

0: lights, camera, action, that's it.
1: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Holnap a maihoz hasonló időjárás várható, talán egy fokkal lesz melegebb, a maximum hőmérsékletek 26-28 fok között alakulnak, alapvetően zavartalan, kissé felhős égkép várható. Hajnalban 8 fok lesz.

0: Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Mindjárt 4 óra van, jönnek a friss hírek, utána pedig Lombos Marci veszi át a terepet. Vendégével egészen este 8 óráig szórakoztatják a megafonistákat. Friss sporthírek összefoglalójával legközelebb jövő hétvégén szombaton jövök majd ide a Megafon stúdiójába. Házi Attila búcsúzik, mindenkinek további kellemes vasárnap délutánt kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Tess, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analóg Balaton, Bongor, Filó Live, Buda Folk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon. Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
5: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
6: Fokozott óvatosságra kérik a lakosságot Nógrádkövesden és Széchenykén is, miután kéményseprőként bemutatkozó személy járta a környéket. Nógrádkövest polgármestere Sinkó Attila internetes oldalán közölte, az önkormányzatnál nem jelentkezett be olyan kéményseprő, akiről tudomásuk lenne, és hivatalos kéményseprés sem zajlik jelenleg a településen. Széchenyke polgármestere szintén arra figyelmeztette a helyieket, hogy csak akkor engedjenek be bárkit otthonukba, ha meggyőződtek arról, hogy valóban hivatalos szolgáltatás miatt érkezett. A település vezetők szerint nem állítják, hogy csalás történt, de fontos az elővigyázatosság. A lakókat arra kérik, kérjenek fényképes igazolványt, és ne fizessenek, amíg nem ellenőrizték a szolgáltatás hivatalosságát. Különösen az idősebbek figyelmét kérik. Felhívják a figyelmet, hogy gyanú esetén ne engedjék be az ismeretlent, és értesítsék a rendőrséget. Vácváros díszpolgára címet kapott Marton Zsolt megyés püspök. A kitüntetést az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi megemlékezésen augusztus 20-án adták át a Konstantin téren. A képviselőtestület júliusban döntött a díszpolgári cím odaítéléséről. Marton Zsolt 2019 óta vezeti a Váci Egyházmegyét, és a méltatás szerint főpapi szolgálata mellett jelentős városépítő munkát is végzett. Tevékenységéhez kapcsolódik többek között a Székesegyház és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola épületének megújulása, valamint a Püspökvác turisztikai központ létrehozása. Az ünnepségen további városi elismeréseket is átadtak. Pro Urbe kitüntetésben részesült dr. Áfra Tamás és dr. Soltész Andrea. Közösségi Pro Urbe díjat kapott a dr. Kenész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény és a Madács Imre Művelődési Központ. A Vácváros egészségügyiért kitüntetést dr. Szőcs András és dr. Szvitek István névehette át. Súlyos károkat okozott a péntek esti vihar zebegényben. Több helyen villanyoszlopok és fák dőltek ki, elektromos vezetékek és internetkábelek szakadtak le, a kidőlt fák pedig parkolóautókban is kárt tettek. Ferenci Ernő Ervin polgármester tájékoztatása szerint a helyszínre Vácról, Nagymarosról, Kismarosról és Vámos Mikoláról is érkeztek tűzoltó egységek, miközben az EON szakemberei több járművel dolgoztak a károk elhárításán. A munkát az elektromos hálózat szakaszos leválasztása választása és feszültségmentesítése előzte meg. Többek között az orgona, a pacsirta, a bajcsi-zsilinszki, a tátika, a szegfű, a mókus, a róka és a nyúl utca is érintett volt. Az áramszünet a teljes üdülőterületet és Zebegény-Újvölgyet is érintette. A távközlési hálózatban is keletkeztek károk. A polgármester megköszönte a tűzoltók, az E.ON munkatársai és az önkéntesek segítségét. Kilépett a Magyar Kétfarkú Kutyapártból Sándor Balázs, a párt ajkai önkormányzati képviselője, országos koordinátora és korábbi országgyűlési képviselőjelöltje. Döntését azzal indokolta, hogy a párton belül az elmúlt időszakban önkorlátozást érzett, és a jövőben szabadabban szeretne politizálni. Mint fogalmazott, nem akarja visszafogni magát azért, mert a kutyapárt nem foglalkozik más pártokkal, és szeretne nyíltabban fellépni a Fidesszel szemben. Sándor Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet a kutyapártnak és közösségének. Az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja. Sándor Balázs az elmúlt években több országos akcióban is szerepet vállalt, köztük a Visszalopjuk az országot kampányban és az Út a kátyúba akcióban. A kutyapárt az áprilisi országgyűlési választáson 1% alatt teljesített, ezért vissza kell fizetnie a kampánytámogatást. Ukrajnában megkezdődött egy 1,5 milliárd dolláros hegyi turisztikai gigaprojekt építése. A Lvivi Kárpátokban Volosjanka és Vernya Rozsanka közelében épülő Goro Mountain Resort 4 évszakos üdülőközpont lesz. A fejlesztés teljes kiépítésével 75 kilométernyi sípálya, 17,5 kilométeres lifthálózat és 25 szálloda várja majd a vendégeket. Az első ütemben 10, összesen 13 kilométeres sípálya, 2 ülőlift, valamint 5 szálloda komplexum épül, több mint 1100 szobával. Egy 4000 négyzetméteres wellness központot is kialakítanak. Nyáron kerékpáros park, túraútvonalak, zipline és más szabadtéri programok szolgálják majd a vendégeket. A 15 éves fejlesztési terv célja, hogy a Goro Kelet-Európa egyik meghatározó téli és nyári turisztikai központjává váljon.
1: Időjárás.
6: Kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-27 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Közlekedés.
6: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Bajcsi úton várható trafipax.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja. Lombos Marcival.
5: Szóda. És nem jön az a fránya eső, hát pedig mióta várunk rá. Augusztus 23-a van vasárnap, és ha jól tudom, akkor, hát itt élek a Velencei-tó partján, eső még nem volt, és nagyon, nagyon hiányzik. De hogy vagy ezzel az eső kérdéssel? Mondjuk, hogyha egyszer csak így elkezdem esni az eső, akkor... Örülnél neki, kimennél esetleg a szabadba is egy szápólóba, vizes póló versenyt rendeznél, ügyesség. Hát, de tényleg?
7: Ja, hogy mit szólnék egy esőzéshez itt a Velencétől?
5: Ez mennyire várod?
7: Hát én nagyon. A tó helyzete miatt leginkább.
5: Ja, de ugye egyébként az egész országnak kell, és akkor még csak előjáróval ezt mondom, hogy te holnap egy olyan helyre utazol, ahol viszont rengeteg eső lesz.
7: Hát igen, tele lesz esővel.
5: Esőkabátot viszel?
7: Viszek, az már van téve. Az is.
5: Gumicsizmád van-e?
7: Az nem. Basztus kulacs. Az nem, azt pont elfelejtettem, azt fent hagytam Pesten. Jó, mindegy. Akkor majd egy gumicsizmát is be kell szerezni holnapra, vagy holnapig. Ja.
5: Kemény.
7: Megyek holnap.
5: Kemény. Hát reméljük az ősz meghozza az esőt. Nyilván az ősz az egy alapvetően sokkal csapadékosabb évszak. Én nagyon remélem, hogy megérkeznek így a nagy esők. Azt mondják egyébként, hallottam, képzeld egy beszélgetésben, hogy 7 évente van egy olyan év, egy olyan időszak, amikor rengeteg eső zúdul le, és ez függetlenül a szárazságtól.
7: És ez most
5: hanyadik év? Most lesz az.
7: Oh, Az jó lenne, nagyon jó lenne.
5: Ja, nagyon bírnánk. Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit, ahogy megszokottatok, vasárnap délután szódázunk, Lombos Marci ül a mikrofon mögött, és mindig van egy vendége. Mai nap pedig Sosána ül itt velem szembe, aki egyébként már volt itt nálunk az adásban, és ő alapvetően énekesnőként indult, vagy legalábbis volt egy ilyen...
7: Igen.
5: És szerintem eléggé jól mutatható karriered, és tulajdonképpen az élethelyzet, ami miatt most itt ülsz velem szemben, az az, hogy te holnap elutazol, itt hagyod az országot, és évekről van szó, elmész egyetemre. Erről fogunk beszélni. Kíváncsi vagyok egy kicsikét múltra, kíváncsi vagyok jövőre, kíváncsi vagyok érzésekre, alapvetően kíváncsi vagyok rá.
7: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
5: Kedves hallgatóim, ahogy megszokhatatok, nagy dumálások és jobbnál jobb zenék. Kezdjük is az estét egy slágerrel, és mondom, egy nyári slágerrel, mert hogy ugye mi egészen augusztus 31-ig nyári dalokat hallgatunk Kóla Beltől, hallgassuk meg a Koktél című nótát.

0: Folytatjuk az adásunkat, ahogy már az előző blogban bekonferáltam, Sosánával ülök itt, akit egyszer már volt, szerintem egy 2 évvel ezelőtt volt az adásunkban. Ő ugye alapvetően egy rap csapatnak volt, a Green Forest nevű csapatnak volt a vokalistája, több sráccal ott készítettél dalokat, közösen a fellépésekre mentél, te énekelted az ilyen rap betéteken kívüli ilyen női refrén vokálokat, és egyébként én azt gondolom, hogy korod ellenére így tök szép karriert jártál be, szerintem sokan 10-15 évig dolgoznak azért, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, mint te. Játszottál az A38-on, ahova egyébként szerintem itt tök nagy dolog bekerülni, hát csináltatok a Turbinában telt házat, voltál újságcímlapon, és tulajdonképpen elindult egy karriered, ami egyébként, ha jól emlékszem, nem kezdtél
1: így leállt. Vagy leállt.
0: Tehát igen, tulajdonképpen leállt. Már az első körben, és ami tök fontos, hogy készítettél egy dalt, amit megjelentettél Elfogyott címen, és egy X-faktoros, nagyon népszerű énekes sráccal énekelte duettbe, aki egyébként tök szívesen állt oda melléd. És hogy tulajdonképpen ebben az egyébként felívelő karrierben, amiért mások sokat dolgoznak, hogy te egyszer csak úgy döntöttél, hogy ezt így nem folytatnád, hogy gimi után te más irányba mennél, és Hollandiát választottad, igen, ahova holnap indulsz. Azért ez egy nappal előtte beszélgetni egy ilyen vendéggel, azt gondolom, hogy egy megtisztelő dolog, én nagyon örülök neki, hogy itt vagy. Figyelj, miért érezted azt, hogy ez nem a tiéd?
1: Fú, hát számos oka volt egyébként. Leginkább én azt mondanám, hogy ott, amikor ebbe az élethelyzetbe kerültem, ott igazából választanom kellett, és én más priorizáltam. Én inkább a jövőmet választottam, inkább azt, hogy akkor ki szeretnék tanulni egy olyan dolgot, ami érdekel. Nem azt mondom, nagyon tetszett nekem ez az egész zenélgetés, énekelgetés, nagyon jól éreztem magamat, és nagyon-nagyon sokat adott hozzá az életemhez. De én úgy gondolom, hogy más utam van, és nekem ez nem annyira...
0: De közben te láttad, hogy mások, akik szeretnének ezen a pályán elhelyezkedni, hogy ők ezért éveket pedáloznak, neked meg ott megvan. Tehát hogy te érezted, hogy
1: hát láttam, és
0: hogy
1: igazából...
0: Hogy sikeres vagy?
1: Hogy is mondjam, az azért, hogy sikeres lennék, azt nem éreztem ebből a szempontból, hogyha így magamról van szó. Szóval nagyon sok mindenben, nem vagyok egy nagyon szerény típus.
0: Nem vagy szerény típus?
1: Hát én azért úgy kicsit, azért hangos vagyok, én azt mondanám, de például egyébként tök érdekes, és ezt nekem nagyon sokan jelezték vissza, hogy az éneklés, ami elvileg jól ment, ott nem voltam ez az ilyen iszonyatosan magabiztos, hogy hú, ez nekem nagyon jól megy, és mondjuk olyan dolgokra, amik talán annyira nem mennek jól, én poénkodok velük, hogy hú, hát ebben én nagyon jó vagyok, de mindegy is, egyébként nem vagyok annyira ilyen egoista típus, szóval ez most lehet, hogy úgy néz ki. De mindegy, az a lényeg, hogy...
0: Bocsánat, azt hogy kérdezem már meg, hogy egyébként a magabiztosság az honnan jön?
1: Fú, nem tudom, szerintem édesapámtól egyébként, édesapámtól is, meg hát úgy szerintem így nagyon sok környezet.
0: Ő magabiztos ember.
1: Én egy maga... Ő nagyon,
0: hogy ő
1: nagyon magabiztos ember. Ő nagyon... És egyébként én erre nagyon felnézek.
0: De ilyenkor ez hogy ez... van az? Hogy van az? Lekopizza a gyerek? Az szerintem... édesapja dolgait? Vagy ellesi?
1: Nem,
0: vagy,
1: nem, nem, nem, nem.
0: Vagy
1: nem.
0: Érted? Vagy megtanulja ez? Hogy jön?
1: Fú, hát ezt nem tudom. Nem tudom. Szerintem az, hogyha sokat van együtt egy ember, akár legyen szó egyébként a barátjáról is, hogyha van egy pasia, tőle is nagyon sok mindent eltanul, vagy így felvesz, így szokásügyileg.
0: Te az, várj, bocs, hogy közbeszólok, hogy ez megvan neked, hogy szokták mondani, hogy ha egy embernek lesz egy kutyája, akkor kutya is ember,
1: igen,
0: idővel elkezd hasonlítani.
1: Igen, és ezt esküszöm, ezt én is észrevettem.
0: Ez az oka.
1: Nem tudom, szóval, hogy azért nem csak apukámtól, volt nagyon jó olyan, a legjobb barátnőm is egyébként, aki iszonyatosan, tehát túl magabiztos volt, de az ilyen nagyon-nagyon-nagyon magabiztos volt, és én igazából ezt így úgy gondolom, hogy ez egy jó ilyen személyiségjegy, amikor valaki megvan elégedve magával. És én ezt figyelj, elvettem.
0: Amerikában végeztek, ott mindenről végeznek kutatást. Igen, ugye rengeteg pénz volt ott, most hogy mennyi van, azt nem tudni. Vagy legalábbis én ebben így nem nagyon vagyok otthon, mert mondják, hogy most már ugye az ottani kincstár, államkassa az azért ott hiányzik néhány milliárd dollár. Na mindegy, most ebben nem is akarok belemenni, de hogy ott végeznek mindenről kutatást, és hogy csináltak egy olyat, hogy megvizsgálták, hogy mondjuk nagy tudású ember magabiztosság nélkül, vagy kis tudású ember nagy magabiztossággal, hogy melyik a hatékonyabb.
1: De
0: mit tippelsz?
1: Szerintem a második.
0: A második.
1: A magabiztosság iszonyatosan előre visz. Ez nagyon előre tudja vinni az embert. Mm-hmm. Nagyon. Hitet is ad egyébként, hogyha valaki, tehát ha valaki magabiztos, az hisz magában, hisz a lehetőségekben, hisz abba, hogy ő előre tud törni. Én azt gondolom, hogy inkább kis tudás és magabiztosság. Aha. Mint hogy nagy tudás.
0: Igen, származott már neked abból bármi hátrányod, hogy mondjuk adott esetben ez a fajta magabiztosság, amiről beszélsz, ez megjelent, és mondjuk így visszatetsző volt, vagy nem kaptál meg egy pozíciót, egy helyzetet, egy...
1: Hát én őszinte leszek, én nekem most nem jön eszembe semmi.
0: Tehát
1: én
0: inkább pozitívan jöttél ki.
1: Inkább pozitívan. Egyértelműen van, akinek ez nagyon antipatikus, ez a magabiztosság. Egyébként
0: De ilyennel például találkoztál?
1: Amúgy nem nagyon. Nem nagyon. Akinek nem tetszik, az nem gondolom, hogy ez nekem... Hát most ez nagyon ilyen... Nem tudom. Én nem akarok így beszélni magamról, meg még így az emberekről, de szerintem az, aki ezt nem tudja úgy értékelni, meg amíg nem megy át egy határon, addig szerintem ez teljesen oké. Okay.
0: És ugye mi a
1: környezetemből... Hát az már, amikor már valaki úgy a semmire is, és Isten elteti magát, és egyébként visszaél helyzetekkel, szerintem az már ez túlzás.
0: Jó, és akkor térjünk vissza a karrierre.
1: Uh-huh. Bocsánat, elfelejtettem így a kérdést.
0: Mert hogy abból jött ez a magabiztosság.
1: Ja, igen. Hogy az éneklésnél nem éreztem azt.
0: Nem éreztem azt?
1: Nem, ott nem éreztem azt. A színpadon sem... Éreztem, meg úgy egyáltalán ma az egész szakmában nem éreztem annyira jól magam.
0: De azt így nem érezted, hogy mondjuk ott állni egy olyan színpadon, ahova mindenki szeretne eljutni, vagy mondjuk így a nem tudom, 16-tól 30-ig, ha valaki szeretne énekesnő lenni, akkor ezen a színpadon akar menni.
1: De éreztem, és iszonyatosan hálás vagyok ezért a lehetőségért, tehát, hogy ez nagyon-nagyon, viszont egyszerűen az ember csak néha érzi azt, hogy ez nem ez az útja. És nálam is ez volt.
0: A zenész közegben mi nem tetszett?
1: Hát igazából minden okés volt ott is.
0: De az előbb azt mondtad, hogy nem tetszett? Hogy nem érezted magad otthon közöttük? Így a zenészek között?
1: Hát
0: Zűlött életet éltek, ezt akarod mondani, bocsánat, hogy kedves hallgatók.
1: Igen, csak így mutogattam valamit.
0: Mutogatja, hogy mit
1: látok. Mert nem tudom, hogy ezt így lehet-e mondani egyébként. Egyértelműen a rap szakmában, de ezzel szerintem mindenki teljesen tisztában van, fiatalok is egyébként, hogy a rap szakmában ott azért, ott van, történnek olyan dolgok, ami civil emberekkel nem egy hétköznapi dolog, és valaki ezzel tud szimpatizálni, valaki ezt fel tudja venni, valaki nem. És ez az üllött élet, ezt tökéletesen fogalmaztad, én így érzem, hogy nekem az volt, hogy az nekem sok.
0: És akkor ehelyett választottál egy másik életmódot, ami meg
1: az érettségire felkészülés, és továbbtanulás.
0: Milyen szakon, vagy milyen irányban?
1: Sportmenedzsmenten.
0: Ami még alapvetően az egészségről szól.
1: Az egészségről szól, és egyébként igen, ezt tervezem. Meg persze egyértelműen mellette melózni, mert megcsináltam most a bartender szakmát, lett egy diplomám is, szóval tudok hol majd dolgozni, koktélokat készíteni, amiket ugye nagyon szeretek, és akkor ez a tervem.
0: És ami fontos, így a blokk végén mondom, hogy Sosana a holnapi nap indul egyetemre, évekig nem jön haza, vagy hát nem...
1: Hát, de azért karácsonykor haza térek.
0: Igyekszel hazajönni. Igen. De hogy tulajdonképpen új életet kezdesz.
1: Hát egy új fejezet.
0: Ilyen vendégünk még nem volt, egy nappal előtte. Kíváncsi lennék, hogy állsz így jelen pillanatban azzal, hogy te holnap elindulsz, és neki mész egy új életnek. Most meghallgattunk néhány nótát, ami következik pedig nem más, mint, vagy fel kell vennem a szemüveget. Orbán Rudi és a kereszthúzat.

0: Vendégem még változásnak, ekkora változásnak a kapujában nem ült velem szemben. Olyan világot élünk 2026-ban Magyarországon, hogy sokunk gyermekei, unokái, testvérei elutaznak és új életet kezdenek egy másik világban. A velem szemben ülő Sosana, akinek ugye volt egy zenész karrierje itt Magyarországon, holnapi nap ebbe kezd bele. Izgalmakra vagyok kíváncsi.
1: Hát nagyon sok izgalom van. Iszonyatosan sok izgalom.
0: Sokat izgulsz.
1: De ez a jóféle izgalom. Tehát nem ez a gyomorgörcsös félek típusú, hanem inkább a pozitív, nagy kalandok, új emberek, új élet, új fejezet. Inkább nem azt mondanám, hogy új élet, hanem új fejezet az élet.
0: Van dolgok, vannak dolgok, amiket az ember ilyenkor nem mond ki?
1: Hú, hát például az a fél. Azt szerintem nem mondja ki. Mert azért egyértelműen vannak félelmek is, de inkább, vagy hát ez emberfüggő szerintem. Van, aki kimondja.
0: Hát most ne ülsz itt velem szemben.
1: Én egyébként nincs olyan, amit nem mondanék ki.
0: Aha.
1: Én nagyon-nagyon nyitott szemmel, óriási izgalommal állok efelé.
0: Félelmeid vannak?
1: Persze, hogy vannak. Hát az például, hogy hogyan fogok magamnak húslevest csinálni, az a vasárnapi húsleves, az hogy lesz az asztalon, azért az egy nagy félelem. Meg hát egyértelműen...
0: Otthon volt ez...
1: Igen, nálunk a
0: vasárnapi húsleves.
1: Drága vasárnapi húsleves. Meg hát a finom, jó meleg étel... tudni illik, én nem vagyok egy konyhatündér, szóval majd megtanulom, hát... Ez is egy új élmény lesz, meg egy új ilyen feladat az életemben, főzni magamra. De igen, igazából mástól nem nagyon félek, tényleg.
0: Figyelj, lelki felkészülés. Van erre valami tréning? Vagy te tréningezed magad?
1: Én nem tréningezem magamat. Egyébként én egy 3-4 hónapja, nekem volt egy 2 hónap, amikor úgy kicsit azt éreztem, hogy megzuhantam, és akkor kezdtem el realizálni, és utána is szépen lassan fogtam fel az egészet. Aztán meg történt egy olyan dolog az életemben, ami teljesen elvette a fókuszt egyébként erről az egészről, és onnantól kezdve ez másfél hónapja volt. Aha. Én nem is gondolok.
0: Azt lehet tudni, hogy mi vette el a fókuszt?
1: Igen, hát egy fiú az életemben, egy férfi az életemben, és teljesen elterelte 3 hétig, vagy egy hónapig így erről az egész történésről a figyelmemet, és szerintem talán ez volt az, és azóta egyébként így fel sem fogtam, hogy akkor én most megyek ki. Tehát én már lehet, hogy már régebben meggyászoltam ezt a kiköltözés dolgot.
0: És egy párkapcsolat mondjuk így az utazás előtt, vagy mondjuk egy ekkora életmódváltás előtt, az tényleg így el tudja vonni a figyelmet olyannyira, hogy az ember nem is foglalkozik vele?
1: El tudja, szerintem el tudja vonni.
0: A szívek szerelemnek.
1: Igen, a szívek vannak. De hát egyértelműen ez az élethelyzet azért ez nem egy kedvező állapot, amikor valaki 1400 kilométerre költözik, szóval ezt is meg kellett így átmenni.
0: És nem gondolkodtatok azon, hogy mondjuk meg lehet tartani ezt a kapcsolatot, és 1400 kilométerről csinálni? Ezért szerintem a mai világban, 2026-ban nem tudom, fillérekért lehet európai nagyvárosokba
1: kapni. Igen, de ez idő, energia, pénzfüggő, ugye? És van olyan ember, aki ezt nem teheti meg, akár idő, az ideje miatt, vagy akár pénz miatt.
0: Meg alapvetően szerintem nehéz dolog ilyen nagy távolságból párkapcsolatot
1: nagyon
0: fenntartani, főleg, hogyha van egy ilyen nagyon erős indulás, egy nagyon erős kötődés, az nem tudom, önkéntelenül széjjelebb szakítja a párt, és akkor onnantól kezdve tulajdonképpen az ember energiáinak nagy része az, hogy fenntart valamit, ami épp nem itt van velem a jelenben.
1: Igen.
0: De akkor ezek szerint nem volt olyan erős.
1: Nem azt mondanám, hogy nem volt erős, pont ez szerintem, hogy erős volt, és emiatt mindketten realizáltuk azt, hogy sokkal jobbat teszünk a másik embernek, és hogyha igazán szeretjük a másikat, akkor viszont ezt nem tartjuk fent.
0: Aha.
1: És bár ezzel tudom, hogy nagyon sok hallgató nem fog egyetérteni, meg hát igen, szóval ez egy nehéz dolog, ez mindenki máshogy gondolkodik erről. Mi pont mindketten úgy gondoltuk, hogy ha igazán szeretjük a másik embert, akkor nem tartjuk vissza az életben. Mindkettőnk egyébként egy olyan élethelyzetben van, azért én most kezdek egy egyetemet, új emberek, tényleg egy teljesen másik országba, azért az egy nagy ilyen puff lesz, mint nekem is. Neki meg ugye a fociban volt egy új ilyen változás, mindegy is, ez nem lényeges, és hát egyértelműen ez így csak sokkal nehezebb lett volna nekünk, sokkal fárasztóbb, kimerítőbb.
0: És mondjuk mit szólnak a barátok ahhoz, hogy elmész?
1: Hát igazából ez is nagyon változó, mert valaki örül a lehetőségnek, hogy lesz hova menni, ingyen rakni, és csak egy repülőjegyet kell venni. De egyértelműen vannak olyanok is, akik azért ezt nem viselik annyira jól.
0: Aha.
1: A család az egyen nehezebb, ugye, egyértelműen a két húgommal. Mivel meg azt nem meséltem, hogy van kettő kis húgom, kis lány, és vagy hát annyira nem kicsik már azért, mindkettő tini, de azért nekik is szerintem nehéz lesz ez. Meg hát nekem is egyértelműen, mert szívem csücskei mindkettem. Édesanyám, édesapám is szintúgy. Legjobb barátok megkibírják. Hát ott
0: Fia, szerinted mi az, ami nagyon fontos, amikor az ember búcsúzik? Most meg gondolom, azért holnap utazol, sok embertől elbúcsúztál már, aki neked fontos.
1: Igen.
0: Hogy intézed a búcsúzásokat? Vagy egyáltalán van ebben tudatosság? Van. Vagy mindenhol odamész, sírsz, odamész, nevetsz?
1: Egyébként az a durva, hogy eddig nem sírtam, szerintem. Eddig nem sírtam azoknál az embereknél, akiket egyébként tiszta, teljes szívemből szeretek, mert egyszerűen még nem értem oda, talán azt mondanám, hogy én akkor elmegyek. És egyébként még nem búcsúzkodok, mert jövök haza, tehát ugyanúgy jövök majd vissza. Hála az égnek, azért a 21. században elég mázisták vagyunk ebből a szempontból, hogy van nekünk ez a okos készülékünk, és 2 perc alatt, sőt 2 másodperc alatt el lehet érni a másikat. Szóval nem gondolnám, hogy itt óriási búcsúzkodásokba kell esni. Aha.
0: Nem lehet, hogy ösztönösen érzel egy olyat, hogy igazából semminek nincs vége, tehát attól, hogy egy másik országban vagy, gyakorlatilag
1: nem.
0: Ezek az emberek ugyanúgy ott vannak veled.
1: Persze.
0: Hogy ez az érzet,
1: én
0: ez a belső
1: ez az érzet. Ez az érzet, de egyébként a búcsúzkodást ezt úgy oldottam meg, mert azért voltak egyértelműen nehezebbek, akiket így nagyon nehezen engedek el, vagy tudom, hogy ezzel akár a saját, a mi fejezetünk is lezáródik. Én levelet írok, mert az nem tudom, ott, amikor leülök egy lap fölé, és leírom az érzéseimet, és hogy mennyire hálás vagyok ezért, meg azért, meg mennyire köszönöm ezt, meg azt, meg amazt, nekem az úgy sokkal könnyebben megy, mint amikor így bele kell nézni a szemébe. Aha. És egyébként meg másik oldalról, hogyha úgy nézzük, neki is jó, hogy ott van egy lap, amit bármikor így elő tud venni, hogyha Aha. esetleg hiányoznék neki.
0: Beolvasós leveleket nem írsz?
1: Nem. Nem, dehogy is. Minek? Mint az úgy érted, hogy, hát, fia, hogy így menj a...
0: Így, akitől szépen el kell búcsúzni, szépen elbúcsúzzal. Akinek meg azt kell mondani, hogy figyelj, itt hagynék neked egy középső újat.
1: Ne,
0: nem foglalkozom ezzel.
1: Dehogy. Én inkább nem foglalkozom vele. Hát most minek szánjak energiát arra, akkor, hogy...
0: Bölcs. Hallgassunk zenét, és jó. Aztán az óra vége előtt visszajövünk még egy pár perc, a szemüveget fölvesszük, és mondjuk a dalt Sebzett. Aki énekli pedig nem más, mint Herceg Erika. De csíped a Herceg Erikát?
1: Én szeretem őt egyébként nagyon.
0: Ugye Herceg Erika, aki azt hiszem, hogy Megasztár zsűri,
1: vagy X-faktor. Megasztár zsűriben volt,
0: Megasztárban. Megasztár
1: zsűri. Igen.
0: Na hát hallgassuk meg, hogy énekel ő.

0: óra vége előtt egy pár percre visszajövünk. Ha azt halljátok, hogy fúj a szél, az azért lehet, mert a Velencei tó partjáról, Gárdonyból, egy házikó teraszáról közvetítjük az adásunkat. Itt fúj a szél, egyébként az idő hűs, kellemes. Hát a szél az fúj, az ilyen. A vendégem Sosána, aki holnap indul egy új élet reményében Hollandiában, ott kezd új karriert, ugye neki, amellett, hogy te iskolába jártál.
1: Igen.
0: Azért volt egy látható zenész karrieretet, aki mondjuk így a magyar hip-hop életben benne van, az látta, hogy mit csinálsz, hogy énekelsz. De minden, nem is ez a lényeg. Az utolsó percekben vagy tulajdonképpen, tehát most már vágod a centit. Ilyenkor mire gondol az ember?
1: Hát, hogy még miket kell bepakolni.
0: Ezt akartam kérdezni egyébként.
1: Igen.
0: Hogy azon gondolkodik ilyenkor az ember, hogy jaj, mi lesz, jaj, mi vár majd ott, vagy azon gondolkodik, hogy jaj, mit hagyok itthon.
1: Jaj, mit hagyok itthon.
0: Tényleg?
1: Igen. Igen, ami vár ott, az már megvolt. De ezt már mondtam az előbb is, hogy azon már túl vagyok szerintem. Meg hát az ugye nem lehet előre tudni, hogy mi lesz. Tehát, hogy bármi történhet. Ugyanúgy, ahogy itthon is percek alatt változhat meg egy élet, ott is kint. És mivel még ez nem egy ilyen familiar, ilyen családi, vagy ilyen ismerős dolog, bocsánat, ezért még nem tudom, hogy mi fog történni.
0: Aha. Pakolás.
1: Pakolás. Ja.
0: Mit csinálsz?
1: Hát...
0: Mennyi időt vesz igénybe? Ez napok?
1: Hát, nem egy nap.
0: Aha.
1: Egy nap. Az megvan. Igen, már bepakoltam. Hát ugye 14 óra múlva indulok.
0: Aha.
1: Kemény. Igen.
0: És tényleg egyébként nem izgulsz, meg vidám vagy.
1: Egyáltalán.
0: Ja, hát jó utat kívánok neked, azért nem köszönünk el, mert hogy hírek után visszajövünk, ugye a Szóda egy 4 órás műsor, egészen 8 óráig ülünk itt a mikrofonok mögött, át is adjuk a stafétabotot a hírolvasóknak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
8: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
7: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
8: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
4: Reklámot hallottak.
9: 17 óra van.
4: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
10: Megújul a Budapest Fót Veresegyház Őrbottyán Vác vasútvonal, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kifejtette, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként uniós kohéziós forrásból 174 milliárd forintot fordítanak a beruházásra, amely 2030-ra korszerű elővárosi vasutat eredményezhet. A fejlesztés gyorsabb és sűrűbb vonatközlekedést, akadálymentes peronokat, valamint megújuló állomásokat és megállóhelyeket jelent. Fót Veresegyház és Őrbottyán térségében a jelenlegi óránkénti 1-2 vonat helyett 4-6 járat közlekedhet, és ahol szükséges, második vágány is épülhet. Parkolóhelyeket alakítanak ki autóknak és kerékpároknak is. A vonal Rákospalota-Újpestnél csatlakozhat a meghosszabbított M3-as metróhoz. A vasutat jelenleg naponta mintegy 10 000-en használják. A harmónia és az élmények kerültek a középpontba a 29. Dunakeszi nyári tárlat megnyitóján. A Voke József Attila Művelődési Központban 41 alkotó munkáiból nyílt kiállítás, amely egyben az intézmény új évadának nyitó programja is. A megnyitón M. Garami Mária, a Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület elnöke azt hangsúlyozta, egy tárlatnak nem feltétlenül az a feladata, hogy kész értelmezéseket adjon a látogatóknak. Sokkal fontosabb, hogy mindenki a saját érzéseit, gondolatait és élményeit fedezze fel a művekben. Az idei kiállításon külön díjat kapott Delafrey Nikolett, Gyarmati Kovács Péter és Ruzsa Dénes, a tárlat nagy díját pedig Halász Géza vehette át. A 29. Dunakeszi nyári tárlat szeptember 10-ig látogatható a Művelődési Központban. Súlyos károkat okozott a péntek esti vihar zebegényben. Több helyen villanyoszlopok és fák dőltek ki, elektromos vezetékek és internetkábelek szakadtak le, a kidőlt fák pedig parkolóautókban is kárt tettek. Ferenci Ernő Ervin polgármester tájékoztatása szerint a helyszínre Vácról, Nagymarosról, Kismarosról és Vámos Mikoláról is érkeztek tűzoltó egységek, miközben az EON szakemberei több járművel dolgoztak a károk elhárításán. A munkát az elektromos hálózat szakaszos leválasztása és feszültségmentesítése előzte meg. Többek között az Orgona, a Pacsirta, a Bajcsi-Zsilinszki, a Tátika, a Szegfű, a Mókus, a Róka és a Nyúl utca is érintett volt. Az áramszünet a teljes üdülőterületet és Zebegényújvölgyet is érintette. A távközlési hálózatban is keletkeztek károk. A polgármester megköszönte a tűzoltók, az EON munkatársai és az önkéntesek segítségét. Holnap több százezer gyermek családja számíthat támogatásra, ugyanis augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Részletezte, a kormány több mint 400 ezer gyermek családjának nyújt segítséget az iskolakezdéshez. A támogatás összesen 100 ezer forint, amelyet két részletben folyósítanak. A második, szintén 50 ezer forintos összeget legkésőbb november 30-áig kapják meg a jogosultak. Ezt már iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában adják. A családoknak a támogatást nem kell külön igényelniük, az összeg adómentes. Az első részletet a Magyar Államkincstár folyósítja, a családi pótlékhoz hasonlóan. A részletes feltételekről a kormány hivatalos tájékoztató oldalán érhető el további információ. A támogatás célja, hogy enyhítse az iskolakezdéssel járó családi kiadásokat.
6: Közlekedés.
10: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskiújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Bajcsi úton várható trafipax.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
0: Szóda. Ez itt a Szóda második órája. Én Lombos Marci vagyok, velem szemben ül Sosán, aki énekesnő volt az elmúlt nem tudom, hány évig voltál te benne ebbe az egész ilyen hip-hop
1: szénában?
0: Másfél-két évig.
1: Igen.
0: Ugye ez alatt azért a Green Forest nevű hip-hop bandában léptél föl és készítettél dalokat, játszottál fontos nagy budapesti színpadokon, és jelent meg saját nótád is. Egy X-faktoros srácol, akinek...
1: Vanek Andor. Iszonyatosan tehetséges énekes.
0: És népszerű is volt, emlékszem, hogy énekelt az Európa című dalt.
1: Igen.
0: Ugye?
1: Nagyon-nagyon. Mai napig kiráz a hideg bármikor.
0: Ez egy klasszikus magyar könnyű zenei nóta. Annak idején Varga Miklós énekelte. Hé, hogy állsz a zene hallgatással te?
1: Imádom. Mindig. Arra alszom el, mondjuk az másféle zenehallgatás, van egy ilyen playlistem, hogy Deep Sleep Music, és az megy egész éjszaka a fülembe. Azt is szoktam ugye hallgatni, de hát rappek, R&B, house music, hogyha autóba ülünk.
0: Inkább régebbi, vagy újabb zenéket hallgatsz?
1: Hú, az is nagyon változó. Egyébként az ilyen 2000-es évek elejéket nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Mostaniból nagyon kevés van, amit egyébként úgy nagy szeretettel, meg úgy izgalommal hallgatom, mert sajnos most már azért, hát nagyon megváltozott a stílus. Inkább az ilyen 90-es évek az közelebb áll hozzám, vagy a 2000-es évek eleje.
0: Na figyelj, ez ki fog derülni, ugyanis ebben az órában zenéket fogunk hallgatni, még hozzá egy olyan tematika alapján, hogy ma 2026. augusztus 23-át írunk.
1: Igen.
0: És megnézzük azt, hogy milyen dalok szerepeltek a Billboard lista élén ezelőtt 50-30, 50-40, 30-20 és 10 évvel ezelőtt. Igen. Megnézzük az első számú dalt.
1: Nézzük.
0: És a végén azt is megnézzük, hogy ma 2026. augusztus 23-án mi van a Billboard lista élén, illetve megnézzük a top 10-et. És ki fog ebből derülni, hogy egyébként így mennyit változott a, ahogy te mondtad, maga a stílus. Hogy van-e bármilyen tipped azzal kapcsolatban, hogy egyébként ma, ezen a napon, ha nézzük a Billboard legjobb 10 nótáját, hogy ott ki szerepel, milyen műfaj, milyen dal, bármilyen tipp lehet?
1: Hát a Billboardot azt... gőzöm nincs. A magyart azt tudom, hogy ma ki van az első helyen, azt hiszem. A Dash és a Young Fly-nak az SUV dala. Azt hiszem. De azért majd nézzük meg szerintem. A Billboardról...
0: Billboard a slágerlisták slágerlistája. Tehát ez a nagy zenei biznisz mutatója.
1: Nincs elképzelésem, én nem nézem ezeket.
0: Oké. Visszatérünk, most meghallgatunk néhány dalt a rádió kedvencei közül, bekezdünk egy Why Don't We-vel és a nóta címe Fallin. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: a Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Hölgyeim és uraim, 1976. augusztus 23-át írunk, és mutatom azt a dalt, ami akkor a Billboard lista élén van. Jól figyelj! Szólj, ha ismerős! Ezek szerint ismerős.
3: Persze!
2: Embertele jó.
3: És ez mi 1976?
2: Ezelőtt 50 évvel.
3: Ja.
2: Akkor Lombos Marci volt, hát még nem töltötte be a kettőt, amikor ez a nóta szólt. Tudod-e, hogy kik énekelnek?
3: Ne, sajnos nem.
2: Ez egy duettdal. Az énekes fiú. Nagyon-nagyon jó dal. Az énekes fiú egyébként mára már öreg ember, de, énekel, és híres is. Képzeld el, én magát a nőt nem ismerem, de lehet, hogy te okosabb vagy nálam. Úgy hívják az úriembert, hogy Elton John.
3: Ó, hát persze.
2: A csaj pedig a Kiki D.
3: Nem.
2: Akire majd lehet, hogy rákeresünk gyorsan. A nóta címe pedig Don't Go Breaking My Heart.
3: Annyira jó ez a dal, annyira ilyen pozitív energy.
2: Abszolút.
3: Nagyon-nagyon.
2: Abszolút. Nem láttad véletlenül a filmet?
3: Milyen filmet?
2: Az Elton John életéről szóló filmet.
3: Ja, de láttam. Ő ki is játszik bennem?
2: Azt nem tudom. Csak hogy ugye az az érdekes, hogy mondod, hogy mennyire pozitív energia, és közben meg érted, hát, amit otthonról hoz az Elton John, meg amilyen... szerintem egy nehéz érzelmi életet élő, nagy kavalkádban lévő ember, és csak igazából az a gondolat merült föl bennem, hogy egy olyan csávó, akinek így nehéz, meg akit így gyötör az édesapjával, van nagyon rossz kapcsolat, illetve nulla a mai napig, úgy tudom. Mert szerintem most már az édesapja valószínűleg elhúnyt. Hogy ír ennyire pozitív nótát?
3: Hát ez nagyon jó kérdés. Lehet, hogy elengedte már akkor ezeket a sérelmeket, nem? Mert egyébként nekem az a fura, az az érdekes az egészben, hogy a legtöbb előadó szerintem az akkori lelkiállapotáról tud úgy igazán jó zenét írni.
2: Vagy amikor, ezzel, benne van.
3: Amikor benne van.
2: Aha.
3: Vagy ezzel te
2: hát szerintem akkor, én szerintem akkor
3: ide jó egy dal.
2: Köszönöm. Igen, én szerintem igen. Hogy akkor is igazán, akkor tudod igazán lefesteni, hogyha az ott van körülötted.
3: Igen.
2: Tehát elképzelhet, hogy Elton John iszonyú jól érezte magát ebben az időszakban.
3: Mondjuk Don't Go Breaking My Heart. Mondjuk lehet, hogy pont akkor szerelmes volt, nem? Don't Go Breaking My Heart.
2: Ez simán lehet. Tényleg parádés nóta. Ne ugorjunk 10 évet, és akkor nézzük meg 1986-ot.

0: tök érdekes, ilyen vonósokat hallgatunk. Cselló, mi egymás, hegedű. De alapvetően ez komputer, tehát szintetizátor hangokat hallunk.
1: Most az, arra
0: ugye 80-as fel, évek,
1: hogy,
0: igen.
1: Hogy nem tudom még, hogy ez melyik.
0: Olyan érdekes, hogy múlt héten volt egy vendégünk, egyébként így kb. Korosztályodbeli valamilyen fiatalabb hölgy volt, aki egyébként azért volt vendégünk, ez tök érdekes, hogy házi bulikon így fiataloknak főz, meg koktélt kever, meg mindent, tehát ilyen központi figurája így a kicsi szubkultúrájának, de pont egy olyan dologban, amiben egyébként általában így a korabeliek nem annyira virítanak, ő kitalálta.
1: Ezt a dalt?
0: Aha. A dalt nem tudta, de az érdekes volt felismerte.
1: Cindy Lauper.
0: Nem. De jó, nekem tetszik, mert egyébként pacekra egy nincs messze tőle. Nem ismerősz? Hát figyelj, a magyarok azt mondják róla, hogy úgy hívják őt, hogy Madonna. Amikor a király Linda volt itt, ő itt velem szemben, akkor azt mondta Madonna. Tudod ki?
1: Mármint a király Linda ki?
0: Ne.
1: Ami azt persze, hogy tudom. Jó, hogy Madonna, persze.
0: Igen,
1: persze,
0: igen,
1: tudom.
0: Igen.
1: Egyébként az érdekes, én annyira nem szeretem.
0: Nem szereted őt. Aha. Én nagyon szerettem egyrésztről, másrészt meg igazából az... volt két-három személy, kettő személy volt, amikor én tinédzser kisfiúként rájöttem a heteroszexuális beállítottságomra. Az egyik a Samantha Fox volt, a másik pedig a Madonna, vagy Madonna.
1: Tényleg a Madonna.
0: Nekem nagyon tetszett ő. És ráadásul ebben a korszakában, tehát volt egy ilyen kicsit jó kislányos korszaka az elején, vagy legalábbis úgy nézett ki, és aztán váltott ilyen nagyon szexire. Uh-huh. És ez is volt az üzenete egyébként, hogy szabad szexualitás, hogy szeressük a testünket, szeressük magunkat, merjünk szeretni másokat. Uh-huh. Szóval és egy ilyen elfogadó típusú üzenetet közvetített így a zenéjén keresztül. De nem szereted, de mondjuk ha azt mondom, hogy Madonna, akkor neked melyik az a dal, amit tőle így bírsz? Ezt különben az Elton Johnnál is megkérdezhettem
1: volna. Őszintén szóval...
0: Nincs ilyen.
1: Nem, még ez a Bad Romance, az ő, ugye? A Bad Romance.
0: A Bad Romance szerintem ez a Lady Gaga.
1: Na, Lady Gaga.
0: Igen. Igen. Ezt én most így bemondom, de szerintem igen.
1: Akkor bocsánat, akkor viszont nem.
0: Nem tudsz Madonna dalt. Oké. Okay. Jó, és akkor ugrunk 10 évet, 1996. október 23-a, ezt egy pár hete halljuk, és még nagyon sokáig fogjuk. Irgalmatlan sikeres notáról van szó.
1: Ó, Macarena!
0: Az. És tudod-e, hogy ki nyomja a dalt?
1: Nem, ez sajnos.
0: Az, hogy fiú vagy lány?
1: Férfi.
0: Hé, hey,
1: Macarena.
0: Na, akkor halljuk. Erre azért sokan beindulnak most otthon a rádiók előtt.

0: Úgy van.
1: És tudja, Los Del Rio, az előadó, egyébként két, szerintem 60-as úr öltönyben, nyakkendőben, nagyon csinosan felöltözve, és hát rengeteg csaj, közöttük vannak feketék, afroamerikaiak, vannak kifejezetten szőkék, most pont egy indiai csaj énekel. Szóval, hogy ilyen sokszínűség, ilyen a világ sokszínűségét hirdető videóklipje van. Most, aki nevetett, az például egy távol-keleti csaj volt. Na, szereted ezt különben?
2: Hát, már nagyon-nagyon túl van játszva, de ha ez egy buliba megszólal, az...
1: Az baró.
2: Az nagyon az baró. Lesz,
1: szóval Ros de Rio Macarena 1996-ból. Tehát meghallgatunk néhány nótát a rádió kedvencei közül, és aztán visszajövünk egy pár dal után, megnézzük, hogy 2006-ban, vagyis mához képest 20 évvel ezelőtt mi volt a Billboard lista élén. Szóljon Kökény Attila és Rakoncai Viktor, veled elrepülnék. Hát én veled elrepülnék holnap. Ebbe a szép Hollandiába. Nem voltam még egyébként soha.
2: Tényleg?
1: Nem voltam, aha. Na, rengeteg barátom volt már. De szerintem tervezzük a feleségemmel, hogy elmegyünk. Na, következzen, veled elrepülnék.

0: a Bakelitek sztárjai és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: Vannak a kolgyele, vagy a makaréna. Tudod a szövegét a makarénának?
3: Dehogy. Én a kanéna.
2: Az több bőven elég. Egyébként régen mi mindent így énekeltünk.
3: Mindent.
2: Van egy rovatunk a Temesi Bercivel, remélem, hogy el tudjuk kötélni, hogy kiderül, hogy például azon szoktunk hülyéskedni, hogy ugye a mai világban ő kb. Velem korú, egy pár évvel fiatalabb, mint én, hogy ezeket a régi dalokat, amikor még nem volt az angol ennyire, tehát orosz tanultunk az iskolában, tehát nem tudtunk
3: angolra tanulni. És az orosz dalokat azt viszont tudtátok egyébként?
2: Nem, és nem is tudok orosz dalt egyébként.
3: De akkor viszont a Herceg Erikának hallgass meg. Mert neki viszont jó orosz dalai vannak, nagyon.
2: Tényleg?
3: Igen.
2: Én egyébként...
3: Már volt róla szó azért.
2: Én meg kell mondjam, hogy én kifejezetten szeretem ez az örmény, grúz... könnyű zenét, és ezek ugye sokan vannak, a örmények és grúzok, akik egyébként Oroszországban élnek. Én nagyon szeretem ezt a fajta zenét. Na mindegy, szóval a Bercivel így azon szoktunk röhögni, hogy ezeket a dalokat, nem tudom, egy I Should Be So Lucky a Kylie Minogue-tól, egy nekem mi volt? Ez a Pump Up The Jam, hogy hogyan énekeltük, és hát vinyogunk a röhögéstől. Na mindegy, 2006-ot írunk, augusztus 23-a van, és mutatom azt a dalt, ami...
3: Oh shit.
2: Hoppá. Mi lesz ebből? Azt a mindenit. Ez valami hip-hop cucc lehet. Ismered?
3: De neked ez címet megint. Tehát, hogy az a baj, hogy én ezekben az előadó címekben nem vagyok jó, viszont...
2: Akkor mondd, hogy kit látsz magad előtt? Hogy néz ki ez a kérdés?
3: Egy feka, menő csajszit látok magam előtt. Nagyon komoly. De amúgy nem az.
2: Egy szőke csaj.
3: Tényleg.
2: Egy fehér szőke csaj. Hozzáteszem, hogy ez a csaj annak idején a Black Eyed Peas nevű zenekarnak volt az énekesnője. Ugye Black Eyed Peas-ből ketten voltak afroamerikaiak, azt hiszem volt egy indián származású félvérsrác, és ebbe a hip-hop bandába egyébként egy fehér csaj énekelt. Egy nagyon sújtó rappeszt különben.
3: Ez jó, de ez jó.
2: Az a neve, hogy Fergie.
3: Fergie.
2: Nem ismerős? Figyelj, mutatok dalt, hogy például mit énekelt. Azt mondja, hogy... Például ezt.

0: kettő. Ugyanarról a csajról beszélünk, de például ez is a Fergie.
1: Igen.
0: Ez sokaknak lesz úgy belőle.
1: Ezt nagyon szeretem, ezt nóta. Imádom ezt az mai napon.
0: Na, a refrént, ez a Fergie nevű csaj refrént. Hogy milyen érdekes, nem, hogy egy hip-hop banda tényleg ilyen, ez igazi afro, nagyon muzikális formákkal, és az énekesnőjük egy fehér csaj. Szerintem egyébként ebben lehet

0: Na, és akkor ugrunk 10 évet, 2016 ezelőtt 10 évvel. Ez a nóta volt a billboardista élem.
1: Up with it, girl! Rock with it, girl! Show them it, girl!
0: Ezt nem szereted, vagy szereted?
2: Annyira nem.
0: Azért nem szereted, mert túlat játszol.
2: Igen. Szia! Ugye?
0: És ki?
2: Az a kopasz csávó, nem?
0: Hogy hívják őt?
2: Mindjárt mondom.
0: Bra-bam.
2: Pitbull.
0: Ne.
2: Nem.
0: De érdekes. Múlt héten ugyanezt a választ kaptam, de nem. Just you and me. Tehát a Szia az oké, okay, de a címet tudsz esetleg? Cheap, Cheap Thrills. A nóta címe. És aki azt mondja, hogy fie, piribapap, az pedig nem más, mint a Sean Paul.
2: Sean Paul.
0: Sean Paul. Az az igazi jamaikai, tudod,
2: ez
0: ilyen
2: ez nagyon-nagyon sokat ment a rádióban.
0: Én is úgy érzem, nekem is egy picit túl lett játszva. Fie, én kívánom mindenkinek, aki zenélni kezd, hogy úgy veszeljenek bármelyik dalára, hogy hát sajnos ezt túl sokat hallottam.
2: Igen, egyébként.
0: Ja. Na oké, ismét következnek a rádió kedvencei, és aztán visszajövünk a hírek előtt, rámegyünk a 2026. augusztus 23-aiban, bizony. És akkor nincs tippet, fogalmad nincs semmiről.
2: Remélem valami Olivia Dean egyébként.

0: Visszatértünk hírek előtt, ugye billboardozunk ebben az órában, és eljutottunk, ugye 50 évet néztünk végig, egy 50 éves évet. Melyik tetszett neked legjobban egyébként? Emlékszel, hogy mik szóltak?
1: Igen, az 1976-os.
0: Azt tetszett az Elton
1: John. Nekem
0: mondotta.
1: Az Elton John.
0: Képzeld el, hogy nekem is. Hogy milyen érdekes. Pedig ráadásul ugye 80...
1: De a 2006-os is nagyon jó volt.
0: A Fergie.
1: Igen,
0: a Fergie. Az is tetszett, a hip-hop.
1: Az
0: de,
1: is.
0: De jó volt, meg éreztem a stenket.
1: Az ilyen megindulós, minden. Az ilyen... Oh.
0: Igen, de szerintem mérföldekkel jobb volt az Elton John.
1: Hát persze.
0: Kegyetlen jó volt. Na itt van előttem, kérem szépen, hölgyeim és uraim, a Billboard Top 10. Csináljunk már egy olyat, hogy egyik kezeden számolod a női dalokat, a másikon a férfi dalokat, mert csak így azt monitorozom, de tényleg, hogy a társadalmat így mennyire mutatja meg a zenei biznisznek az élvonala.
1: Jó.
0: Mennyire követi le a zenei biznisz azt, hogy férfiak és nők milyen arányban vannak.
1: De egyébként most, ahogy
0: ki sikeres, ki nem. Igen.
1: Visszanézve, majdnem mindegyik egy duett volt, nem?
0: Hát szerintem.
1: Elton John, meg Kiki.
0: Elton John, Madonna. Elton John és Kiki D, utána jött Madonna. Akkor utána volt a... Mi volt a 96-os?
1: Macarena.
0: Abban is többen énekeltek, igen, és énekeltek fiúk, lányok. Aztán utána jött a Fergie egyedül, és aztán Sia Sean Paul. Igazad van? Jelentős.
1: Szóval igazából itt inkább a nőjüket látom.
0: Tizedik helyen Be Her, aki előadja Ella Langley csajdal. Kilencedik helyen... Neked volt egy tippet, hogy Olivia Dean, ugye?
1: Aj, nagyon remélem.
0: Oké, Man I Need. A kilencedik helyen. Nyolcadik helyen Tame Impala és Jenny. A nota címe Dracula. Hetedik helyen ismét egy Olivia Dean nota. Számolod egyébként?
1: Ja, hogy most ezeket számoljam. De azt hittem, hogy visszafelé.
0: Várjál, nem. Tehát, el volt az Ella Langley női dal, Olivia Dean női dal. A nyolcadik hely ugye Jenny és a Tame Impala, de adja mind a két kezedhez egyet.
1: Jó.
0: A hetedik helyen ismét egy Olivia Dean nota, a So Easy. Hatodik helyen megint egy duett, Ella Langley és Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, azt ismered?
1: Így nincs meg cím alapján, de biztos egyébként.
0: Ötödik helyen Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Uh-huh. Bírod az Ariana Grande-t?
1: Nagyon.
0: Szereted őt.
1: Nagyon.
0: Negyedik helyen Stella Lefty. Hetek óta ígérem, hogy meghallgatom Stella Lefty Boston című nótáját, és mindig, de tényleg mindig ilyenkor mondom, hogy és ha vége lesz az adásnak, meg lesz egy kis időm, akkor meghallgatom a Stella Lefty, de nem tudom, hogy belehallgatunk? Azt mondja, hogy YouTube Stella Lefty és Boston. Hú, de kíváncsi vagyok, hogy mi ez. Itt kerülgetjük tényleg ezt a nótát.

0: nosso também.
1: Antes em TikTokers.
0: E a Lucinta. Fél nagyon durva, mindjárt mondok valamit. Aha, örülök, hogy belehallgattam, lehet, hogy ezt elő fogom venni majd nyugodtan is. De menjünk tovább, harmadik helyen Morgan Wallen, ő egy country star férfi, a Beat By Now. Második helyen Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, és ez a Toy Story 5. részének a zenéje. Te láttad a Toy Story 5-est?
1: Még nem. Majd terveztem egyébként.
0: És akkor mutatom, hogy mi van az első helyen. Hölgyeim és uraim! 2020. augusztus 23. A Billboard lista élén a Choosing Texas című

0: aki énekli nem más, mint Ella Langley. Egy 26 éves, ugye 27 éves country sztár. Nem ismered őt?
1: Nem.
0: Pedig ez abszolút így a mai, hát most van a Billboard listáin, és hetek óta. Hogy állunk férfi női arányban?
1: 9 nő, 3 férfi.
0: 9 nő és 3 férfi. Ella Langley egyszer, kétszer ugye van a duetben, és háromszor a Choose in Texas-szal. Olivia Dean a 9. helyen és a 7. helyen.
1: Tök durva, hogy ez a dal.
0: Morgan Wallen is kétszer van a 6. helyen duetban ezzel a csajjal, és 3. helyen pedig egy saját nótájával. Kérem szépen, country. Bírod te a countryt?
1: Annyira nem.
0: Nem.
1: Talán kettő műfaj van, amit annyira nem szeretek, a country és a rock. Ez a kettő.
0: Fia, azt egyébként, ahogy kimondod, érzem. Tehát a rockot olyan megvetéssel mondod ki, hogy ez nem. Egy rockdal sincs, amit tetszik?
1: Nem. Nekem az ilyen nagyon ilyen, azt nem bírom. Tehát egyet mondjuk talán meg tudok hallgatni, de másodiknál már az agyam az nem bírja.
0: És melyik része nem tetszik?
1: Talán így ez az ilyen nagyon túltolt gitározás és dobolás. Tehát, aha, hogy ez én nem. Ja. Hát meg ugye a rocknál ugye nagyon sok mindenkinek az jut először eszébe, hogy szeretem. üvölt.
0: Aha.
1: És én azt mondom, igen, inkább ezeket az ilyen kicsit lágyabb magával vívő zenéket.
0: Jó. Na, hallgassuk meg a híreket, átadjuk a szót a kedves hírolvasónknak, és aztán visszajövünk napi információkkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
6: egyet a zaknyakláncból,
5: jöhet egy free lukóra,
6: de viszek még egy valódi köveségszert is.
5: Egy elegáns citizent a munkába,
6: és egy laza Como Milánót otthonra.
5: Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
9: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
10: Reklámot hallottak.
11: 18 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 23-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
13: Hírek.
12: Megújul a Budapest Fót-Veresegyház Őrbottyán Vác vasútvonal, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kifejtette, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként uniós kohéziós forrásból 174 milliárd forintot fordítanak a beruházásra, amely 2030-ra korszerű elővárosi vasutat eredményezhet. A fejlesztés gyorsabb és sűrűbb vonatközlekedést, akadálymentes peronokat, valamint megújuló állomásokat és megállóhelyeket jelent. Fót-Veresegyház és Őrbottyán térségében a jelenlegi óránkénti 1-2 vonat helyett 4-6 járat közlekedhet, és ahol szükséges, második vágány is épülhet. Parkolóhelyeket alakítanak ki autóknak és kerékpároknak is. A vonal Rákospalota-Újpestnél csatlakozhat a meghosszabbított M3-as metróhoz. A vasutat jelenleg naponta mintegy 10 000-en használják. A harmónia és az élmények kerültek a középpontba a 29. Dunakeszi nyári tárlat megnyitóján. A Voke József Attila Művelődési Központban 41 alkotó munkáiból nyílt kiállítás, amely egyben az intézmény új évadának nyitó programja is. a Magneton M. Garami Mária, a Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület elnöke azt hangsúlyozta, egy tárlatnak nem feltétlenül az a feladata, hogy kész értelmezéseket adjon a látogatóknak. Sokkal fontosabb, hogy mindenki a saját érzéseit, gondolatait és élményeit fedezze fel a művekben. Az idei kiállításon külön díjat kapott Delafrey Nikolett, Gyarmati Kovács Péter és Ruzsa Dénes, a tárlat nagy díját pedig Halász Géza vehette át. A 29. Dunakeszi nyári tárlat szeptember 10-ig látogatható a művelődési központban. Súlyos károkat okozott a péntek esti vihar zebegényben. Több helyen villanyoszlopok és fák dőltek ki, elektromos vezetékek és internetkábelek szakadtak le, a kidőlt fák pedig parkolóautókban is kárt tettek. Ferenci Ernő Ervin polgármester tájékoztatása szerint a helyszínre Vácról, Nagymarosról, Kismarosról és Vámos Mikoláról is érkeztek tűzoltó egységek, miközben az EON szakemberei több járművel dolgoztak a károk elhárításán. A munkát az elektromos hálózat szakaszos leválasztása és feszültségmentesítése előzte meg. Többek között az Orgona, a Pacsirta, a Balcsi-Zsilinszki, a Tátika, a Szegfű, a Mókus, a Róka és a Nyúl utca is érintett volt. Az áramszünet a teljes üdülőterületet és Zebegényújvölgyet is érintette. A távközlési hálózatban is keletkeztek károk. A polgármester megköszönte a tűzoltók, az EON munkatársai és az önkéntesek segítségét. Holnap több százezer gyermek családja számíthat támogatásra, ugyanis augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50.000 forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Részletezte, a kormány több mint 400.000 gyermek családjának nyújt segítséget az iskolakezdéshez. A támogatás összesen 100.000 forint, amelyet két részletben folyósítanak. A második, szintén 50.000 forintos összeget legkésőbb november 30-áig kapják meg a jogosultak. Ezt már iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában adják. A családoknak a támogatást nem kell külön igényelniük, az összeg adómentes. Az első részletet a Magyar Államkincstár folyósítja, a családi pótlékhoz hasonlóan. A részletes feltételekről a kormány hivatalos tájékoztató oldalán érhető el további információ. A támogatás célja, hogy enyhítse az iskolakezdéssel járó családi kiadásokat.
4: Közlekedés.
12: Ma éjjel Vácon a Szent László úton és Salgótarjánban az Ötvezet gyár úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
13: Szóda.
0: Ez itt a Szóda harmadik órája, én Lombos Marci vagyok, velem szemben Sosán a énekesnői múlttal, és abból az apropóból sikerült őt elkapni, és ezért még egyszer köszönöm neked, hogy itt vagy, hogy tulajdonképpen holnap indul a géped, és új életet kezdesz Hollandiában. Tehát tulajdonképpen migráns leszel.
1: Én bevándorlom, igen.
0: Ja, egyébként tervezel kimaradni hosszabb ideig?
1: Hát,
0: egyetemre mész, vagy élni?
1: Mindkettő. Szerintem nem is lehet úgy kimenni valahol, vagy akkor csak egyetemre mész, hanem élni. Élni mész.
0: Aha, tehát megpróbálsz érvényesülni.
1: Persze, de hát igazából ott annyira az ilyen nemzetközi, az egész Hollandia egyébként így konkrétan olyan, mint hogyha mindenkit befogadnának, mindenki is ott lakna, valamilyen kultúrát képviselnek.
0: És volt is ez mindig így.
1: Igen.
0: Tehát már a középkorban ugye egy olyan országról beszélünk, ami egyébként egy tenyérnyi kicsi ország, és ugye mivel ugye tengerparti vagy óceánparti
1: tengerparti
0: ország, ezért így a kikötőibe áramlottak be a mindenféle dolgok. Igen. Adót szedtek és rengeteg pénzt költöttek kultúrára.
1: Igen.
0: Egy ilyen helyre. Ugye te ezt tudod?
1: Persze.
0: Nyilvánvalóan, utána néztél annak, hogy hová mész? Jó, figyelj, majd belemegyünk. Mindenki a névnapját ünnepli, akinek az a neve, hogy Bence, Árven, Aszter, Fajsz, Farkas, Filip, Fülöp, Kurd, Minerva, Rózabella, Rózamari, Rózsa, Rózsi, Szidi, Szidónia, Teónia, Zágon, Zakeus, Zdenka, Zekő és Zsadány. Neki kívánunk boldog névnapot, illetve, hogyha van olyan ismerősötök, aki neki ez a neve, és még nem köszöntetétek föl, akkor most azonnal megfogjátok a hűtőszekrényben lévő hideg pezsgőt, amit 4 évvel ezelőtt kaptatok valakitől, átcsatoktok hozzá, és meghúzgáltok a fülét. Eseményeket mondok, amik a mai naphoz köthetők, csak mondom a kedves hallgatóknak, hogy ugye a Velencei tópartján vagyunk egy háznak a teraszán, és néha vannak olyan hangok, most például egy bicikliző család gurult el mellettünk, és recsegett a kerék, és szólt a gyerek az apukájának, hogy apu, ne menjünk többet. Szóval események következik. 1572-ben, figyelj, érdekes híreket választottam ki. 1572-ben, ezen a napon, Szent Bertalan éjszakáján Párizsban, augusztus 23-ról 24-ére virradó éjszakán Medici Katalin anyakirályné utasítására éjszaka legyilkolják a Párizsban tartózkodó hugenották nagy részét.
1: Azt.
0: Hogy érdekes dolog ez az egész ilyen háború, meg harcászat, meg ellenségeskedés. Hogy valamikor ez, kimennek a frontra, és akkor győzön a jobbik, és akkor erő az erő ellen, nézzük meg, hogy ki mit tud. És akkor valamikor ilyen nagyon áldáz ez, hogy éjszaka alvó embereket megölni. Az nagyon áldáz.
1: Mocskos, sajnos. De emberek mindig is voltak ilyen dolgok.
0: Hát igen, igen. Akkor van egy ilyen, a másik, amit kiválasztottam, ez az 1939-ben megtörtént Molotov-Ribbentrop-paktum, amit Moszkvában írnak alá.
1: Tényleg, az augusztus 23.
0: Ez megint egy nagyon érdekes dolog, ugye mi történik? Németország és Oroszország aláírja a meg nem támadási szerződést. Mi aztán békében leszünk. Nem lesz itt semmi gond. Majd
1: nem így lett.
0: Némi pici idővel rá megtámadja Németország, Oroszország. Érted, és aláírnak egy szerződést. Az ember nagyon áldás.
1: Egyébként tényleg akkor már nem, de akkor már Szovjetunió volt.
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen. Te jó volt? Töriből
1: hát,
0: jó voltál?
1: Nagyon jó voltam most az elmúlt fél évben, úgy, amikor fel kellett készülni az érettségire. És nagyon jó érzés volt egyébként látni így az összefüggéseket, de ahogy lehetett, én ezt megpróbáltam elfelejteni. Ami...
0: Meg figyelj, mondják is egyébként, ez különben jelzi, hogy tanulsz, azt mondják, hogy az, aki vizsgák előtt készül föl, tehát hogy nem a napi rutinjába ivódik bele a tanulás, hanem mondjuk így megpróbálja összesűríteni egy rövid időszakra, hogy ott könnyebben felejtenek. Meg egyébként azt is mondják, hogy az érettségin, amit tudsz, az 10 év múlva annak valami 10%-a marad meg.
1: Tényleg?
0: Aha.
1: Amúgy ez érdekes.
0: De lehet, hogy kevesebb időt mondok. És hogy a tudásoknak a nagy része, ami nyilván egyébként az agynak egy természetes reakciója, mert hogy érted, nem lehet, tehát érted, az agyad az egy véges dolog, érted, nem fér el benne minden, hogy mindig arra fókuszálsz, ami a te életben maradáshoz szükséges. Az érettséginél az akkor maradsz életben, hogy tanulsz. Születésnaposok, híres emberek. 1754-ben született, és én ezt is nagyon szeretem, ezt az egész történetet. 16. Lajos francia király. 1754-ben ezen a napon. Ugye a 16. Lajos az a király, akit ugye lefejeznek, és ugye utána jön a népfelkelés, Jakobinus diktatúra. Nagyon durva. Az így a középkori történelemnek, meg az európai történelemnek szerintem egy nagyon izgalmas történése ez, vagy igen. Vagy
1: de ez már nem időszaka. Középkor, nem? 1700-at mondtál?
0: 1754.
1: Ja, 1754.
0: 1912-ben született Gene Kelly, Oscar-díjas amerikai színész és táncos. Fú, én emlékszem, nagyon-nagyon szerettem. Te láttál olyan filmeket, amiben mondjuk ilyen, mit tudom én, egy film alatt 12-szer megszólalt a zene, és elkezdtek táncolni, és steppeltek meg ilyen nagy mozdulatokkal. Emlékszem, Eszményi nagymamánál ültem a tévé előtt, és tudod, főleg amikor beteg voltam, nem kellett menni suliba. Azt nagyon szerettem. Én. És ezek a filmek nagyon, tényleg nagyon jó hangulatú dolgok voltak.
1: Egyébként például a Step Up volt ilyen, vagy a Grease is.
0: Hát igen, csak egész más jellegű táncok.
1: Ja, csak persze. Én nem tudok, én nem láttam.
0: Hát figyelj, akkoriban érted, Big Band zene volt, öltönybe táncoltak az emberek, és tényleg ilyen nagy mozdulatok, meg mit tudom én. Nem tudom, hogy milyen táncok voltak, de szerintem ilyen step táncok, meg ilyenek. Hát amit te mondasz, ott meg hip-hop.
1: Jaj.
0: Hip-hop volt. 1970-ben született River Phoenix, amerikai színész. Ő egy ilyen szexideál volt. És meghalt 93-ban, 23 évesen, autóbalesetben.
1: Oh.
0: Ja, nagyon szerették őt a csajok. Na, meg azt akarom mondani, iszonyú hosszú a lista itt előttem, csak nagyon-nagyon sok mindenkit nem ismerek. És csak azokat olvasom be, akiket igen, uh-huh. hogy van egy csomó ember, aki meg nem híres ember, és mivel a Jóisten előtt, meg a Szent Péter előtt nem az lesz a kérdés, hogy mennyire voltál híres, meg hány követőd volt az Instagramon, meg a TikTokon, hanem az, hogy milyen ember voltál te. Ezért nekik ugyanazzal a megelőlegezett bizalommal és szeretettel kívánunk boldog születésnapot, és tök mindegy, hogy óvónő, vagy takarítónő, vagy buszvezető, vagy rendőr, vagy biztonsági őr. Ja. Nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok, nemzetközi nap, a rabszolgakereskedelem és megszüntetésének emlékére. A rabszolga, tehát nemzetközi nap, a rabszolgakereskedelem, uh-huh. és megszüntetés emlékére. Ja, mert hogy emlékeznek a rabszolgakereskedelemre is, de és igazából azt ünneplik, hogy megszüntették. Európában ez a nap a totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja. Az EU országok igazságügyi miniszterei 2011. júniusi luxemburgi tanácskozásukon fogadták el a totalitárius rendszerek által elkövetett bűncselekmények áldozatai előtt fejet hajtó dekrétumot. És Ukrajnában pedig a nemzeti zászló napja van ma.
1: Uh-huh.
0: Meg szoktam mondani minden adásban, és most is elmondom, hogy egyébként meg minden alkalmat ragadjunk meg, hogy ünneplünk, mert hogy szerintem igazából azért élünk, hogy összehívjuk a szeretteinket, meg a barátainkat, leülünk velük, és megosztjuk azt, amit sikerült összekaparni ezen a héten, vagy ebben a hónapban, vagy ebben az évben, vagy ebben az életben. De hogy igazából szerintem ennek van értelme, hogy asztal köré ülünk, és jól érezzük magunkat azokkal, akiket tényleg nagyon szeretünk. Hallgassunk zenét!

0: Olvas, néz, hall. A nő, aki tálcán hozza a kultúrát. Schön Edina.
1: A mostani rovatunk Schön Edina kulturális program ajánlója, akit nem tudunk elérni, hiszen nyaral, augusztus végére tette be a nyaralását.
2: Jaj, de jól teszi.
1: És szerintem végig kell nyaralni a nyarat.
2: Egyébként.
1: De egyébként annak van szerencséje, aki végig tudja nyaralni a nyarat. Hála Istennek, én is ezek között vagyok, és a munkám is megengedi. De egyébként dolgozom közben. Te dolgoztál nyáron?
2: Dolgoztam. Ugyanúgy, hát most kevesebbet egyébként, de a wakeboard pályán dolgoztam, meg egy repülőtéren is egy pár napra elmentem.
1: Stewardess voltál?
2: Hát, nem. Én vezettem a repülőt.
1: Odaadták?
2: Igen. Nem, egyébként ott egy büfé étteremszerűségben dolgoztam egy három napot. Hát ez a nyár, ez nekem nem erről szólt, hogy én most akkor megkeresem magam.
1: Aha.
2: Pénzügyileg, hanem inkább...
1: Pedig hát mész külföldre, az egy új élet, nem gondolkodtál rajta?
2: Hát, de az évek alatt kellett kell rá. Aha. Szerintem inkább az utolsó hónapokat, vagy utolsó heteket inkább a szeretteimmel kell tölteni.
1: Abszolút. Abszolút mértékben egyetértek. Figyelj, ez egy kulturális program ajánló. Hogy tudsz mondani nekem egy olyan, tök mindegy film, sorozat, könyv, lemez, ami rád nagy hatással volt, ami meghatározta az életedet. Vagy egy picit átformálta.
2: Így az elmúlt 19 évben.
1: Mondjuk. Hát mondjuk a mostani énedet
2: ja, a mostani
1: tekintve.
2: Énem.
1: De az érted, lehet, hogy 6 évesen találkoztál vele.
2: Hát.
1: És mondjuk szívesen ajánlod.
2: Szívesen ajánlod. Nagyon sok film van, amit szívesen ajánlok egyébként. De talán akkor most egy dalt kéne mondani, és ami így nagyon nagy hatással volt rám, az a Daniel Caesar-nek az Always című száma.
1: Daniel Caesar Always.
2: Daniel Caesar's Always című.
1: És én ezt szívesen beteszem most így a háttérbe, megmutatjuk a kedves hallgatóknak, de miért?
2: Igazából csak segített
1: egy
2: nekem.
1: Egy darab dal...
2: Igen.
1: És miben segített neked?
2: Túllépni bizonyos korszakon. Ez nekem nagyon-nagyon sokat segített. Sokat segített a sírásba, utána a nosztalgiázásba. Én ezt mondanám most. Az az első, ami így eszembe jutott.
1: Várj, akkor ez egy izgalmas téma. Várj, belehallgatunk a nótába. Right where you left it. And just maybe. Hú, komoly dolgot mondasz, és komoly dolgot hoztál elő. Szerelem?
2: Az is. Nem csak a szerelem, de az is.
1: Azt meg... akarod énekelni? Hogy mesélj már, hogy egy dal hogy tud segíteni egy emberen?
2: Hát a dalok, az összes dal tud segíteni. Szerintem alapjáraton az amiatt is, hogy valaki, aki ezt megírja. Ugye, ahogy az előbb is mondtam, még egy két órával ezelőtt, hogy szerintem a dalszövegírók, vagy akik írják, csinálják ezeket a dalokat, azok az ő lelkiállapotukról írnak. Olyan dolgot akarnak kitenni az emberek elé, amivel más tud azonosulni. És hogyha valaki ezzel tud azonosulni, az az ember, aki ezzel ugye tud azonosulni, annak ez egy megnyugvás, hogy valaki így érez. Valaki ugyanígy van ezzel.
1: Aha.
2: És egyébként...
1: Hogy olyan érdekes, hogy egyébként én azt gondoltam, vagy általában, amikor fölteszek egy ilyen kérdést, hogy azt gondolnám, hogy egy-egy film, ami így átírja az ember életét, és hogy érdemes jobb embernek lenni, meg minden, tudod, meg ilyen nagy Coelho-s dolgokat mondhatnék, és hogy előhozol egy dalt, ami érted segít azon, hogy egy dal, ez most mindjárt megnézem, 3 perc 45 másodperc, és egy 3 perc 45 másodperces dal tud annyit adni az embernek, hogy kijöjjön bizonyos érzelmi állapotokból, hogy megemészen szerelmet,
2: vagy esetleg, hogyha arra van szüksége, akkor nosztalgiázzon egy kicsit, visszatekintsen a szép pillanatokra. Én ezt mondanám, de egyébként nagyon sok film van, és nagyon sok dal, amire így azt mondanám, hogy ez nekem nagyon sokat segített.
1: Aha. Fé, ez azért komoly dal, mert én, vagy komoly gondolat, mert én tökre közvetítem azt, meg szoktam mondani még így adásban is, hogy szerintem fontos, hogy az ember tudatosan hallgasson zenét.
2: Igen.
1: Hogy ne csak az legyen, hogy ez van, meg ez a sláger, ezt kell hallgatni, hanem az van, hogy azzal tényleg tudjuk befolyásolni saját életünket. Hogy merjünk elővenni olyan dalt, ami jól esik.
2: Igen.
1: Érted? Ami jó, egyszerűen jó a lelkünknek, amivel azt érezzük, és ez egyébként van, akinek a metal, az előbb mondtad, hogy nem szereted a rockot, érted, hogy lehet rá üvölteni.
2: Igen.
1: Hogy kiüvölthetem a haragomat, kiüvölthetem a dühömet, az igazságtalanságot, hogy és akkor szerintem ennek a kulturális programajánlónak lehet ez a része, hogy egyszerűen merjetek elővenni olyan dalokat, amik érzéseket hoznak ki belőled, és válasszátok ki azt, ami ezek közül a leginkább mozgat, és hogy ez tényleg így nagyon sokat tud segíteni. És ezt azért köszönöm, mert én is foglalkozom ugye dalszerzéssel, dalszövegírással, meg énekelek is, hogy én ez nekem így tökre tetszik, hogy egy dalt hoztál. Ez pedig nem más, mint Daniel Caesar és az Always. Szerelmes fiatalok,
2: de
1: szerelmes
2: egyébként...
1: öregek, hallgassátok meg. Még egyszer mondom, Daniel Caesar, Always.
2: Igen. Hogy egyébként már megvan a következő ilyen terápiadalom, szóval, hogy nem terápiadal, de hogy ami tudom, hogy segíteni fog nekem. És az is durva, hogy egyébként az is egy dal. Tehát nem egy film, ami egy ilyen komfortfilm, amit fogok nézni, hanem egy komfortdal, amit még 4 hónapja nem merek meghallgatni ezt a dalt. A húgom ajánlotta. Ez a Scott Street.
1: Nem is hallottam róla.
2: Mindegy is. Az a lényeg igazából a történet mögötte, hogy ebben van egy ilyen vonat csengő. Tehát, hogy ez a vonat ilyen nem tudom, hogy ezt hogy hívják, amikor elmegy a vonat,
1: okay.
2: És elköszön.
1: És most ezt ne hallgassunk bele.
2: Belehallgathatunk egyébként.
1: Fél pillanat, Scott Street.
2: És közben mondom, hogy egyébként ezt a húgom mutatta nekem. Scott Street.

0: Ja, ez tök érdekes, hogy ennyit tudsz. És mondjuk ilyenkor azt még megkérdezem, hogyha mondjuk van ilyen terápiás dolog, akkor mondjuk ugyanazt a dalt meghallgatod egymás után 20-szor? Vagy
1: hát
0: egyszer
1: van, hogy, hát 20-szor nem, de mondjuk 3-szor meghallgatom egymás után. És csak így leülök, meghallgatom, és megy tovább az
0: és
1: élet.
0: És segít.
1: És segít.
0: Tényleg?
1: Nekem nagyon sokat.
0: Olyan, mint egy gyógyszer.
1: Nagyon.
0: Egyébként szoktam mondani, hogy a zene az egy jó kábítószer.
1: Az. Teljesen egyetértek.
0: Tökre tudatmódosító. Ja. És egyébként ennek van is fizikai, tehát fizikai magyarázata van, hogy másként rezgeti, tudod, a sejteket a hang. Persze. Hát a hang az tulajdonképpen hanghullám. Most ebben nem akarok nagyon belemenni. És a hanghullám, biztos láttál már ilyet, hogy mit tudom én, víz mellé odalaknak hangszórót, ilyen, mint a pocsolya mellé, és megnézik, hogy milyen hatással van a zene a vízre, és hullámokat
1: és
0: ver.
1: Hullám.
0: És egész más hullámokat ver, mondjuk egy metalzenénél, meg mondjuk egy Beethovennél. Na mindegy. Oké. Okay. Kedves hallgatóim, tényleg ez egy tök jó programajánló. Választhatok ki a saját dalaitokat, amik jó hatással vannak rátok. Néha szánjatok rá időt, és hallgassátok meg akár 3-4-szer egymás mellett. Hogy komoly érzelmi állapotokban tud segíteni. Vagy éppen akár nagyon jóban is. Tehát, hogy érted, hogy nem tudom, bulizok, vagy megyek bulizni, és előtte csak azért is azt fogom hallgatni. És akkor, ha már hallgatunk, akkor hallgassunk egy dalt Blaha Louisiana-tól. Kedvenc rögeszmém.
1: De szeretem őket.

0: Klotilda.
1: Rovatunk címe a bennünk élő Klotild néni. Klotild néni az az ember, aki így ez most festek egy képet, jó?
2: Ja.
1: Róla, hogy egy társasházban, egy közösségben többen élnek együtt, és van valaki, aki mindenre morog.
2: Igen.
1: Tudod, ilyen...
2: Ez a mai fiatal, tehát hogy ilyen a fiatal szólás szerint ez a Karen.
1: Karen.
2: Karen. Karen. Mi így nevezzük őket, igen.
1: Karen. Hogy arra vagyok kíváncsi, hogy te milyen helyzetben szoktál te ilyen Klotild nénivel változni?
2: Amúgy a családom biztos azt mondaná, hogy igen, de én így ezt én nem ismerek rá, hogy én mikor vagyok Klotild.
1: Ne hülyeskedj.
2: Nem, tényleg nem.
1: Tehát, hogyha mondjuk így visszapörgeted az elmúlt egy évet, akkor nem találsz olyan helyzetet, amikor így mindenre morogsz, és mi?
2: Hát egyértelműen azért, amikor ilyen nehezebb a hónap végén, azért mindenki, szerintem, minden nőnek van egy ilyen Klotild néni is pár napja, de egyébként én nem gondolnám, hogy én az vagyok.
1: Az tényleg? Azzal együtt jár?
2: Szerintem
1: bocsánat,
2: igen.
1: Mondjuk ki, szerintem nyugodtan, hogy a menszeszről van
2: igen,
1: szó,
2: igen,
1: ugye
2: igen,
1: a női ciklusról.
2: Igen, hát mindenkire ez is ugye teljesen máshogyan hal, de szerintem a nők, hát kimerem mondani, hogy 90%-a ilyenkor sokkal rosszabbul és sokkal rosszabbul éli meg a dolgokat egyrésztről.
1: Igen.
2: Másrésztről meg hát ugye nagyon idegesen pattannak minden egyes rossz dologra, vagy akár még jó dologra is, ez attól függ.
1: Figyelj, van egy, tök kíváncsi vagyok. Élsz egy csapatba, vagy nem tudom, van egy osztály, vagy van egy közösség, amiben te benne vagy, és van egy csaj, aki bunkó veled. Uh-huh. És akkor egyszer csak azt mondja, tudod, és de nagyon bunkó.
2: Igen.
1: És akkor egyszer csak mondja, hogy figyelj, az van, hogy nekem most megvan. Uh-huh. Akkor megértőbb vagy vele?
2: Sokkal.
1: Tehát egyszer csak így azt mondja, oké, akkor bocs.
2: Igen.
1: Akkor értek
2: teljesen,
1: mindent.
2: Mert tudom, hogy én hogyan reagálok. És ilyenkor, tehát hogy én hogyan vagyok olyan.
1: Tehát ti nők egymás között.
2: Ezt figyelj, ha nekem egy ilyet mondana, miután valaki velem bunkó, én azt mondanám, hogy jó, oké, és megértelek.
1: De durva.
2: És elfelejteném, hogy
1: tehát
2: bunkó volt.
1: Tulajdonképpen a sors közösségeteknek van egy ilyen...
2: Ez ennyivel ilyen, előrébb vagyunk, igen.
1: Tényleg?
2: Igen, hát de mondjuk férfiak meg megverik egymást, és utána két perc után, hogy jaj, tesó, jaj, minden oké. Szóval, hogy igazából mindegyik nemnél megvan ez az ilyen kapcsolódási pont, aha, szerintem.
1: De mondjuk a férfiaknál, képzeld el, hogy hallottam egy sztorit, hogy ült egy srác, egyébként a feleségével ült az autóban, és igazoltatta őt a rendőr, és valami gáz volt. Mm. És kiszállt a srác az autóból, és azzal a dumával jött elő a rendőrnek, hogy elnézést, biztos úr, az van, hogy nekem haza kell érnem ezzel a nővel még mielőtt hazaér a feleségem, vagy haza kell érnem még mielőtt hazaér a feleségem. És ott ült mellett egy csaj. De az a felesége volt, de ez kamuszta.
2: Yeah.
1: Ez kamuszta a rendőrnek, hogy hát ő most épp megcsalja a feleségét, és neki mindenképp haza kell érnie. És képzeld el, hogy a rendőr, ez a sors közösség,
2: igen,
1: hogy a rendőr így mondta, hogy oké, rendben van, akkor visszaadom a jogosítványát, de majd legközelebb, akkor ne, gyorsan, vagy valami ilyesmi sztori. Tehát a férfiaknál is van ilyen. De ez de durva, tehát nők egymás között, ha tudják, hogy menszesz van, akkor megértőbbek.
2: Teljesen.
1: Aha.
2: Én ezt tapasztaltam.
1: Férfiaknak egyébként például, már bocs, hogy erről beszélünk,
2: ja,
1: de alapvetően
2: van, de
1: mindenről szoktunk beszélni, hogy olyan van, hogy férfinak mondod, tehát mondjuk, már most bocsánat, Klotild néni vagy, és már jelez a férfi, hogy az van, hogy kibírhatatlan vagy.
2: Volt már rá,
1: és akkor jelzel neki. És megértők a férfiak ilyenkor?
2: Hát, ez attól függ, hogy ez is, hogy kiről van szó. Például az előző barátomnál volt ilyen, hogy mondtam neki előre. Előre, mert tudom, hogy mennyire rossz ilyenkor a helyzet. Előre mondtam neki, és sokkal türelmesebb volt. Tehát én inkább nem az, hogy utána szólok az embereknek, hanem előre jelzem, hogy figyelj, ez van. De egyébként az osztatársam is, aki mellett két éven keresztül ültem, ő is egy fiú volt, és nagyon jobban voltunk, úgy hívták, hogy Márton. Egyébként innen is puszilom őt. Neki is minden egyes alkalommal, amikor tudtam, hogy ez lesz, akkor mondtam neki előre, amikor ültünk a padban, mert hát az azért meg még stresszesebb, amikor bent vagy az iskolában, és egyszerűen legszívesebben csak otthon lennél, zabálnád a fagylaltot, és mennél haza, és szegény, tehát az kegyetlen, hogy ő kibír mellettem úgy két évet.
1: Nemrég hallottam egy állítólag ez tudományos tény, hogy pont emiatt, tehát a, még mindig ugye a női ciklusról, a menszeszről beszélgetünk, hogy a női ciklus miatt a nőknek sokkal több vörös húst kéne enni. Tehát a nőknek sokkal több marhát, meg disznót, meg minden, ami vörös hús, azt kéne enni, mert hogy segít a vérképződésben, a férfiaknak meg pont nem, mert a férfiaknak meg inkább fehérjét kéne, tehát fehér húsokat kéne enni, mert nagyobb a fehérje tartalma. Nem tudom, ezt csak hallottam, gondoltam, hogy elmondom, hát hogy segít.
2: Ja.
1: Hallgassunk zenét.
2: Jó.
1: Jó, és aztán visszajövünk az óra végén egy Siket Norbi versen, majd elmondom, hogy ki a Norbi, már hallgatók miatt is, meg egyáltalán. Pink, azt ne bírom a Pinket.
2: Azt őt én is.
1: Na, de a Pink az rock?
2: Hát, nem csak.
1: A Pink egy rock énekes csaj.
2: Nem csak, szerintem.
1: Az, ha, lehet, hogy vannak dalai, ami nem rock dalok, de az éneklése az rock énekes.
2: Tényleg.
1: És mondjak még valakit, aki rock éneklés jelleggel énekel?
2: Na, kicsoda.
1: A Michael Jackson.
2: A Michael, de? Hogy de. Is?
1: De, majd... Esküszöm, hogy valamelyik blogban mutatok majd neked Michael Jackson dalt, és fogod hallani, ha most úgy figyeled, hogy így kiveszed azt, hogy ő egy afroamerikai nagyon híres világsztár, hanem kifejezetten az éneklésre figyelsz, akkor fogod hallani, hogy ő úgy énekel, ahogy rockzenébe kell énekelni. A nóta címe, ami most következik, Never Gonna Not Dance Again.

0: Siket Norbi egy balassagyarmati költő, aki megosztja a verseit a Facebookon és Lombos Marcival velem. És én meg most novemberben lesz 10 éves a műsor, 10 éve minden vasárnap este. Tehát azt képzeld el, hogy 10 éve nem volt olyan vasárnap este, hogy én nem olvastam volna be egy Siket Norbi verset. De ez most se lesz másként. A címe Emberekkel élek. Emberekkel élek, szeszmentesen lépek. Létem igen, jól van, életvitel józan, ebédjüket hordom, reményüket toldom, képtárukat őrzöm, fény nyársukat főzöm. Fémjükbe segítek, nincsükre terítek, szemetüket szedem, lelkesülten nyesem fűszálaik sorát, hűtársaik nyomát nejlomba markolom, reformba hajszolom agyuk tekervényét, lanyhult sebességét pörgetném magasba, önteném szavakba, ha megértenék. Az egy szép reménynek tápoldatot szórna, más korszakot róna, mindezt teszem ingyen, így rendezte itt lent az a gondos Isten. Tartsam gondom fittem, zavarja gazdagon, balassagyarmaton. Most pedig következzenek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
6: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
6: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
7: Reklámot hallottak.
8: 19 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
9: A harmónia és az élmények kerültek a középpontba a 29. Dunakeszi nyári tárlat megnyitóján. A Voke József Attila művelődési központban 41 alkotó munkáiból nyílt kiállítás, amely egyben az intézmény új évadának nyitó programja is. A megnyitón M. Garami Mária, a Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület elnöke azt hangsúlyozta, egy tárlatnak nem feltétlenül az a feladata, hogy kész értelmezéseket adjon a látogatóknak. Sokkal fontosabb, hogy mindenki a saját érzéseit, gondolatait és élményeit fedezze fel a művekben. Az idei kiállításon külön díjat kapott Delafrey Nikolett, Gyarmati Kovács Péter és Ruzsa Dénes, a tárlat nagy díját pedig Halász Géza vehette át. A 29. Dunakeszi nyári tárlat szeptember 10-ig látogatható a művelődési központban.
11: Ezüstérmet szerzett dr. Simonyi Zsófia, rétsági állatorvos és saját tenyésztésű lova Just For You az állatorvosok idei Európa-bajnokságán. Az augusztus 7-e és 9-e között Kecskeméten megrendezett Euróvet díjuglató versenyen a páros a Small Tour döntőjében végzett a második helyen. A dobogón 3 magyar versenyző osztozott. Dr. Simonyi Zsófia a magyar csapat tagjaként is ezüstérmet szerzett. Just For You különlegessége, hogy a lovat a doktornő saját kancájától tenyésztette. Az idei viadalt első alkalommal rendezték meg Magyarországon. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapforrásaiból, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint a Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mind az 5 támogatási szerződést, a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A teljes támogatási keretet pedig a kormány átutalta a banknak. A fejlesztések célja az energiaellátás biztonságára,
9: biztonságának növelése, valamint az új, megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolásának megkönnyítése. A beruházások részeként az elektromos hálózat korszerűsítése mellett okosmérőket is telepítenek. A miniszter szerint a fejlesztések hozzájárulnak Magyarország energiafüggetlenségének és versenyképességének erősítéséhez. A klímaváltozás miatt Európa egyre nagyobb területén terjedhet a krími-kongói vérzéses lázat okozó vírus, figyelmeztetnek koszovói kutatók. A kórokozót egy bizonyos kullancsfaj terjeszti, amely a melegebb éghajlat miatt újabb térségekben is megtelepedhet. A betegség magas lázzal és izomfájdalommal kezdődhet, súlyos esetben pedig májelégtelenséget és vérzést okozhat, és halálos is lehet. Koszovó évtizedek óta a betegség egyik európai gócpontja, ezért az ott szerzett tapasztalatok segíthetik a kontinens felkészülését. A kórokozót már Spanyolországban, Portugáliában és Franciaországban is kimutatták. Szakértők szerint a vírus olyan európai területeken is megjelenhet, amelyeket korábban nem érintett. A kutatók ezért fokozott megfigyelést és felkészülést sürgetnek, különösen a melegebb régiókban. Az Oscar-díjas színész Matthew McConaughey egy különös történetet osztott meg arról, miért hagyott fel a marihuánával. A színész egy külföldi bulvárlapnak mesélte el, hogy évekkel ezelőtt egy barátjától kapott füvet, majd autóval elindult egy születésnapi buliba. Útközben azonban annyira erős hatása lett a szernek, hogy Janet Jackson 1993-as That's the way love goes című dalát egymás után 24-szer hallgatta meg. Mire végül bement a buliba, az már véget ért, barátai pedig hazament. McConaughey szerint ez az élmény rádöbbentette, hogy teljesen le kell szoknia a marihuánáról. A színész ma már úgy látja, a füvezés egy idő után mentálisan túl megterhelővé vált számára, és inkább egy ismétlődő körbezárta, mint sem megnyugtatta volna. A Janet Jackson dalt ugyanakkor továbbra is kedveli. Ariana Grande felszólította Donald Trump csapatát, hogy többé ne használják zenéit politikai tartalmakhoz. Az énekesnő egy közösségi médiában közzétett videóra reagált, amelyben Trump egy tüntetésen látható, miközben Grande We Can't Be Friends című dala szól. A videóhoz a férfiak és a női sportok, valamint a gyermekvállalás témájával kapcsolatos politikai üzeneteket is társítottak. Grande a bejegyzés alatt azt írta, soha többé ne használják a zenéjét, és hozzátette, hogy a videóban megjelenő állítások szerinte hamisak. A komment később eltűnt a bejegyzés alól.
8: Közlekedés.
9: Ma éjjel Vácon a Szent László úton és Salgótarjánban az Ötvezet gyár úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
10: Szóda.
0: A negyedik óra elején mindig a Siket Norbi versre reagálunk, alapvetően nem az ő verséről beszélünk, hanem erről a fajta grafomániáról. Uh-huh. És hogy nekem úgy meg is volt, hogy úgy emlékszem rá, hogy mondtad az adásban, hogy leveleket írsz a barátaidnak.
12: Igen.
0: Az indulásod előtt, ugye ez a negyedik óra eleje, és akkor mondom is, hogy Sosánával ülünk, aki holnapi nap költözik ki Hollandiába. Elvileg véglegesen. Tehát egyetem, de úgy mész, hogy ott fogsz élni. És a barátaitól úgy köszönsz el, hogy levelet írsz nekik.
12: Igen.
0: Hogy ez grafománia szerintem. Hogy az érzéseidet előbb írod le, mint az, hogy odaülsz a szemébe, és azt mond neki, hogy szkorzs, te jó,
12: de nem azért.
0: Te Józsi, de én téged úgy kamázok. Annyira csókogatnálak. Te Józsi. Nem, leülsz, és azt mondod, hogy évek óta gondolkodom rajta, hogy hogyan valljam be neked szerelmem.
12: Nem, ilyen nincs azért.
0: Jó, de érted, hogy leülsz és megírod. Miért?
12: Nem, én őszintén azért inkább leírom. Nem azért, mert nem merem megmondani szemtől szembe, hanem én úgy szeretném, hogy leszeretnék írni mindent. Összeszedetten. Tehát, hogy ott vannak az összes gondolat a fejemben.
0: És ne szóljon közbe.
12: És igen, és ne szóljon közbe. És nem akarok semmit se kiadni. És hogyha ott ülök felette, és rá vagyok koncentrálva, és minden, tehát, hogy minden gondolatom ott van a papíron, vagy minden gondolatom ott van a fejembe, akkor a papíron is ott lesz. Mint hogyha amikor ott ülök, és akkor valamit elfelejtek mondani, és akkor megyek haza, jaj, ne, ezt nem mondtam el neki. És akkor inkább minden megvan. ők tudják egyébként, mindenki, akinek írtam ezt a levelet, tudja pontosan azt, hogy én mennyire szeretem őket, tehát hogy semmi új nem lesz abban a levélben, szerintem.
0: Aha. Az jut eszembe, ahogy mondtad, hogy az életem során hány olyan helyzet volt, amikor A-tól Z-ig el tudtam valakinek mondani valamit úgy, ahogy van, és át is ment, vagy elég érzékletesen tudtam mondani, és nem szólt közbe. Tehát olyan, hogy fontos dolgot leülsz valakivel szembe, és azt mondja, figyelj, én azt gondolom, hogy és a végéig egyfolytában egy szószal el tudtam mondani. És szerintem ez nagyon kevés.
12: De volt?
0: Persze.
12: Volt. Igen.
0: Volt. Volt.
12: Én nem tudom. De talán egyet tudnék
0: és,
12: mondani.
0: Egyet. És érted is, ez, hogy és nem szólt közben?
12: Igen.
0: Hogy hány, milyen, mennyire nagyon kevés ilyen helyzet van az ember életében.
12: Igen.
0: Ezt most kedves hallgatók, ti is gondoljátok már.
12: Igen,
0: és, mondjuk, érdekes, és mondjuk úgy, hogy akár a végén azt mondta az, aki ott ült veled szembe, hogy igazad van. Hát szerintem...
12: Hát ilyen tényleg nincs.
0: Hogy ez nagyon durva, hogy ez miért, vajon miért lehet?
12: Nem tudom. Nem tudom. Ezért, mondom, ezért kell levelet írni.
0: A levelek. Aha.
12: Ezért.
0: Ja. Egyébként mondjuk így, nem tudom, érzelmek feldolgozásában neked segít, hogyha...
12: Nagyon.
0: Verset írtál már?
12: Hát... Nagyon kevésszer, de nem sikerültek annyira jól. Mert ott is igazából azon kell gondolkozni, hogy jó, rím vége. Inkább amúgy ez a durva, hogy ez most jutott eszembe, hogy én ilyen 8.-9. slam poetriket írtam.
0: Wow!
12: Slam poetriket.
0: Hát akkor írtál?
12: Írtam, igen.
0: Ja.
12: És az durva is volt, emlékszem. Jók lettek azok.
0: Én ugye alapvetően grafomán vagyok, de nagyon ritkán írok verset, csak ez is eszembe jutott. Most egyébként, ha van kedved ilyet valamik slam poetryt beleolvasni, akkor beleolvashatsz, hogy fel akarom olvasni az egyik versemet, amit írtam. De mondom, én nem annyira szoktam.
12: Ja,
0: tehát inkább dalszövegeket írok zenéhez, tehát az, hogy leülök verset írni, és mondjuk az egyetlen célom, hogy olvashatóan elérjék az emberek, olyan ritka. Figyelj, az a cím, hogy Eső.
12: Uh-huh.
0: Ezt nem is tudom, mikor, 2025 márciusában írtam. Hull az eső, mintha dézsából öntenék. Kónék szeme kopog, és hát kell a töltelék a gyomorba, letotyognak a sarki kínai büfébe, pekingi kacsára fáj a foguknak, meg krumplipürére. Mert csak ezt teszi meg a kis Dávidka, 4 éves, áznak, és az esernyők otthon, okuk nincs pánikra. Okunk nincs pánikra, nyugtatta a gyereket anya, a Kón Luca, de dél körül fullon a Nagy Lajos Király utca. Autók cikáznak, Mercik, Skodák, Teslák, de nincs ki lefékezne, mindegyikük tesz rád. Az egyik full gáz, és a pocsolya zúgy a családnak. A kiskon Dávidka felkiált a anyának. Ja. Jó, ez
12: nagyon
0: negyedik,
12: jó. Ez de itt a negyedik. Ezt tudtam elképzelni, hogy így feküdhettél, és így gondolkoztál, hogy úgy, esik az eső, mennyire rossz lehet annak, aki
0: nem,
12: most
0: tudod, hogy írtam, hogy esett az eső, és át kellett mennem, voltam a kínai, van a közelünkben egy kínai étterem,
12: igen.
0: És a másik oldalon állt az autóm, és ahogy mentem át, hát sineken is kell átmenni, igen, meg az úton, ott voltak a pocsolyák, és nem lassítottak le az autók a gyalogosoknál. Tehát érted, hogy kifröccsen, nem locsoltak le senkit. És akkor ez eszembe jutott, hogy ez milyen, amikor, tudod, engem már egyébként locsoltak így le. Na mindegy. Ezt tökre szeretem.
12: Engem is egyszer suliba menett.
0: Kb. Nekem is egyszer volt olyan. Egyetemre mentem.
12: Fú.
0: Az kegyetlen. De az emberek néha olyan sutyók tudnak lenni, érted? Még rá is lépett
12: nagyon
0: a gáz, és fél így egy csomó víz.
12: Igen, és koszos víz.
0: Olajos, koszos víz. Ja. Ja. De hála Istennek sok a jó ember. Kérem szépen.
12: legyen. Igen.
0: Ja. Na, ez az óra, ebbe Temesi Berci barátunknak van egy rovata, aki egyébként szintén nem elérhető sajnos, úgyhogy majd veled fogunk dumálni azzal kapcsolatban, amit a Bercivel szoktunk beszélni, és aztán még beszélünk a jövőről egy kicsit. Igen. Kíváncsi vagyok. De hát gondolom te is. Most nézd, igen. Egy nappal, egy új élet előtt. Hallgassunk zenét. Mondjam, hogy mi az a dal, ami most következik? Paulina, aznap éjjel. Ezt bírod?
12: Bírom. Na,
0: gondoltam. Aznap

0: Stúdióban a Szóda stílus szakértője, Temesi Berci.
1: Temesi Berci rovat a férfiakról és az öltözködésről szól, aki most ezügyben megszólal egy igazi húsvérnő. És én ezt annyira bírom, amikor nők, érted, mert a férfiak ott piperkőcködnek meg minden, de nem tudják, hogy a nőnek mi tetszik. És most van, aki elmondja, hogy mi tetszik, és mi az, ami nem. És pedig csinálják, meg hordják.
2: Hát szerintem a önazonos.
1: Önazonosság? Azt
2: és
1: tetszik.
2: Úgy öltözik. Nekem nincs.
1: Tehát nem ruhadarabokról szól.
2: Dehogyis. Dehogyis. És szerintem a nők se egyébként, és akkor most elárulom egy pár nő titkát, hogy a nők
1: szeretik.
2: Sem azért öltöznek fel úgy, hogy tetszenek a férfiaknak. Mármint van, aki azért, de szerintem a nők nagy része nem azért, hanem hogy már jól érzi magát abba, vagy a csajok miatt. Tehát nálunk, lányoknál egyébként is ez a tök durva, hogy amikor mondjuk elmegyünk valahova bulizni, és oda jön egy fiú, akkor most úgy vagyunk benne, jaj, köszi szépen, és oda jön egy lány, és mondja, hogy ha, csajos, nagyon jól nézel ki, nagyon jó ez a ruha, az nekünk annyival jobban esik, mint hogyha egy férfi dicsérne meg.
1: És meg szerint... az nincs, hogy azért, hogy legyen csinosabb, mint a többi csaj?
2: Dehogy is.
1: Az nincs.
2: Dehogy is. De az a baj, hogy én saját magamból indulok ki, nem tudok mindenki nevében beszélni erről. Nálam például az egyáltalán nem számít, hogy egy fiú mit vesz fel.
1: Aha.
2: Mindaddig még
1: de
2: ő
1: mi
2: is
1: az,
2: jól érzi magát.
1: De mi az, amit ne vegyen fel? Ja, vagy nincs ilyen?
2: Hát most...
1: De akkor ez azt feltételezi, hogy viszont olyat vegyen fel, amit ő jól érzi magát.
2: Igen, igen. Olyat vegyem fel, és egyértelműen az igényesség az fontos.
1: Az
2: tehát
1: fontos.
2: Ezt nem hagyom ki, hogy
1: mit nevezünk igényesség alatt férfiaknál?
2: Hát a fürdik, ki van vasalva a ruhája, nem koszos, az igényesség szerintem. De most egyértelműen, tehát ha ő egy rock'n'roll ilyen tiszta fém, ilyen fémláncos ruhába akar felöltözni, oké, tegye. Ne, engem az nem fog megmozgatni úgy.
1: Csak ez legyen ő?
2: Ez legyen ő. Igen,
1: aha.
2: Ennyi.
1: Ennyi. Figyelj, és mi az, ami így ezért, ami tilos? Ami... férfiként, hogy kérlek, azt ne csináld, hogy?
2: Mármint, hogy ne vedd fel azt.
1: Hát igen, vagy ne úgy vedd fel. Hogy van ilyen, amit itt szoktál látni férfiakon, és úgy ha lehetne mondjuk egy ilyen törvényt hozni, akkor te ezt hoznád, hogy...
2: Hát...
1: Most a jó ízlés kedvéért, ez... Érted?
2: Hát... Én azt mondanám, vannak ezek az ilyen feliratos pólók, amire most ezt nem akarom kimondani, de kimondom, amire csak annyival ráírva, hogy fuck. Tehát, és ha valaki egy ilyet felvesz, hát rohanni kell tőle. Tehát az szerintem
1: mi van,
2: a legalja.
1: Nem tudja, hogy mit jelent? Ez csak azért
2: hát
1: mondom...
2: Az meg még kellemetlenebb.
1: Fia, amikor én, képzeld el, hogy amikor én felnőttem, akkor Magyarországon hát így a ruhaválaszték azért nem volt nagyon, hogy is mondjam, széles.
2: Igen.
1: És egyszer csak megjelentek a feliratos pólók, amiket külföldről hoztak. Volt, aki turkálóban vette, meg volt, akinek volt rokonakintről, érted? És egyszer csak jöttek ilyen t-shirt pólók, ilyen normális rövidújú pólók, amin volt egy felirat. És már önmagában az, hogy volt rajta egy felirat, az már ebből a nagy hiánygazdaságból, igen, az már olyan volt, hogy így feliratos póló akarok, és nem is tudtuk ráadásul, hogy mi van rajta. Egyébként ez egy kemény szitu, hogy vajon milyen pólókat hordtak az emberek, amikor nem tudták, hogy mit jelent.
2: Igen.
1: Érted, mert...
2: Jó, de az már.
1: Várja, értem. Azt értem, hogyha tudod, hogy mi van a pólóra írva, és azt felveszed.
2: Igen.
1: De hogy abból milyen szituk lehetnek, amikor vagy...
2: Valaki nem tud.
1: Érted, mondjuk ide jött Magyarországra, Németországból, Nyugat-Németországból, a szocializmusban valaki. És látott olyan feliratos pólókat, amiket tudod, az a kiváltságos pár ember hordott.
2: Igen, igen.
1: És hogy mennyire összezavarhatta azt, hogy érted, olyan feliratok, hogy ezért nem tudom, pusziket meg, tehát bármi, ez a fak,
2: igen,
1: vagy
2: igen,
1: ilyesmi,
2: igen.
1: Tudod? És hogy érted, nagy büszkén ment, ő örült annak, hogy van egy feliratos pólója, de azt nem tudta, hogy arra a pólóra mi van írva. Hogy ez milyen helyzet?
2: Hát jó, de az teljesen más. Hát ezt összesen
1: persze,
2: lehet hasonlítani.
1: Persze, de tényleg így volt. Tényleg így volt.
2: És tényleg volt, kaptatok egy pólót, egy feliratos pólót, és oda voltatok.
1: Igen, mert volt, igen. Tehát
2: egyébként ez is tök durva, hogy mennyi különbség van régen az értékelés, értékrendszer között, meg a mai között.
1: Ja, ja. Hát igen, és azért most már mondjuk így valamennyire értve az angolt, azért látom, hogy Instán itt ott, hogy készülnek pólók, ugye most már Magyarországon is készítenek magyar feliratos pólókat, és ott is azért vannak vicces dolgok rajta.
2: Igen.
1: De hogy általában ez tényleg azért veszik föl ezeket a feliratos pólókat, mert azzal mondani akarnak valamit.
2: Igen.
1: Ja.
2: Hát én nem örülök, amikor valaki ennyit akar nekem mondani, hogy fuck. Ja. Úgyhogy nem is ismerem.
1: Hallgassunk zenét. És közben, ebben a pillanatban megjelent az én kicsi lányom, aki mutatta, hogy pénzt vett ki a pénztárcámból. Hát jó utat! Kevesebbet is vehettél volna ki. Mondjuk többet is. Na jó, zenét hallgatunk.

0: adásunk utolsó rovata a jövőről szól. Hát ez figyelj, most ez egy nagyon érdekes szitu. Annak az apropója, hogy te itt vagy, az hogy holnap elköltözöl, elmész egy másik országba, az biztos, hogy 3 év egyetem, és aztán meg úgy is alakult, tehát hogy még az is lehet, hogy egyszer csak az Egyesült Államokban találod meg magad.
1: Hát igen.
0: Egy férjel, blablabla, nem tudom. Hogy látja a jövőt az, aki egy nappal az indulása előtt? Jesszusom, egy új életkezdés előtt.
1: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés.
0: Vagy nem foglalkozom. Nem, ezzel nem szabad foglalkozni.
1: Nem, az a baj, hogy bár vannak elvárásaim, de nem szabad.
0: Mik az elvárások?
1: Hát magamtól?
0: Aha.
1: Hát egyrésztről az, hogy csináljam végig tisztességesen azt, amit elkezdek.
0: Ó, ez de jó hallani.
1: Ez az első. És hát most vannak tervek, vannak célok, de soha nem tudhatjuk előre, hogy mit hoz az élet, és emiatt nem is szabad nem rá stresszelni. Nem is látom előre így. Az biztos, hogy egy... Hány éves vagyok? 19. Hogy 10 éven belül én szeretnék magamnak egy családot már. Akkor már biztos, hogy lesz egy gyerekem, ez biztos. És szeretném ugye a csontkovács szakmát azt így elsajátítani.
0: Csontkovács?
1: Csontkovács szeretnék lenni. Szóval majd gyertek hozzám, majd mondom a címet, 5 év múlva találkozunk, megint eljövök ide a műsorba, és akkor mondom, majd így kicsit promóztatom.
0: Figyelj, egy nagyon érdekes témát vetettél föl. Én úgy élek, hogy én nem tervezek.
1: Igen.
0: Tehát, hogy egyszerűen valahogy engem oda, ebbe a székbe, emögé a mikrofon mögé az élet sodort. Őszintén mondom. De az emberek nagy része, ez kb. 98%, az tervez, akarja tudni, lát, ez nem tudom. És hogy te különben ilyen típus vagy? Vagy tervezősebb?
1: Hát én azért egyáltalán tervezősebb vagyok, de...
0: De most pont egy ilyen szakaszban vagy.
1: Inkább úgy vagyok vele, hogy menni kell az árral. Igen. Life is like a
0: hát figyelj, egy nappal, egy új élet előtt biztos, hogy ezt mondja az ember. Csak az itt a nagy kérdés, és ez most nem is hozzád szól, hanem a kedves hallgatókhoz, hogy vajon lehetne úgy élni? Hogy tudnátok-e úgy élni, hogy lesz, ami lesz? Hogy nem stresszelünk rajta? Hogy nem stresszelünk, hogy lesz víz, mikor jön az eső, megkapjuk-e a fizút, már bemegyek a munkahelyemre, biztos veszekedni fog velem a főnök. Ezért, tudod? Hanem egyszerűen elengedni ezt az egész dolgot, hogy mert mi tudjuk, hogy majd mi lesz. Meg mi tudni akarjuk.
1: Hát biztosan nyugodtabb társadalom lenne, az fix. Tehát ez 100%, de egyébként én nem bánom azt, hogy vannak olyan emberek is, akik kicsit rá vannak stresszelve a jövőre, mert kellenek ilyenek.
0: Stresszelve?
1: Is. Igen.
0: Hát figyelj, nem tudom, én ebben a stressz dologban én nem hiszek. Szerintem higgadsággal, sok levegővel, nagy rálátással, nyitott szemekkel érdemes élni. Az, hogy stresszelni valamin, nem tudom. És azt sem tudom, hogy egyébként ezt választja az ember.
1: Nem, szerintem ezt nem választja.
0: Én szerintem lehet azt választani, hogy nem stresszelek.
1: Tényleg. De hogy? Egy ilyen gyors kattintással? Vagy így hogy? Neked még nem volt olyan, hogy nem stresszeltél semmin.
0: De hogy nem. De én azon dolgoztam, hogy engedjem el.
1: Ja.
0: Nekem is egyébként van. Tehát van most is olyan dolog az életemben, ami stresszelhetne. Több is. De nem, egyszerűen nem vagyok hajlandó. Nem vagyok hajlandó akkor, amikor a Velencei tó partján ülök, süt a nap, mellettem ott a víz, mondjuk adott esetben még végbordozhatok is. Hogy nem vagyok hajlandó azzal foglalkozni, hogy én ősszel beülök a bíróságra, és ezért mondjuk pereskedek valamiért.
1: Igen.
0: Egyszerűen nem vagyok hajlandó ezzel foglalkozni, hiszen annyi dolog van, amivel most foglalkozni érdemes, ami engem tölt, építi az életemet. Ja, nem, csak ez az egész dolog, hogy utazol, egy új életet kezdesz holnapi nappal, és hogy föl érted, pont ez a rovat erről szól, hogy a jövő. És mondod, hogy nem tudod, hogy mert hát honnan tudnál?
1: Hát honnan?
0: Honnan
1: tudnál?
0: Szóval... És csak ebből merült fel, hogy, hogy a hallgatóktól megkérdezem, hogy, hogy mi lenne, hogyha így most így elkezdenénk úgy élni mindannyian.
1: Nagyon jó lenne. De egyébként, fú, van egy, egy nagyon jó ilyen posztárszerűség, és azt most próbálom majd mindjárt elmagyarázni, hogy, hogy stress too much, hogy sokat stresszelsz, és akkor kettő kérdés van előtted, hogy tudsz rajta változtatni? Vagy nem tudsz rajta változtatni, és mind a kettőre az a lényeg, hogy van egy ilyen, ez egy ilyen ábra, és az jön ki a végére, hogy igazából full felesleges stresszelni bármini.
0: Ha nem tudsz rajta változtatni, akkor full felesleges
1: akkor nem, akkor minek stresszelsz?
0: Ha tudsz rajta változtatni, akkor megváltoztass.
1: Akkor megváltoztass rajta. Igen. Szóval, hogy így, egyébként ez volt a háttérképem tök sokáig, és ez így belement így az agyamba, és így ránéztem, és így mondom, jó, oké. Szóval most szerintem ezért sem stresszelek. Mondjuk nem emiatt, az ábra miatt nem stresszelek, de hogy azért ez így...
0: De ez így figyelmeztet.
1: Igen, így figyelmeztet.
0: Hogy néha jók ezek a mondatok, amik így figyelmeztetnek arra. Főleg, amikor az ember így belepörög egy-egy ilyen stresszbe. Ja.
1: Ja, szóval ilyen a jövő.
0: Hát kívánom neked a legjobbakat. Figyelj, ezt el tudod képzelni egyébként, hogy, hogy, hogy mondjuk így visszajön az éneklés az életedbe?
1: Lehetséges, nem tudom. Meglássuk.
0: Nem foglalkozom
1: vele. Meglássuk.
0: Aha,
1: igen.
0: Ja,
1: ja. Azért csinálom még most is így magamnak, hogyha mondjuk olyan, mert egyébként nekem ez a stresszlevezetés az éneklés. Tehát ha nekem van egy olyan, olyan nehezebb időszak az életemben, akkor leülök egy karaoke mögé, és éneklek, és éneklek, és éneklek. És én ezt így folytatni is fogom, tehát ezt tervezem, de hát, ha egyszer jó helyen leszek jókor.
0: Figyelj, képzeld el, hogy...
1: Hát, hogy lesz valami menedzser, aki felkarol és mondja, hogy na gyere!
0: Énekelj!
1: Töltsük meg a puskásodat!
0: Figyelj, Miami-ban voltam egy, egy ilyen afroamerikai istentiszteleten, és figyelj, mindenki a kerületben ott van.
1: Tényleg.
0: Tehát egyszer kiürül, kiürül a kerület, de azt képzeld el, hogy a templomban szerintem ilyen 4-5 ezer ember fért be.
1: Aztán.
0: És voltak szegények is, láttuk az autókat meg, hát ott rajtuk is látszik. Voltak szegények is, meg voltak gazdagok is. Volt, aki nagyon rossz autóval érkezett, volt, aki, tudod, limuzin meg minden.
1: Igen.
0: És bemennek a templomba az emberek minden vasárnap, és minden vasárnap együtt énekelnek. És kiéneklik, érted, dicsérik az Urat, köszönöm, Uram, hogy erőt adsz nekem, köszönöm, hogy hitet adsz nekem, köszönöm, hogy szeretteket adsz nekem, köszönöm, hogy itt lehetek és énekelhetek neked.
1: Egyébként én
0: és valahogy kimossa belőlük, érted? Kimossa belőlük a hétköznapok. Mindenkinek vannak gondjai ott is, érted? De egy ilyen éneklés után nyilván másként lép az utcára.
1: Igen.
0: Meg kezd neki hétfőn megint a különben mókuskeréknek, érted?
1: Igen.
0: Ja.
1: Egyébként ez egy nagyon szép dolog. Kár, hogy ilyen nincsen itt volt.
0: Hát, nem nagyon. Nem nagyon. Ja,
1: de
0: hiányzik.
1: Lehet, hogy neked kell csinálnod egyet.
0: Én fogok csinálni egy kórust, ahol igen, egyébként, én egyébként szoktam csinálni ilyet. Tehát nekem van egy kurzusom, gitármenni a táborba, és ott mi például így énekelünk.
1: Ja, ez az ötlet szobrász kurzus.
0: Szoktunk így énekelni, ja, igen. Ja. Na, figyelj, bocsánat, ez már az adásunk vége, még egy elköszönésre visszajövünk. Hát most hogy mondjam, hogy sok szerencsét kívánok neked, meg legyél ügyes, meg állj helyt, de szerintem nem lesz gond, ahogy beszéltük ezzel a magabiztossággal, kérem szépen menni fog. Hallgassunk zenét, ami pedig következik egy Charlie Puth nóta, őt nagyon szeretjük, nemrég egyébként volt Magyarországon Charlie Puth koncert.
1: Tényleg.
0: Rengeteg zenész barátom volt kint, és azt mondták, hogy embertelen jó volt. Charlie Puth és a Loser.

0: Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, ez volt az adás vége. Ugye vendégünk Sosana volt, akinek ugye egy ilyen másfél éves rap karrier után most egyszer csak így úgy döntött, hogy itt hagyja ezt aztán tényleg a háta mögött hagyja, de a háta mögött hagyja az országot is, és egy új életet kezd Hollandiában, ahol tanulni fog egyetemre, mész sportmenedzser szakra, azt mondtad.
1: Igen,
0: figyelj, ha egy gondolatot, és a holnapi napon, ugye ez volt az apropó annak, hogy itt vagy. Ha egy gondolatot itt hagyhatnál az embereknek, abból, amit tanultál ez alatt a x év alatt.
1: Ez most
0: egy nappal
1: nehéz.
0: Az elutazásod előtt. Hogy itt hagyni majd, ha egy mondatot itt hagyhatsz Magyarországon, hogy ezt hallják, minél többen.
1: Én azt mondanám,
0: ajándék, hogy... ajándékba adsz most egy mondatot.
1: Egyébként több is van. Az a legegyszerűbb az, hogy tutto passa. Az, hogy minden véget ér. A jó is, és a rossz is. És ebből akkor lekövetkeztetem azt, hogy ugye mivel minden véget ér, ezért tényleg egyszer élünk.
0: Bocsánat. Egy nagy orrfújás így az adás végén.
1: Szóval, hogy...
0: Egyébként ez szép.
1: Mindent meg kell élni. A jót is, és a rosszat is meg kell élni. Szerintem. És úgy kell tovább menni, mert igazából tényleg... amúgy ez most nehéz, tényleg nehéz.
0: Ez egy szép.
1: Az a lényeg, hogy éljünk meg mindent. Teljesen. Minden érzelemmel együtt. A rosszat is, a jót is.
0: Igen.
1: Mert mindennek egyszer vége lesz. És ez, bár a jónak is egyszer vége lesz, de jön egy következő jó dolog.
0: Képzeld el,
1: szóval hogy... Tutópassa.
0: Ez jó, nekem ez tetszik. Figyelj, szeptember 10-én jelenik meg egy lemezem, amit egy nagyon kedves barátommal, egy nagyon nagy zongoraművésszel írtunk, és azt találtuk ki, hogy az utolsó dal, hogy ez ne csak egy dalok egymás utánisága, hanem lezárjuk szépen a lemezt, mondjuk rafinált módon, de ebben nem megyek bele. Az utolsó dal, és ezt igazából úgy írtam, hogy az utolsó dal, amire kellett szöveget írni, és amit föl kellett énekelni, az nem utolsónak választottam, csak az lett az utolsó.
1: Uh-huh.
0: És egyszer csak elkezdtem hallgatni, egyébként szép dalról van szó, de nem kifejezetten egy ilyen búcsú dal, meg nem egy kifejezetten értelmes, vagy érzelmes dal, és annak az a vége, az a címe, hogy végül minden elcsendesül. Végül minden elcsendesül, egy új világ nő ott, mit te magadnak teremtettél fekhelyül.
1: Végül mi? Aha. De jó.
0: Hogy ott nő új világ, amit te teremtettél meg, hogy te ott fogsz feküdni. Majd a végén. Na mindegy, ez még odébb van. Szeptember 10 is, meg az, hogy végül minden elcsendesül. De végül.
1: Szeptember 10-én jön a lemez?
0: Aha.
1: Jó.
0: Meg képzeld el, hogy most nem is tudom, kivel beszélgettem, és ő mondta, hogy a nagyanyám mondogatta nekem, hogy kis gyerekem, Mari, Zita, Gedeon, nem emlékszem, hogy kivel beszélgettem, hogy van egy jó, meg egy rossz hírem. Hogy egyszerűen mindennek vége. És ez a jó hír is, meg ez a rossz hír is.
1: Igen. Ja.
0: Hát a legjobbakat kívánom neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen a meghívást is.
0: Nagyon örültem, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, most nálunk szerelmes órák következnek, 8-tól évfélig. A tévét hagyjátok a francba, adjatok egy kis hangerőt a rádióra, hogy ne hallják a szomszéd szobában, hogy mit csináltok. Jövő héten is lesz szóda, velem Lombos Marcival is nyilván lesz vendégem is, és azt gondolom, hogy jövő héten még az egy augusztusi adás lesz.
1: Az egy utolsó nyári.
0: Az egy utolsó, csinálunk egy nyárzáró adást. Jaj, de jó lesz az. Na, átadom a szót a hírolvasóknak, és akkor következzen a szerelem hullámhoz, ne felejtsétek el. Jó hozzábújni, hagyjatok a tévét a francba. Simogassatok, szerelmeskedjetek sokat.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk. 20 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
5: Fokozott óvatosságra kérik a lakosságot Nógrádköves Den és Széchenyikén is, miután kéményseprőként bemutatkozó személy járta a környéket. Nógrádkövest polgármestere Sinkó Attila internetes oldalán közölte, az önkormányzatnál nem jelentkezett be olyan kéményseprő, akiről tudomásuk lenne, és hivatalos kéményseprés sem zajlik jelenleg a településen. Széchenyike polgármestere szintén arra figyelmeztette a helyieket, hogy csak akkor engedjenek be bárkit otthonukba, ha meggyőződtek arról, hogy valóban hivatalos szolgáltatás miatt érkezett. A település vezetők szerint nem állítják, hogy csalás történt, de fontos az elővigyázatosság. A lakókat arra kérik, kérjenek fényképes igazolványt, és ne fizessenek, amíg nem ellenőrizték a szolgáltatás hivatalosságát. Különösen az idősebbek figyelmét kérik. Felhívják a figyelmet, hogy gyanú esetén ne engedjék be az ismeretlent, és értesítsék a rendőrséget. Vácváros díszpolgára címet kapott Marton Zsolt megyés püspök. A kitüntetést az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi megemlékezésen augusztus 20-án adták át a Konstantin téren. A képviselőtestület júliusban döntött a díszpolgári cím odaítéléséről. Marton Zsolt 2019 óta vezeti a Váci Egyházmegyét, és a méltatás szerint főpapi szolgálata mellett jelentős városépítő munkát is végzett. Tevékenységéhez kapcsolódik többek között a Székesegyház és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola épületének megújulása, valamint a Püspökvác turisztikai központ létrehozása. Az ünnepségen további városi elismeréseket is átadtak. Pro Urbe kitüntetésben részesült dr. Áfra Tamás és dr. Soltész Andrea. Közösségi Pro Urbe díjat kapott a dr. Kenész Zoltán Egyesített Szociális Intézmény és a Madács Imre Művelődési Központ. A Vácváros egészségügyiért kitüntetést dr. Szőcs András és dr. Szvitek István néve vehette át. Súlyos károkat okozott a péntek esti vihar zebegényben. Több helyen villanyoszlopok és fák dőltek ki, elektromos vezetékek és internetkábelek szakadtak le, a kidőlt fák pedig parkolóautókban is kárt tettek. Ferenci Ernő Ervin polgármester tájékoztatása szerint a helyszínre Vácról, Nagymarosról, Kismarosról és Vámos Mikoláról is érkeztek tűzoltóegységek, miközben az EON szakemberei több járművel dolgoztak a károk elhárításán. A munkát az elektromos hálózat szakaszos leválasztása és feszültségmentesítése előzte meg. Többek között az Orgona, a Pacsirta, a Balcsi-Zsilinszki, a Tátika, a Szegfű, a Mókus, a Róka és a Nyúl utca is érintett volt. Az áramszünet a teljes üdülőterületet és Zebegény-Újvölgyet is érintette. A távközlési hálózatban is keletkeztek károk. A polgármester megköszönte a tűzoltók, az EON munkatársai és az önkéntesek segítségét. Kilépett a Magyar Kétfarkú Kutyapártból Sándor Balázs, a párt ajkai önkormányzati képviselője, országos koordinátora és korábbi országgyűlési képviselőjelöltje. Döntését azzal indokolta, hogy a párton belül az elmúlt időszakban önkorlátozást érzett, és a jövőben szabadabban szeretne politizálni. Mint fogalmazott, nem akarja visszafogni magát azért, mert a Kutyapárt nem foglalkozik más pártokkal, és szeretne nyíltabban fellépni a Fidesszel szemben. Sándor Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet a Kutyapártnak és közösségének. Az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja. Sándor Balázs az elmúlt években több országos akcióban is szerepet vállalt, köztük a Visszalopjuk az országot kampányban és az Út a kátyúba akcióban. A Kutyapárt az áprilisi országgyűlési választáson 1% alatt teljesített, ezért vissza kell fizetnie a kampánytámogatást. Ukrajnában megkezdődött egy 1,5 milliárd dolláros hegyi turisztikai gigaprojekt építése. A Lvivi Kárpátokban Volosjanka és Vernya Rozsanka közelében épülő Goro Mountain Resort 4 évszakos üdülőközpont lesz. A fejlesztés teljes kiépítésével 75 kilométernyi sípálya, 17,5 kilométeres lifthálózat és 25 szálloda várja majd a vendégeket. Az első ütemben 10, összesen 13 kilométeres sípálya, 2 ülőlift, valamint 5 szálloda a komplexum épül, több mint 1100 szobával. Egy 4000 négyzetméteres wellness központot is kialakítanak. Nyáron kerékpáros park, túraútvonalak, zipline és más szabadtéri programok szolgálják majd a vendégeket. A 15 éves fejlesztési terv célja, hogy a Goro Kelet-Európa egyik meghatározó téli és nyári turisztikai központjává váljon.
4: Közlekedés.
5: Ma nappal Vácon a Balassagyarmati úton, Kismaroson a Szokolyai úton, Romhányban, Somoskőújfaluban a Somosi úton és Salgótarjánban a Bajcsi úton várható trafipax.
4: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
6: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
4: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Kilépett a Magyar Kétfarkú Kutyapártból Sándor Balázs, a párt ajkai önkormányzati képviselője, országos koordinátora és korábbi országgyűlési képviselőjelöltje. Döntését azzal indokolta, hogy a párton belül az elmúlt időszakban önkorlátozást érzett, és a jövőben szabadabban szeretne politizálni. Mint fogalmazott, nem akarja visszafogni magát azért, mert a Kutyapárt nem foglalkozik más pártokkal, és szeretne nyíltabban fellépni a Fidesszel szemben. Sándor Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet a Kutyapártnak és közösségének. Az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja. Sándor Balázs az elmúlt években több országos akcióban is szerepet vállalt, köztük a Visszalopjuk az országot kampányban és az Út a kátyúba akcióban. A Kutyapárt az áprilisi országgyűlési választáson 1% alatt teljesített, ezért vissza kell fizetnie a kampánytámogatást. Közel 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamosenergia hálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapforrásaiból, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint a Magyar Fejlesztési Bank már aláírta mind az 5 támogatási szerződést, a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A teljes támogatási keretet pedig a kormány átutalta a banknak. A fejlesztések célja az energiaellátás biztonságának növelése, valamint az új, megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolásának megkönnyítése. A beruházások részeként az elektromos hálózat korszerűsítése mellett okosmérőket is telepítenek. A miniszter szerint a fejlesztések hozzájárulnak Magyarország energiafüggetlenségének és versenyképességének erősítéséhez. Szeptember 10-ig érdemes regisztrálniuk a szlovákiai munkaügyi hivatalnál azoknak a középiskolai végzősöknek, akik nem tanulnak tovább és még nem találtak munkát. A nyilvántartásba vétellel elkerülhetik, hogy saját maguknak kelljen fizetniük az egészségbiztosítást, emellett állásközvetítést, tanácsadást és képzési támogatást is igénybe vehetnek. A 30 év alatti, legalább egy hónapja regisztrált álláskeresők szakmai gyakorlatra jelentkezhetnek, amelyhez havi csaknem 300 eurós támogatás járhat, legfeljebb 6 hónapig. A vállalkozást indítani szándékozók több mint 8600 eurós támogatást is kérhetnek. A hivatal bizonyos feltételekkel a választott tanfolyamok teljes költségét is megtérítheti. A regisztráció személyesen vagy elektronikusan is intézhető. Az Oscar-díjas színész Matthew McConaughey egy különös történetet osztott meg arról, miért hagyott fel a marihuánával. A színész egy külföldi bulvárlapnak mesélte el, hogy évekkel ezelőtt egy barátjától kapott füvet, majd autóval elindult egy születésnapi buliba. Útközben azonban annyira erős hatása lett a szernek, hogy Janet Jackson 1993-as That's the way love goes című dalát egymás után 24-szer hallgatta meg. Mire végül bement a buliba, az már véget ért, barátai pedig hazament. McConaughey szerint ez az élmény rádöbbentette, hogy teljesen le kell szoknia a marihuánáról. A színész ma már úgy látja, a füvezés egy idő után mentálisan túl megterhelővé vált számára, és inkább egy ismétlődő körbe zárta, mint sem megnyugtatta volna. A Janet Jackson dalt ugyanakkor továbbra is kedveli.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon a Szent László úton és Salgótarjánban az Ötvözetgyár úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 23-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: Megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Őrbottyán-Vác vasútvonal, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Kifejtette, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként uniós kohéziós forrásból 174 milliárd forintot fordítanak a beruházásra, amely 2030-ra korszerű elővárosi vasutat eredményezhet. A fejlesztés gyorsabb és sűrűbb vonatközlekedést, akadálymentes peronokat, valamint megújuló állomásokat és megállóhelyeket jelent. Fót-Veresegyház és Őrbottyán térségében a jelenlegi óránkénti 1-2 vonat helyett 4-6 járat közlekedhet, és ahol szükséges, második vágány is épülhet. Parkolóhelyeket alakítanak ki autóknak és kerékpároknak is. A vonal Rákospalota-Újpestnél csatlakozhat a meghosszabbított M3-as metróhoz. A vasutat jelenleg naponta mintegy 10 000-en használják. A harmónia és az élmények kerültek a középpontba a 29. Dunakeszi nyári tárlat megnyitóján. A Voke József Attila művelődési központban 41 alkotó munkáiból nyílt kiállítás, amely egyben az intézmény új évadának nyitó programja is. A megnyitón M. Garami Mária, a Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület elnöke azt hangsúlyozta, egy tárlatnak nem feltétlenül az a feladata, hogy kész értelmezéseket adjon a látogatóknak. Sokkal fontosabb, hogy mindenki a saját érzéseit, gondolatait és élményeit fedezze fel a művekben. Az idei kiállításon külön díjat kapott Delafrey Nikolett, Gyarmati Kovács Péter és Ruzsa Dénes, a tárlat nagy díját pedig Halász Géza vehette át. A 29. Dunakeszi nyári tárlat szeptember 10-ig látogatható a művelődési központban. Súlyos károkat okozott a péntek esti vihar zebegényben. Több helyen villanyoszlopok és fák dőltek ki, elektromos vezetékek és internetkábelek szakadtak le, a kidőlt fák pedig parkolóautókban is kárt tettek. Ferenci Ernő Ervin polgármester tájékoztatása szerint a helyszínre Vácról, Nagymarosról, Kismarosról és Vámos Mikoláról is érkeztek tűzoltó egységek, miközben az EON szakemberei több járművel dolgoztak a károk elhárításán. A munkát az elektromos hálózat szakaszos leválasztása és feszültségmentesítése előzte meg. Többek között az Orgona, a Pacsirta, a Balcsi-Zsilinszki, a Tátika, a Szegfű, a Mókus, a Róka és a Nyúl utca is érintett volt. Az áramszünet a teljes üdülőterületet és Zebegény újvölgyet is érintette. A távközlési hálózatban is keletkeztek károk. A polgármester megköszönte a tűzoltók, az EON munkatársai és az önkéntesek segítségét. Holnap több százezer gyermek családja számíthat támogatásra, ugyanis augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Részletezte, a kormány több mint 400 000 gyermek családjának nyújt segítséget az iskolakezdéshez. A támogatás összesen 100 000 forint, amelyet két részletben folyósítanak. A második, szintén 50 000 forintos összeget legkésőbb november 30-áig kapják meg a jogosultak. Ezt már iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában adják. A családoknak a támogatást nem kell külön igényelniük, az összeg adómentes. Az első részletet a Magyar Államkincstár folyósítja, a családi pótlékhoz hasonlóan. A részletes feltételekről a kormány hivatalos tájékoztató oldalán érhető el további információ. A támogatás célja, hogy enyhítse az iskolakezdéssel járó családi kiadásokat.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Vácon a Szent László úton és Salgótarjánban az Ötvezet gyár úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: Holnap több százezer gyermek családja számíthat támogatásra, ugyanis augusztus 24-én érkezik az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék is, közölte Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Részletezte, a kormány több mint 400 ezer gyermek családjának nyújt segítséget az iskolakezdéshez. A támogatás összesen 100 ezer forint, amelyet két részletben folyósítanak. A második, szintén 50 ezer forintos összeget legkésőbb november 30-áig kapják meg a jogosultak. Ezt már iskoláztatásra felhasználható utalvány formájában adják. A családoknak a támogatást nem kell külön igényelniük, az összeg adómentes. Az első részletet a Magyar Államkincstár folyósítja, a családi pótlékhoz hasonlóan. A részletes feltételekről a kormány hivatalos tájékoztató oldalán érhető el további információ. A támogatás célja, hogy enyhítse az iskolakezdéssel járó családi kiadásokat. Kilépett a Magyar Kétfarkú Kutyapártból Sándor Balázs, a párt ajkai önkormányzati képviselője, országos koordinátora és korábbi országgyűlési képviselőjelöltje. Döntését azzal indokolta, hogy a párton belül az elmúlt időszakban önkorlátozást érzett, és a jövőben szabadabban szeretne politizálni. Mint fogalmazott, nem akarja visszafogni magát azért, mert a kutyapárt nem foglalkozik más pártokkal, és szeretne nyíltabban fellépni a Fidesszel szemben. Sándor Balázs ugyanakkor hangsúlyozta, hogy sokat köszönhet a kutyapártnak és közösségének. Az önkormányzati képviselői mandátumát megtartja. Sándor Balázs az elmúlt években több országos akcióban is szerepet vállalt, köztük a Visszalopjuk az országot kampányban és az Út a kátyúba akcióban. A kutyapárt az áprilisi országgyűlési választáson 1% alatt teljesített, ezért vissza kell fizetnie a kampánytámogatást. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium jövőjéről. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter szerint három lehetőséget vizsgálnak. Az első egy gyors, ideiglenes újranyitás lehet 2027-ben, néhány 100 millió forintos ráfordítással. A második egy teljes körű korszerűsítés, modern 8K plusz full dome vetítés technikával, interaktív tartalmakkal és kiállításokkal. Ez 2-3 évig tartatna, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. A harmadik, nagyobb léptékű elképzelés szerint tudományos és technológiai élményközpont jönne létre a planetárium körül, űrkutatási, robotikai és mesterséges intelligencia bemutatókkal, valamint szabadtéri tudományos parkkal. A miniszter szerint a 23 méteres kupola ma is jelentős érték. Kormányzati döntés egyelőre egyik változatról sem született. A javaslat véglegesítése előtt szakmai, műszaki és pénzügyi kérdéseket tisztáznak. Ariana Grande felszólította Donald Trump csapatát, hogy többé ne használják zenéit politikai tartalmakhoz. Az énekesnő egy közösségi médiában közzétett videóra reagált, amelyben Trump egy tüntetésen látható, miközben Grande We Can Be Friends című dala szól. A videóhoz a férfiak és a női sportok, valamint a gyermekvállalás témájával kapcsolatos politikai üzeneteket is társítottak. Grande a bejegyzés alatt azt írta, soha többé ne használják a zenéjét, és hozzátette, hogy a videóban megjelenő állítások szerinte hamisak. A komment később eltűnt a bejegyzés alól.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Vácon a Szent László úton és Salgótarjánban az Ötvezet gyár úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: hosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 24-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: Komoly tárgyalások kezdődnek hamarosan a MOHU-val, és felülvizsgálják a társasággal kötött 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölte vasárnap az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a kormány kemény partnerként vesz részt az egyeztetéseken. A miniszter szerint a tárgyalások célja, hogy a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása egyaránt érvényesüljön. Hozzátette, ennek érdekében mindent el fognak követni. Felidézte, a MOHU 2023. júliusa óta felelős a magyarországi hulladékgazdálkodási rendszer koncessziós működtetéséért. A most bejelentett felülvizsgálat részleteiről egyelőre nem közöltek további információkat. 16 településen hirdette meg eladásra korábban bezárt posta hivatalainak épületeit a Magyar Posta. Az állami vagyonkezelő honlapján közzétett felhívás szerint többek közt Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Balassagyarmaton, Miskolcon és Veszprémben is értékesítenek ingatlanokat. Az eladás jelentősen csökkentheti annak esélyét, hogy az érintett helyeken újrainduljon a postai szolgáltatás. Óbudán például a helyiek aláírásgyűjtéssel tiltakoztak, ennek ellenére az ingatlant meghirdették. A polgármester szerint az önkormányzatot előzetesen nem tájékoztatták. A postai hálózat leépítése 2022. novemberében kezdődött, akkor 210 településen 366 hivatal zárt be. A KSH adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű szolgáltatóhely működött, 2025-re viszont már csak 1213. A bezárt hivatalokat helyenként mobil postával vagy alternatív szolgáltatóhelyekkel próbálják pótolni. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás. Augusztus 9-e és 16-a között egyetlen hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Június óta nemzetközi vasúti jegyek is vásárolhatók, júliusban pedig visszatért a valós idejű térképes utas tájékoztatás. Az elmúlt héten több mint 10 000 nemzetközi jegy fogyott, 62 millió forintot meghaladó értékben. A belföldi vonat és buszjegyekre, valamint helyi jegyekre 15%-os okos kedvezmény jár. A következő fejlesztés a grafikus helyfoglalás lehet, amelyen az utasok az ülésrajzon választhatják ki szabad helyüket. A cél egy valóban integrált közösségi közlekedési alkalmazás létrehozása, tette hozzá. Az énekes Madonna görögországi látogatása politikai vitákat robbantott ki, közölte az infostart.hu. Elena Akritag görög baloldali parlamenti képviselő szerint a korfui Kouramadas falu lakóit arra kérték, hogy zárják be ablakaikat, hogy ne zavarják a világsztárt. A politikus élesen bírálta az intézkedést, mondván Görögország nem egy olyan hely, ahol a lakóknak a hírességek kedvéért kell alkalmazkodniuk. A helyi konzervatív egészségügyi miniszter viszont megvédte Madonna látogatását. Szerinte a világsztár jelenléte és közösségi médiás aktivitása komoly reklámértéket jelent Görögországnak, és eurómilliókat hozhat a turizmusban dolgozóknak. Madonna közben lelkesen számolt be görögországi útjáról és az ünnepségről közösségi oldalain.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: tudja átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.
1: Nagyot szól.
2: Mondd, hogy lehet ilyen pontos. Az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága. Fene se kérte, hogy bújjon ágyba. Hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar. Ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban. Hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

Ez is. És ez is Megafon. Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Komoly tárgyalások kezdődnek hamarosan a MOHU-val, és felülvizsgálják a társasággal kötött 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölte vasárnap az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a kormány kemény partnerként vesz részt az egyeztetéseken. A miniszter szerint a tárgyalások célja, hogy a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása egyaránt érvényesüljön. Hozzátette, ennek érdekében mindent el fognak követni. Felidézte, a MOHU 2023. júliusa óta felelős a magyarországi hulladékgazdálkodási rendszer koncessziós működtetéséért. A most bejelentett felülvizsgálat részleteiről egyelőre nem közöltek további információkat. 16 településen hirdette meg eladásra korábban bezárt posta hivatalainak épületeit a Magyar Posta. Az állami vagyonkezelő honlapján közzétett felhívás szerint többek közt Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Balassagyarmaton, Miskolcon és Veszprémben is értékesítenek ingatlanokat. Az eladás jelentősen csökkentheti annak esélyét, hogy az érintett helyeken újrainduljon a postai szolgáltatás. Óbudán például a helyiek aláírásgyűjtéssel tiltakoztak, ennek ellenére az ingatlant meghirdették. A polgármester szerint az önkormányzatot előzetesen nem tájékoztatták. A postai hálózat leépítése 2022. novemberében kezdődött, akkor 210 településen 366 hivatal zárt be. A KSH adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű szolgáltatóhely működött, 2025-re viszont már csak 1213. A bezárt hivatalokat helyenként mobil postával vagy alternatív szolgáltatóhelyekkel próbálják pótolni. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás. Augusztus 9-e és 16-a között egyetlen hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárca vezető szerint az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Június óta nemzetközi vasúti jegyek is vásárolhatók, júliusban pedig visszatért a valós idejű térképes utas. Az elmúlt héten több mint 10 000 nemzetközi jegy fogyott, 62 millió forintot meghaladó értékben. A belföldi vonat és buszjegyekre, valamint helyi jegyekre 15%-os okos kedvezmény jár. A következő fejlesztés a grafikus helyfoglalás lehet, amelyen az utasok az ülésrajzon választhatják ki szabad helyüket. A cél egy valóban integrált közösségi közlekedési alkalmazás létrehozása, tette hozzá. Az énekes Madonna görögországi látogatása politikai vitákat robbantott ki, közölte az infostart.hu. Elena Akrita görög baloldali parlamenti képviselő szerint a korfui Kouramades falu lakóit arra kérték, hogy zárják be ablakaikat, hogy ne zavarják a világsztárt. A politikus élesen bírálta az intézkedést, mondván Görögország nem egy olyan hely, ahol a lakóknak a hírességek kedvéért kell alkalmazkodniuk. A helyi konzervatív egészségügyi miniszter viszont megvédte Madonna látogatását. Szerinte a világsztár jelenlét és közösségi médiás aktivitása komoly reklámértéket jelent Görögországnak, és eurómilliókat hozhat a turizmusban dolgozóknak. Madonna közben lelkesen számolt be görögországi útjáról és az ünnepségről közösségi oldalain.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Komoly tárgyalások kezdődnek hamarosan a MOHU-val, és felülvizsgálják a társasággal kötött 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót, közölte vasárnap az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a kormány kemény partnerként vesz részt az egyeztetéseken. A miniszter szerint a tárgyalások célja, hogy a nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása egyaránt érvényesüljön. Hozzátette, ennek érdekében mindent el fognak követni. Felidézte, a MOHU 2023. júliusa óta felelős a magyarországi hulladékgazdálkodási rendszer koncessziós működtetéséért. A most bejelentett felülvizsgálat részleteiről egyelőre nem közöltek további információkat. 16 településen hirdette meg eladásra korábban bezárt posta hivatalainak épületeit a Magyar Posta. Az állami vagyonkezelő honlapján közzétett felhívás szerint többek közt Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Balassagyarmaton, Miskolcon és Veszprémben is értékesítenek ingatlanokat. Az eladás jelentősen csökkentheti annak esélyét, hogy az érintett helyeken újrainduljon a postai szolgáltatás. Óbudán például a helyiek aláírásgyűjtéssel tiltakoztak, ennek ellenére az ingatlant meghirdették. A polgármester szerint az önkormányzatot előzetesen nem tájékoztatták. A postai hálózat leépítése 2022. novemberében kezdődött, akkor 210 településen 366 hivatal zárt be. A KSH adatai szerint 2021-ben még 2430 saját üzemeltetésű szolgáltatóhely működött, 2025-re viszont már csak 1213. A bezárt hivatalokat helyenként mobil postával vagy alternatív szolgáltatóhelyekkel próbálják pótolni. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás. Augusztus 9-e és 16-a között egyetlen hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárca vezető szerint az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Június óta nemzetközi vasúti jegyek is vásárolhatók, júliusban pedig visszatért a valós idejű térképes utazás. Az elmúlt héten több mint 10 000 nemzetközi jegy